0: találkozás Jézussal.
1: Itt egy Bibliát tartok a kezembe, és hogyha kiki megnézi a saját Bibliáját, azt láthatja, hogy egy kicsit más, mint a többi könyv. De általában a legtöbb könyvre föl van írva Gárdonyi Géza, utána Egri Csillagok. Itt nincs olyan szerző, nem látunk szerző, hogy föl lenne írva a Bibliára. Utána ugye szokott lenni ajánlás, előszó, amit én soha nem olvasok el. És így tovább, ugye, tehát aztán akkor szokott még ilyen lenni, hogy köszönet nyilvánítás. Itt se olvasom, hogy Mózes írná, hogy köszönettel Cipórának, aki türelmes volt, még írtam a könyvemet, nem háborgatott, ugye, hanem a sátrom nyugalmában megírhattam ezt. De félretéve ezeket a dolgokat, mert úgy gondoltam, ezzel fölébresztelek benneteket, rátérünk erre a témára. Lehet, hogy egy kicsit száraznak tűnik, mivel ilyen régészeti dolog van, de hadd mondjam el azért, hogy ez is egy érdekes dolog. Mert legelőször én néhány éve kezdtem ezzel komolyabban foglalkozni, addig csak hát levizsgáztam belőle, amikor muszáj volt, és rájöttem, hogy mekkora kárt szenved az ember, ha nem úgy látja maga előtt a dolgokat, ahogy azok vannak. Például, de csak egy példát hadd mondjak, ha olvassuk, hogy Noé bárkája mekkora volt, hány sing, magas, széles, hosszú, és hát az ember el se tudja képzelni, mekkora volt a bárka. Én a múltkor vettem a fáradtságot, meg a számológépet, mivel kalkulátor, megnéztem a lexikonban, hogy ugye egy sing az mennyit jelent, és a következőre jöttem rá. Mi egy kertes házban lakunk, aminek 1400 négyzetméter a telke. 22 méter széles, és jó hosszú, és amikor kapálni kell, baromi nagy. Ez az igazság, ezt kell mondanom. És hát mikor kiszámoltam, hogy mekkora volt a bárka, hát kiderült, hogy kétszer ilyen hosszú telek kellene, amikorán elférne. Nem beszélve, hogy egy ilyen négy emeletes ház magasságú volt, tehát akinek aggája van, hogy beleférte minden állat, oszlassa el ezt az aggályt. Tehát most visszatérek tényleg a Bibliára, és az első kérdésem, amivel foglalkoznánk, hogy miért van szükség a Bibliára. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor közvetlenül beszéltek, nem volt szükség közvetítőre, de a bűn következtében ez a kapcsolat megszűnt, bár Isten hagyott a nyomot a természetbe, a történelembe, a lelkiismeretbe, ezekben az általános kijelentésekbe, de ezek nem minden számára, ember számára egyértelműek, félreérthetőek, és nem beszélnek Isten minden tulajdonságáról egyformán mindenkinek, ezért Isten jónak látta, hogy emberi szavakkal fejezze ki magát, és létrehozta a Bibliát, ami hosszú-hosszú évszázadokon keresztül keletkezett. Ezért volt tehát szükség a Bibliára, hogy egyértelműen megértsük a kertelés nélkül, hogy mit szeretne Isten velünk, mi Isten célja a mi életünkkel, mit akar Isten velünk tenni. A Biblia szó azt jelenti, hogy könyvek. Tulajdonképpen, mikor egy Bibliát tartunk a kezünkbe, egy egész könyvtár van a kezünkbe, 66 könyv van, ami ugye különböző témáról szól, és a témáját tekintve nagyon sokrétű, amire most nem akar még visszatérni. A Bibliát eredetileg nem magyarul írták. Ezzel talán nem árultam el nagy dolgot. Ugye bár némely angol, ugye, mert az angolok azok nagyon oda vannak maguktól, de azt kérdezték tőlük, ugye, kis csóró magyaroktól, hogy az a magyar Bibliát is angolból fordították. Mondtuk, ó, kösz, nem, mert találtunk jobbat, tehát az Ószövetség az héber volt, ami egy különleges nyelv, olyan nyelv, olyan írás pontosabban, aminek csak másolhangzói vannak, 22 másolhangzó. Tehát látszik, hogy a írásbeliségnek a kezdete idején keletkezett ez az írás, és a Új Szövetséget pedig görögül írták, azzal valószínűleg mindenki találkozott, hiszen ha nem kerültük ki az iskolát, akkor a matematikából ugye ilyen jelzések voltak, alfa, béta, szög, meg hasonló, és ezzel tulajdonképpen majdnem az egész görög ábécét megtanultuk. Hadd mondjak valamit a papír, illetve a anyagáról az írásnak. A legelőször az emberek legkorábban ugye a barlangfalra rajzoltak, vagy a porba, de később, amikor komolyabb a súlya lett az írásbeliségnek, akkor agyagra írtak, egy darab bottal, tulajdonképpen így írtak, de a Biblia nem így maradt ránk. A Bibliát azt már a papíruszra írták, ami papírusznádból készült, annak ilyen szivacsos bele van, amit fölhasogattak, egy sort egyik irányba, másik sort másik irányba rakták, lepréselték, és így papírhoz hasonló papírusz nyertek, és később pedig állati bőrökből készítettek pergamentet, ez volt az írás anyaga, erre írtak. Még annyit hadd mondjak el, hogy régebben ezeket a mi A3-as lapunkhoz hasonló nagyságú lapokat egymás mellé tűzték vagy ragasztották, és így utána összetekercselték sodrófa jellegű botokra, és ezeket tekercseknek nevezük. A legrégebbi könyvek ilyennek mondhatók, és később pedig kialakult a kódex forma, ami ehhez hasonló, ugye ez ugye mi kódex alatt általában mást értünk, amikor egymásra rakták a lapokat, és az egyik oldalon vagy összevarták, vagy összeragasztották, tehát kialakult a kódex forma. Ennyit így ahhoz, hogy milyen volt a írásnak a technikája, illetve anyaga. Most elmondanám azt, hogy hogyan jött létre az Ószövetség. De az Ószövetség például ír a teremtés történetről, és úgy gondolom, hogy valószínűleg senki se gondolta azt, hogy valaki ott ült, valamelyik ember, hiszen még nem is volt ember akkor, hogy valamelyik fa alatt a Édenbe, és akkor írta, hogy most első nap Isten ezt csinálta, második nap azt csinálta, hanem lényegében szájról szájra, szájhagyomány által, és akkor az emberek nem nagyon felejtettek, meg nem is érte annyi információ őket, mint manapság, elmondták azokat a történeteket, amik Mózesig történtek Isten népével, ami figyelemre méltó esemény volt addig így a történelemben, ami Isten szemszögéből fontos volt. Mózes volt az első, aki papíruszra vetette a Isten akaratát, Isten szavait. Volt, amit a visszaemlékezésekből, voltak olyan dolgok, amiket Isten határozottan mondta, hogy írjon le. Mert talán emlékszünk arra az utasításra, hogy le kellett írni azokat a feltételeket, amiket Isten szabott ahhoz, hogy boldog legyen a nép, és utána ezt a papírt, ugye ezt a papírusz tekercset oda kellett tenni a frigyláda oldalába. És hát így indult el a Biblia, ugye időszámításunk előtt olyan 15. században, ugye mivel keltezést nem írtak rá, ezért teljesen pontosan a hónapot és a napot nem tudjuk. Csak így a nagy vonalakba és összevetve a történelem más eseményeivel. Akkor azt mondhatjuk, hogy később már gyűjteni kezdték a profétai kijelentéseket. Ez körülbelül Sámuel proféta idejére tehető, és egy nagy ugrás volt a fogság utáni időszak, amikor Nehémiás összegyűjtött minden olyan iratot, amit fontosnak talált, de ilyen gyűjtést találhatunk már korábban Dávid idejében, aki a zsoltárokat írt, illetve gyűjtött, illetve ugye a példabeszédek könyve, bár az van odaírva, hogy Salamoné, de nem minden Salamon mondása, hanem vannak más bölcs embereknek a mondása is, ami szintén egy gyűjtemény. És végül Makkabeus idejében, Makkabeus Júdás idejében történt egy rendszerezés, és a Ószövetséget a zsidók úgy rendszerezik, hogy mondják, hogy van törvény, vannak a proféták, és vannak az iratok. Ugye Jézus is erre hivatkozott, amikor embereket arra bátorította, hogy olvassák Isten szavát, Isten igéjét. De én most arra a részre már nem akarok másnak a területébe belemenni, más fog bizonyára ezekről beszélni. Most azt mondhatnánk, hogy az Ószövetség az időszámításunk előtt az első században, olyan 90 körül a Jamniai zsinatra kialakult, és onnantól kezdve ez egy fix, és ami mi új Ószövetségnek mondunk, az tulajdonképpen az izraelitáknak vagy a zsidóknak a bibliája. Az a 39 könyv. A sorrend az ő bibliájukban nem ugyanaz, mint a miénkével, mert azok a szerkesztők, akik beletették a mi bibliánkba, más gondolatmenetet követtek. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy a bibliában időrendi sorrendben vannak bent a könyvek, az egy kicsit csalódni fog, ez nem mindig követi az események sorrendjét, de ez nem van le az értékéből. Ugye vannak olyan regények is, amik először előre, utána hátra mennek. Nézzük az új szövetséget, közben egy pillantás az órára, mert ugye szűk időkeretben vagyunk. Az új szövetség azt lehet mondani, ugye, hogy a Jézus idejében, mikor Jézus fölment a mennybe és hátrahagyta a tanítványokat, akkor a tanítványok bibliája az Ószövetség volt. Ebből olvastak fel az Isten tiszteleteken, és magyarázták az új szövetség szemszögéből, ugye, ahogy Jézus tanította őket, és ehhez hozzáfűzték azokat a dolgokat, amiket Jézustól hallottak, vagy láttak, vagy tapasztaltak, így prédikáltak. És tehát a tanítványok nem készültek arra, Jézus se adott nekik egy ilyen utasítást, hogy írjátok le azt, amit tettem. Az első írásos dolgok, azok Pál levelei voltak, amikor pásztorolta a különböző gyülekezeteket, illetve némely munkatársának írt levelet, és a legtöbb levélből kiderül, hogy Pál körlevélnek is szánta, tehát nem csak egy-egy gyülekezetnek, és mivel ezt hasznosnak gondolták az ottaniak, kicserélték egymás között a gyülekezetek, másolták ezeket a leveleket, és nagy becsbe tartották, és így mindegy kiegészítői voltak az Ószövetségnek, és ahogy kezdtek kihalni az apostolok, fönnállt a veszélye, hogy nem maradnak hiteles szemtanúk, akik látták Jézust, akik hallották az ő szavait, akik közvetlenül hallottak tőle tanítást. Ezért az történt, hogy lejegyezték az evangéliumokat, de ez sem mindenki szemtanúként, ugye, hiszen például Lukács egyértelműen ír arról, hogy ő gyűjtést végzett. Valószínűleg a szemtanúkat kérdezte meg, átnézhette esetleg meglévő evangéliumokat, és ebből állította össze az ő evangéliumát. És de azhoz, hogy hát nem történt hiba, arról majd bizonyára Erik fog szólni, hogy védte meg Isten ettől. És utána még tartozunk azzal, hogy a jelenések könyvéről is beszéljünk, amit Isten utasítására János írt, ugye így egyértelmű, ugye a utasítás, amiket hallottál, írd meg, mondta Jánosnak az Isten, amikor a jelenések könyvét leíratta. A kanonizálása, tehát a elfogadása ezeknek a könyveknek, ennek a 27 könyvnek, ami a Bibliánkban van, az új szövetségi részben, ez a 4. században történt meg, mert voltak olyan evangéliumok is, és olyan levelek, olyan írások, amiket amikor megvizsgáltak, úgy ítélték meg, hogy olvasásra érdekesek, hasznosak lehetnek, de nem lehetnek a Biblia részei, mert nem csalhatatlan kifejezői Isten akaratának, Isten szándékának. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Biblia mindegy 1600-1500 éven keresztül íródott, ugye az időszámításunk előtt a 15. századtól, időszámításunk után az első századig, és véglegesen a 4. században záródott le. És most hát hozzánk eljutott ez a könyv, amit a világ szinte minden részére a nyelve számára lefordítottak. Még két gondolatot hadd mondjak. A Biblia leírja azt, hogy nem úgy született a Biblia, hogy most az emberek gondoltak egyet. Valaki sok töltött káposztát tevet, nem bírt aludni, és azt mondja, hogy hát fölülök, meggyújtom a mécsest, és írok valamit, és ráhagyom az utódokra, vagy valami hasonló, a Timóteushoz írt el második levél 3. fejezetében, 16. versében azt mondja Pál, hogy a teljes írás Istentől ikletett. Tehát nincs egy betű, azt lehet mondani, amit ne Isten indított volna embereket, hogy megírják. Péter hasonlóan nyilatkozik, hogy soha nem emberi akaratból származott a prófétai szó. És Ézsaiástól hadd idézek, a 34. fejezet 16. versben van az leírva, hogy Isten lelke gyűjti össze, és ő vigyáz rájuk. Ez más kijelentésekre is vonatkozik, de ez a Biblia teljességére is igaz. Ahogy Jézusról azt mondjuk, hogy ötvözödött benne, amikor itt járt a Földön az emberi és az isteni, és ez olyan észrevétlen volt, így ugye a Biblia, ami a kezünkben van, emberi terméknek látható, hiszen nyomták, írták, festették, ugye megkötötték és egyebeket csináltak vele, de ugyanakkor ott van mögötte Isten, aki tulajdonképpen a szerzője. Tehát ha szerzőt akarnánk írni, azt mondhatnánk, hogy Isten. Köszönöm szépen, legyetek jó egészségben!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mindestéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérd!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk példázatokat, amelyeket Jézus Krisztus mondott el. Ma egy olyan példázatról fogunk tanulmányozni, amiről nagyon ritkán esik szó, ahogy a múlt alkalommal meghirdettem, gazdag és a Lázárról szóló példázat. Először is azt szeretném hozni, mivel más időben, más helyen mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot, hogy ezt a példázatot Jézus Krisztus hol mondta el, mikor mondta el, kinek mondta el. Ugye ez a három kérdés azért szükséges, hogy jobban megérthessük Jézus Krisztusnak egy-egy példázatát. Hol mondta el? Hol mondta el Jézus Krisztus a példázatot? A Jordánon túl, Jordántól keleten, Pérea vidékén mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot. Mikor mondta el? Nem sokkal halála előtt. Ami azt jelenti, hogy azért is figyelemre méltó, mert nem sok idő volt már Jézus Krisztus földi szolgálatából, és ahogy közeledett Jézus Krisztus földi szolgálata, annál komolyabb tanításokat adott Jézus Krisztus a hallgatóinak, a zsidó népnek. A harmadik kérdés, kinek mondta el? Farizeusoknak, írástudóknak, vámszedőknek, bűnösöknek és a tanítványainak. Ez világosan kitűnik az evangéliumnak, a Lukács evangéliumának 16. rész 14. verséből. Azonban szeretném, hogyha most elolvasnák először egyben a példázatot, hogy tisztán, elevenen éljen előttünk ez a példázat, és utána részleteire bontjuk, és megbeszéljük, átgondoljuk. Tehát Lukács evangélium a 16. részéből, a 19-től a 31-ig terjedő verseket olvasom. Volt egy gazdag ember, és öltözött bíborban és patyolatban, minden nap dúsan digadozott. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel telen. És kívánvala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőtt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelére. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemettették. És a pokolba felemeli az ő szemeit, a gazdag, kínokban lévén is látta Ábrahámot távola és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötörtetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajai, most pedig ez vigasztaltatik, tehát Lázár, te pedig gyötörtetel. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innet ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnén hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt, Lázárt, a szegény embert, a koldust, az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyosságot tegyen nékik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta nékik, Ábrahám, van Mózesük és prófétájuk, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem a halottak közül megy valaki, hozzájuk megtérnek. Ő pedig mondta nékik, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Kedves testvéreim, ez a példázat azért különleges, mert Jézus Krisztus azt mondja el, amit a farizeusok és a vámszedők tanítottak. Azonban először nézzük meg, ugye itt a történet azt mondja el, hogy egyik a pokolba jutott, a másik pedig Ábrahám kebelére. Most először azt kell felvetnünk, hogy van-e pokol. Él-e az emberből valami a halála után? A Bibliában Isten azt tanítja, hogy egyedül Isten a halhatatlan. Minden teremtménye, élete Istentől függ. Csak egy olyan példát hozok, amit úgy gondolom, hogy ismerős mindannyiunk számára, az pedig a következő. A sátán halandó vagy halhatatlan? Halandó vagy halhatatlan? Ha halhatatlan volna, akkor Isten nem tudná megsemmisíteni sem a sátánt, sem az angyalokat. De mivel halandó, így igenis meg tudja semmisíteni. Először egy bibliai kijelentést szeretnék hozni, hogy lássuk meg, mire tanít bennünket Isten az ember állapotáról a Bibliában. Mindnyájan ebben az életben döntjük el örök életünket. Ha engedelmességet vetünk, örök életet aratunk. Ha engedetlenséget vetünk, örök halált aratunk. Másik nagyon fontos kijelentés az, hogy a halál után nincs élet, sem jellemváltozás. Hadd kérdezzek egy gyakorlati dolgot tőletek. Voltatok mindannyian temetésen? Sajnos, igen. És szóltatok szerettetekhez, koporsóban feküdt. Válaszolt? Miért nem válaszolt? Mert nem tudott válaszolni, mert nem él. A meghalt ember és az élő ember között nincs kapcsolat, nincs beszélgetés. Sajnos az életben sokat kellett temetnem szolgálatom folytán. Ráborultak a gyermekek a szülőnek a koporsójára, és azt könyörögtek, hogy édesanyám, bocsáss meg! Meg tudott a halott édesanyja bocsátani a gyermekeinek, akik könyörögve, sírva kérték a bocsánatot? Nem, ezt az életbe kell megtenni. A halál után nincsen semmi. Jézus Krisztus hallgatói között említettük, hogy ott voltak a bűnösök, a vámszedők, az írástudók és a farizeusok. Ebből a szempontból kell ezt a példázatot átgondolnunk. Mit hittek a farizeusok és mit az írástudók az ember állapotáról halála után? Ez a nagyon fontos kérdés, és erre a kérdésre szeretnék válaszolni a történelemből, hogy mit hittek a farizeusok. A farizeusok függetlenül, hogy zsidók voltak, és a zsidóegyház vezetői, hitték a halhatatlanságot, meg a halál utáni jutalmazást és büntetést. Jézus Krisztus azért beszél arról, amit ők hisznek, hogy az ő területükön magyarázza meg nekik, hogy nincs jellemváltozás a halál után. Még egyszer nyomatékosan szeretném hozni, tehát a farizeusok hitték a halhatatlanságot. Helyesen hitték? Halhatatlan az ember, vagy halandó? Halandó. Mert ki az egyedül halhatatlan? Mit mondtunk? Igen, egyedül Isten halhatatlan. És hitték azt, hogy a halál után van jutalmazás és van büntetés. Tehát amint meghalnak, azonnal, ha jók voltak, jutalomba részesülnek, ha rosszak voltak, büntetésbe részesülnek. Ezt a Biblia sehol nem tanítja. Mivel ez egy elterjedt tanítás a pokol, tisztítótűz és a mennyország, ezért szeretnék egy-két dolgot megemlíteni, hogy úgy végig gondoljuk. Az a tévtanítás van jelen a kereszténységben, amit a kereszténység a pogányságból vett át, hogy a jók azonnal mennek a mennybe. A rosszak, a gonoszok azonnal mennek a pokolba. A nem nagyon rosszak, azok a tisztító tűzbe. Megtisztulnak és mennek a mennybe. Ha ez igaz, akkor Jézus Krisztus miért jön el másodszor? A jók a mennyben vannak, a gonoszok örökre el vannak veszve. Minek jön el Jézus Krisztus? Így szeretnék most feltenni egy kérdést. Most beszéljünk magunkról. Mindannyian, akik itt vagyunk, és ha meghalunk Jézus Krisztus eljöveteléig, vagy élve érjük meg Jézus eljövetelét, testben vagy lélekben örököljük a mennyet, ha hűségesek leszünk. Testben vagy lélekben örököljük a mennyet, ha hűségesek leszünk. Testben vagy lélekben. Testben vagy lélekben. Hozok, kedves testvéreim, egy olyan dolgot, amit lehet, hogy sokszor elimádkoztunk az életben. Ez a hiszek egy. Hiszek egynek az utolsó mondatát idézem, amely így mondjuk az imádságban, hiszem a testnek feltámadását és az örök életet. Amen. Így hangzik? Akkor testben vagy lélekben örököljük a mennyet. Hát a hiszek egyben is kimondjuk, a Biblia annál inkább világosan tanítja ezt, hogy mindannyian testben örököljük a mennyet. Mikor? Amikor meghalunk, vagy Jézus Krisztus második eljövetelekor. Jézus Krisztus második eljövetelekor. Kedves testvéreim, ez a Biblia tanítása, ez az igazság, ez, amiről itt Jézus Krisztus beszél, ezt tanították a farizeusok. Azok, akik hitték a lélek halhatatlanságát. Mivel Jézus Krisztus hallgatói között ott voltak a farizeusok, ott voltak az írástudók, ott voltak a bűnösök és a vámszedők, meg a tanítványok is ott voltak, ezért most Jézus Krisztus tanítása azért csodálatos, mert valami figyelemre méltó tanítást adott a szaduceusoknak is. Mit hittek a szaduceusok? A szaduceusok tagadták az angyalok, démonok létezését, a feltámadást és a halál utáni életet. Vesszük észre, hogy két ellentétes tábor volt a farizeusok, voltak a farizeusok és a szaduceusok. Még egyszer összegezzük, a farizeusok hitték a lélek halhatatlanságát, a szaduceusok nem hittek az angyalokba, démonok létezésébe, nem hitték a feltámadást és a halál utáni életet. Teljesen ellentétes. És az a rendhagyó, drága testvérem, Jézus Krisztusnak tanításában, hogy egy példázattal tanítást ad az egyiknek is, meg a másiknak is. Ezen rövid tanácskozás után nézzük meg újból a példázatnak csak előbbi részét. Volt egy gazdag ember, és öltözött bíborba, patyolatba, minden nap dúskálván, vigadozván, és volt egy Lázár nevű koldus, aki kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kívánta megelégedni a morzsalékkal, amelyek hullottak a gazdag asztaláról, de az ebek is eljövének nyalták az ő sebeit. Kedves testvérem, ez nem Jézus tanítása, ez a farizeusoknak a tanítása, és ebből a farizeusok tanításából óhajtja Jézus a farizeusok tévtanítására világosságot hozni, és a szaduceusok tévesítére világosságot hozni. Kedves testvéreim, mit jelentett a szaduceusok és a farizeusok részére a gazdagság? Úgy tartották, a jó emberek azok mind gazdagok, a szegénységet pedig Isten büntetésének tartották. Ezt tanították a szaduceusok és a farizeusok, de ezt nem tanította Jézus. És figyeljük meg, hogy a gazdag duskát ebben az életben, mondják ők, a koldus pedig szenvedett ebben az életben. És figyeljük meg az utolsó szavakat, el tudjuk képzelni, hogy hogyan érezte magát a koldus, hogy a sebeit a kutyák nyalják. Tehát úgymond szenvedett ebben az életben. Figyeljük meg még egyszer a szaduceusok gondolkodás módját, ahogy említettem, a gazdagság Isten áldása. Hol írja ezt a Biblia? hol ígéri Isten azt, hogy ha mi hűségesek leszünk Istenhez, akkor gazdagok is leszünk? Sehol.

Sehol se nincsen. Sehol se nincsen. Hol vannak a halottak a Biblia szerint? A sírban. És mit várnak? Várják a feltámadást. És mikor lesz a jutalomosztás vagy a büntetés osztása? A halál pillanatában vagy a feltámadáskor? Feltámadáskor. És nézzük tovább. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, mondja a gazdagnak. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez, tehát Lázár, vigasztaltatik, te pedig gyötörteted. Hol írja ezt a Biblia? Sehol. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy aki akarnának innen is, innen ti hozzátok által menni nem mehetnek, sem azok onnit hozzák át nem jöhetnek. Ez egy farizeusi tanítás, nem győzöm hangsúlyozni. Az ember állapotát ma is kétféleképpen hiszik a keresztény emberek. Mindenki, amit ebben az életben vet, azt fogja learatni. De nem, amit tesznek érte hozzátartozói a halál után, vagy amit ő elszenved a halála után. Ezt a Biblia nem tanítja. Szeretteinknek halálunk után is segíthetünk? A Biblia szerint. Segíthetünk? Elmondok a saját családomból egy tapasztalatot. Az én nagymamám 1929-ben halt meg. Édesanyám 14 éves volt, ő mesélte nekem. És attól kezdve, 1929-től minden évben misét szolgáltattak a nagymamám lelkéért. 94-ben Horgoson meglátogattam egyik nagybátyámat, aki még akkor élt. És kérdeztem tőle, a Gyula bátya, szolgáltatnak még a nagymamáért misét? Azt mondja, igen, én Kispiacról áthoztam ide Horgosra, és én fizetem a misét, és minden évben szolgáltatok érte misét. Próbálj csak kiszámolni, 1929 és 1995 között hány év van? Azt jelenti, hogy 66 év. És értok, mit kérdeztem? Hány évig kell még misét szolgáltatni a nagymamáért, hogy már egyszer a lelke a mennybe kerüljön? Azt mondja, tudod, Józsikám, nálunk ez a szokás. Mire építjük, drága testvéreim, hitünket és vallásos gyakorlatunkat? Szokásokra, vagy a Szentírás tanítására? Ebből a példázatából Jézus Krisztusnak nagyon-nagyon sok tanúságot meríthetünk, és ezért is nézzük mindjárt a következőt. A halál és a feltámadás között a Biblia tanítása szerint nincs élet. Sem szenvednek, sem élveznek. Jézus Krisztus mondja ezeket a szavakat János Evangéliuma 5 rész 28-29. Versében. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Minek alapján történik meg az, hogy egy-egy ember melyik feltámadásban részesül? Annak alapján, amit tettünk, vagy amit a papok, vagy hozzátartozóink tettek, érettünk halálunk után. Mit mond Jézus? Mi szabja meg az, hogy az örök életre támadunk fel, vagy pedig az örök kárhozatra? Mi szabja meg Jézus szavai szerint? Kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadásra, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Kedves testvéreim, melyik feltámadásban szeretnénk feltámadni? Az örök életre, vagy az örök kárhozatra? Én úgy gondolom, hogy egy sincs közöttünk, aki a rosszat szeretné. Mindannyian szeretnénk feltámadni az örök életre. De ennek mi a feltétele? Mi a feltétele? Akik a jót cselekedték. Akik azt cselekedték,

cselekedték, amire Jézus tanít. És most tegyük fel a kérdést, testvéreim, hogy mi mindenben Jézust követjük-e, vagy csak egyes dolgokban. Mert a fél engedelmesség engedelmessége, vagy Jézus Krisztus egész engedelmességet várt ő. Az előbb hivatkoztam arra az ígére, amit most szó szerint szeretnék hozni a Bibliából, hogy egyedül Isten a halhatatlan. Timóteushoz írt első levél 6 rész 15-16. Versétből olvasom ezt a hatalmas igazságot, amit a maga idejében megmutatom a boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura, kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Kiről szól itt az ige? Az atyáról, vagy Jézus Krisztusról? Vagy mind a kettőről? Az atyáról, vagy Jézus Krisztusról, vagy mind a kettőről? Az atyáról. Az atyáról. Kié egyedül a halhatatlanság, olvasom még egyszer az ide vonatkozó szöveget, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat. Jézus Krisztus láthatták az emberek? Beszéltek vele? Itt élt a földön? Megmosta a tanítványok lábát? Tehát látták? Mária Magdolna megkente a drága kenettel Jézus Krisztust? Oda szegezték a keresztfára Jézus Krisztust az emberek? Látták? Akkor kiről beszél itt a Szentírás? Az atyáról. Kedves testvérem, úgy tűnik, hogy amit most mondok, semmi köze se nincs a témakörhöz, ezt az elvet tudni, hinni, tisztán látni rendkívül lényeges. Ha Jézus Krisztus, mint Isten jön le a földre, akkor nem tud meghalni értünk. Jézus Krisztusnak azért kellett emberi testet ölteni magára, hogy meghalhasson, mint ember. Ezért itt az atyáról van szó, aki azt mondja, hogy egyedül halhatatlan. Hogy valóban az ember a feltámadáskor kapja a jutalmat, szeretném idézni a Lator kérelmét, amit Jézus Krisztushoz intézett a kereszten, és Jézus Krisztus válaszát a Lator kérelmére. Lukács evangélium a 23. rész 42. és 43. versében bölolvasom. És mondta Jézusnak, kicsoda a Lator, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És azért állok meg, drága testvéreim, mert nagyon lényeges, amit a Lator mond. Nem azt mondja a Lator Jézus Krisztusnak, hogy emlékezzél meg rólam, amikor elmész a te országodba. Mit hitt a Lator? Hitte azt, hogy Jézus Krisztus eljön ítélni eleveneket és holtakat. A Lator azt mondja Jézus Krisztusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam. Mikor emlékezzél meg? Amikor eljössz. Eljössz másodszor ítélni eleveneket és holtakat. És mondanéki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomba. Itt zárójelbe azt kell elmondanom, drága testvéreim, hogy az írás jeleket vesző, kettős pont, pontos vesző, kérdőjel, felkiáltójel, idézőjel az apostolok nem ismerték, mert akkor még az írás jelek nem voltak ismertek. Jézus Krisztus azt mondja, mondom néked ma, most mondom neked. Majd velem leszel a paradicsomba. Miért? Azért, mert van egy kérdés, amit mindjárt szeretnék szintén tisztázni a Biblia fényében. Felment-e Jézus Krisztus aznap a mennybe, pénteken? Felment vagy nem ment fel? Nem ment fel. Ezért hozom újból azt, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba, Jézus Krisztus aznap nem ment fel a mennybe. Olvassuk el, mit mond Jézus Krisztus harmadnapra, a feltámadás napján, amikor találkozik Máriával, azt mondja
János Evangélium a 20 rész 17. verse, mondta neki Jézus Máriának, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. Mikor mondja ez Jézus Krisztus? Vasárnap reggel, amikor feltámadt a sírból, azt gondolta Mária Magdolna, hogy a kertész, és oda ment a kertészhez, azt gondolva, és azt mondta neki, mondd meg, hová tetted Jézust, mert a sír üres. És akkor a hangjáról Mária felismerte, hogy nem a kertész, hanem Jézus. És Jézus azt mondja neki, ne illes engem, miért? Mert nem mentem még fel az atyámhoz. Menj az én atyám fiához, és mondd meg nékik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Mit jelent az, hogy mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban? Én mondom neked pénteken, ott a kereszten, mondja Jézus, arra kértél engemet, hogy emlékezzek meg rólad, amikor eljövök másodszor dicsőségbe, hogy megadjam mindenkinek a jutalmat vagy a büntetést. Én mondom néked most, hogy akkor majd te is velem leszel a paradicsomban. Azonban szeretnék most a példázathoz visszatérni, Lukács evangéliumának 16. részéből, olvasom a 27-től a 31-ig. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyám házához. Ki az az amaz? A gazdag, a farizeusok tanítása szerint, Ábrahámot újból atyának nevezi, és arra kéri Ábrahámot, hogy ő bocsássa el az ő testvéreihez, tovább olvasom, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy ötölem helyére ne jussanak. Mondanék ki Ábrahám, van Mózesük és prófétái, hallgassák azokat. Kedves testvérem, mit jelent ez a kijelentés, hogy van Mózesük és prófétájuk, hallgassák azokat. A törvény, vagy a Mózes és a próféták az egész ószövetségi szentírást jelentik. És azt mondja Ábrahám, hogy van szentírásuk, és az Isten tanítását ne farizeusok, ne szadduceusok tanítására, ne emberek tanítására építsék, hanem építsék az Isten szavára. Kedves testvéreim, érvényes ez ma is. Mire kell építenünk hitünket, ha szeretnénk Isten országának örökösei lenni? Emberek tanítására, vagy a Szentírásban Isten tanítására? Isten tanítására, nagyon jól mondtátok. És testvéreim, tudunk-e most olyan határozatot hozni, és elmondani Istennek, hogy Istenem, segíts meg, hogy én csak a Szentírásra, csak Isten tanítására építsem a hitemet, és vessek el minden emberi tanítást, töröljek ki elmémből minden emberi tanítást, és csak Jézus Krisztus tanítását fogadjam el. Végül figyeljük meg a példázat, hogyan zárul. Amaz pedig mondta a gazdag, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Kedves testvéreim, igaz ez, hogyha a halottak közül jön valaki az élőkhöz, akkor az élők azonnal megtérnek. Tudjátok, hogy mi van feljegyezve? Ki jött vissza a halálból? Jézus visszajött a halálból. Találkozott emberekkel? És most elolvasok a Szentírásból, drága testvéreim, egy nem mindennapi történetet, a galileai találkozást, ami legtömegesebb találkozás volt Jézus feltámadása után, több mint 50-en, és a bibliai összevetésből világosan látjuk azt, hogy ezen a találkozáson főleg fiatalok voltak. És csak az ide vonatkozó részt olvasom, Máté evangélium a 28. részéből a 16 és a 17. verset. A 11 tanítvány pedig elmenne Galileába a helyre, ahová Jézus rendelte őket.
ott mint egy 500, több mint 500 ember, Jézus követő, Jézusba hívő emberek voltak jelen. És a 17. verset figyeljük. És amikor meglátták őt, kit? Jézust. Leborulának előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus követői között történik ez az esemény. Ami azt jelenti, hogy ha mi Jézus követőinek tartjuk magunkat, velünk is megtörténhet ez az esemény. Hisszük-e mindazt, amit Isten a Szentírásban mond? Figyeljük meg a leírásban. Azt mondja, hogy hányan borultak le. Hogyan van megírva a 17. versben? És mikor meglátták őt, leborultak előtte. Tehát mindenki leborult. Készek voltak vallásos cselekményre. De szívükben voltak emberek, akik kételkedtek. Azért figyeljük meg, nem úgy, atyám, mondja Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Igaz ez? Tessék a bibliai bizonyíték. Sok-sok embernek megjelent Jézus Krisztus 40 napon keresztül, amíg itt volt a Földön feltámadása után. Hányan tértek meg? Sehol a Biblia nem beszél arról, hogy bárki megtért volna azért, mert a feltámadt Krisztussal találkozott. Figyeljük meg az Emmausi tanítványokat. Mivel erősíti Jézus Krisztus az elcsüggedt tanítványnak hitét? Elkezdte Mózestől, a Zsoltárokon keresztül, a prófétákon keresztül, és idézte a rávonatkozó jövendőléseket. Mivel erősítette meg Jézus Krisztus a két elcsüggedt tanítványnak a hitét? Isten szavával, nem csodát tett. Ő pedig mondané ki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, megint ugyanaz a szófordulat ismétlődik, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Igaz ez? Ez igaz. Ha nem hiszünk Isten szavának, akkor nem ér semmit sem. Mire tanította ez a példázat a zsidó népet először is? Sokan olyan állapotban voltak, mint a gazdag ember. Éljük életünket, és majd a hozzátartozóink imádkoznak értünk, és minden rendben lesz. Isten áldásait önző célra használta fel a zsidó nép. Népek kapujába helyezte. Ez egy nagyon ritkán használt kifejezést. Miért nevezik Palesztinát a népek kapujának? Azért, mert abban az időben a három kontinenset összekötő kereskedelmi utak Palesztinán vezettek keresztül. És Isten azért helyezi el őket oda Palesztinába, népek kapujába, hogy amikor jönnek a kereskedelmi utazók, azoknak mondják el az igaz Isten hitet. Sajnos a zsidó nép ezt nem töltötte be. Testi-lelki áldással látta el Isten az ő népét, az sem segített nekik. Ábrahám magvának tartották magukat. Nem elég a leszármazás. A hit és az engedelmesség a döntő. Nem a testi származás a lényeges, hanem a lelki. Kié vagyok, kinek hiszek, Istennek vagy embereknek? Jeruzsálem pusztulásakor a zsidók azért szenvedtek, mert elmulasztották az Istentől kapott üzenetet elvinni a világnak. És végül, melyik ember jelképez bennünket? A gazdag vagy a koldus? Aki életében elkészül, vagy aki nem készül el. Jézus szerette volna, ha népe tisztán lát. Így olvassuk János evangéliumában, a 8. rész 39 és 40. versében. Feleltek is mondták néki, Jézusnak, ami atyánk Ábrahám, mondanékik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Mi mutatja meg azt ma rólunk, hogy kinek a gyermekei vagyunk? Szavaink vagy életünk? Ennek a krisztusi kijelentésnek a fényében.
Jézus azt mondja, hogy ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ezt most lefordítom keresztény nyelvre, ha Krisztus gyermekei volnátok, akkor Krisztus dolgait cselekednétek. Vajon mi mindenben úgy járunk-e el, ahogy Jézus tanít? Kell-e valamit helyrehozni az életünkben? És figyeljük meg a 40. verset, ám de meg akartok engem ölni. Ki mondja ezt kinek? Jézus mondja a zsidó népnek, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Mit akart a zsidó nép Jézussal tenni? Meg akarta ölni. De mire hivatkozott? Mivel dicsekedett? Mi Ábrahám magva vagyunk. Megegyezik-e a származás az élettel, a zsidó nép életével? Igaz az, hogy a zsidó nép Ábrahám magva volt? Ez igaz. De Ábrahám életével megegyezett a zsidó nép élete? Na most, testvéreim, ha mi azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, mi bizonyítja azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk? Hogy a mi életünk megegyezik Isten tanításával. És végül nézzük meg a korunkra szóló tanítást. A gazdag embert, a példázatbeli gazdag embert az engedetlenség választotta el Ábrahámtól. Az engedetlenség bűn. Mi az, ami ma elválaszt bennünket Istentől? A bűneink. A sírban nincs jellemváltozás. Mindenki olyan jellemmel támad fel, amilyennel meghal. Ha most meghalnánk, ebben a pillanatban bárki közülünk, melyik támadásban támadnánk fel? Az örök életre, vagy az örök halálra? Kell-e változást, hogy történjen bennünk? Befejezésül egy elgondolkodható kijelentést szeretnék olvasni. A világon vannak önelégült emberek. Ezek nem falákok, és nem részegesek. Önelégült emberek. Csak egyszerűen önmaguknak akarnak élni, és nem Istennek. Testvérem, kinek akarsz élni ezentúl? Magadnak, vagy Istennek? Most döntsük el, és Isten segítsen meg, hogy jó döntést hozzunk. Én szeretnék életem végéig Istennek élni, és te segítsen ebben a döntésünkben, mindannyiunkat a mindenható Isten az ő kegyelméből. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Örömmel köszöntöm a kedves nézőinket, kedves hallgatóinkat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követik az adásunkat. Ma egy családi témát fogunk elővenni, hiszen a gyermekekről lesz szó, és arról, hogy hogyan fejlődik a beszédjük a 21. században. Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek befolyásolják a gyerekeknek a beszédfejlődését, illetve mik azok a segítségnyújtó eszközök, amelyek javítani tudnak ezen. A gyermekek beszéde sokkal hamarabb elkezdődik, mint az első kimondott szó vagy szavak, hiszen egy tekintet, egy mosoly, egy ölelésre nyújtott kéz is a kommunikáció része. A gyermek első életében szinte észrevétlenül épül fel ez a világ, amelyben a gyermek megtanul kapcsolódni, figyelni, érezni és megszólalni. És azt sem elengedhetetlen elmondani, hogy ma egy egészen más környezet veszi körül a gyermekeket, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. Felgyorsultak a hétköznapok, rengeteg inger ér mindannyiunkat, nem csak a gyerekeket, digitális eszközök vesznek körül, és egy állandóan mozgásban lévő világ formálja a fejlődésüket. De vajon mire van igazán szüksége egy kisgyermeknek ahhoz, hogy biztonságban fejlődhessen? Mi segíti a beszéd kibontakozását, és mik azok a jelek, amelyekre érdemes odafigyelniük a szülőknek. Mindezekről szó esik a mai adásban. Vendégem pedig Papp Tímea logopédus fogja nekünk ezeket a kérdéseket megválaszolni, és egy irányt adni ebben a témában. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma csatlakoztál hozzám, hogy ma segítesz nekünk ebben a témában eligazodni.
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
2: Hadd a beszélgetés elején ismerjünk meg téged kicsit közelebbről, és éppen ezért az első kérdésem az lenne irányadba, hogy miért lett a gyermekeknek a fejlődése életednek egyik szívügye. Volt-e valamilyen élmény vagy történet, ami befolyásolta az életedet, az életpályádat ebbe az irányba?
3: Igen, én érdekes, mert amikor a gyógypedagógiát választottam, mint szakma, mint hivatás, és amikor erre az egyetemre jelentkeztem, akkor én úgy gondoltam, hogy egy elég szilárd elhatározásként él bennem, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni. De aztán, ahogy telt az idő, rájöttem a különböző táborok, szakmai gyakorlatok kapcsán, hogy amikor ezt az egyetemet választottam, akkor fogalmam sem volt arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen ennek a hivatásnak a napi szintű vagy rendszeres gyakorlása. És volt egy kifejezett ilyen tapasztalatom az egyik táborban, ahol krónikus beteg gyerekeknek biztosítottunk különböző tevékenységeket. Én ott szembesültem azzal először, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek tényleg a legelső élménye, hogy részt vehetnek különböző tevékenységekben, hogy kipróbálhatnak olyan aktivitásokat, amelyeket a helyzetükből adódóan nem volt lehetőségük megismerni. És akkor fogalmazódott meg bennem a felismerés, hogy felnőttként és főként szakemberként saját magunkból, a tudásunkból is, de főleg a saját személyünkből mennyit adhatunk ezeknek a gyerekeknek. És valahogy így vált az én szívügyemmé az ő fejlődésük, nem föltétlenül vagy nem kizárólag a gyerekek perspektívájából, hanem felismerve azt is, hogy függetlenül attól, hogy tőlük mennyi mindent kaphatunk, hogy mi milyen sokat adhatunk nekik. Úgyhogy igen, ez volt az én felismerésem.
2: Mit szeretsz a legjobban ebben a szakmában, ezen a felismerésen túl?
3: Talán ami a mindennapokban is rendszeresen megfogalmazódik bennem, és ez a legjobb mutatója annak, hogy jó utat választottam magamnak, az, hogy amikor látom azokon a kisgyerekeken, hogy értenek valamit, amit még tegnap nem teljesen értettek, vagy képesek egy picivel többre, mint amire előző nap képesek voltak, akkor nekem ezek azok a pillanatok, amikor rajtuk látom, amikor őket látom fejlődni, ezek azok a pillanatok, amik megerősítenek abban, hogy jó úton járok, és ez tudja az én motivációmat is megtartani. Tehát ez az talán, amit a legértékesebbnek tartok ebben a folyamatban.
2: Szakemberként hogy látod, mitől érzi magát biztonságban, és nyitottnak egy kisgyermek? Mennyire hat erre a szeretetteljes légkör, illetve az ők fejlődésükre? Fontos-e ebben a témában a kiszámíthatóságról is beszélnünk?
3: Igen, talán pont ez az utolsó kulcsfogalom, amit mondtál, ez a kiszámíthatóság és a következetesség, amit én a legfontosabbnak tartok, úgy a családok életében, mint egy fejlesztési folyamatban is, mert ahhoz, hogy egy kisgyerek biztonságban érezze magát, természetesen a szeretetteljes, válaszkész jelenlét, az rendkívül fontos, de ami legalább ennyire fontos, hanem még fontosabb, az, hogy megfelelő kereteket biztosítsunk a kisgyerekek számára. Talán ez az, ami a legnagyobb meglepetést okozta nekem, amikor elkezdtem aktívan gyerekekkel dolgozni, hogy mekkora igénye van a gyerekeknek arra, hogy olyan kereteket biztosítsunk számukra, amelyekben ők képessé válnak a felfedezésre. Tehát szükségük van arra, hogy teret adjunk ahhoz, hogy kibontakozzanak, és hogy az ő saját tempójukban, ritmusukban fedezzék fel a környezetüket, de nem rendelkeznek még ők azzal a képességgel, hogy saját maguknak szabályokat és kereteket tudjanak felállítani. És ezért van szükség arra, hogy mi határozzuk meg azokat a kereteket, amelyek biztonságot nyújtanak, és akkor ezekben a biztonságos keretekben tudnak ők tapasztalatot szerezni. Ehhez pedig elengedhetetlen a következetesség, hogy tudja egy kisgyerek, hogy bizonyos cselekedetnek milyen következményei vannak, vagy hogy milyen szabályokra, milyen működési elvekre számíthat akkor, amikor az adott felnőttnek a társaságában van. És ezek a szabályok, hogyha következetesen meg vannak határozva és be vannak tartva, akkor egy idő után azt szoktuk mondani a szakmai nyelvben, hogy interiorizálódnak, vagyis belsővé válnak, ami azt jelenti, hogy megtanulja egy kisgyerek saját magát szabályozni egy bizonyos idő után. És ez az önszabályozás, a belső kontroll, a saját működésemnek a belső irányítása, ez elengedhetetlen része a felnőtt életnek, amire ugye felkészítjük őket.
2: A keretek, amelyeket a modern világ hoz magával, ezek mennyire vannak jelen a kisgyermekek életében?
3: Az egyik legnagyobb nehézsége ennek a modern világnak, hogy ezzel a szóhasználattal éljünk, megtalálni a kereteket. Tehát én szerintem mindannyian tapasztalhatjuk, és a szülők esetében is ezt egy rendszeresen visszatérő problémának látom, hogy olyan tevékenységekben kellene keretet szabni, amiben nekünk régen nem szabtak keretet, mert ez nem volt egy aktuális probléma. Tehát, hogyha egy konkrét példával szeretnénk élni, mondjuk az elektronikai eszközöknek a használatára, nem szabott a jelenlegi kisgyerekek szüleinek, nem szabott senki keretet, mert amikor ők kisgyerekek voltak, ez nem volt egy aktuális kérdés. És akkor nem rendelkezünk kisgyermekkorunkból hozott mintákkal arra vonatkozóan, hogy ezt a problémát hogyan lehetne hatékonyan megoldani. És ez csak egy olyan aspektusa a modern világnak, amiben nehéz kereteket meghatározni, és aztán kereteket betartani. Sokszor tapasztalhatjuk azt is, hogy mivel maga a jelenlét az egymás életében tapasztalt és betöltött aktív jelenlét is csökken, tehát kevesebbet vagyunk fizikailag is, de érzelmileg is egymásnak a társaságában, vagy egymás életében. Nagyon gyakran ezt azzal kompenzáljuk, hogy megszüntetjük a korábban felállított kereteket. Ó, csak ma egy kicsivel többet engedek, mert kevesebb időt tudtam veled ma tölteni. Vagy ma írjuk át ezt a szabályt, mert nem úgy alakult a dolog, nem tudtam betartani, amit megígértem. Tehát, hogy itt is bejön a következetességnek a hiánya és a nehézsége, amit a modern élet és ez a felgyorsult életritmus hoz magával.
2: Hogyha a kommunikáció fejlődését is a beszélgetésbe hozzuk, akkor mit lehetne erről elmondani? Hogyan alakul ki a kommunikációs készsége egy kis gyermeknek? Milyen folyamatokon megy ez át?
3: Ahogyan a bevezetőben is már mindannyian hallhattuk, a kommunikáció az nem a beszédnek a beindulásával vagy a megjelenésével kezdődik, hanem már jóval korábban. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy kommunikációnak minősül minden olyan kezdeményezés, aminek a célja az információ közvetítés, hogy én kognitívan, hogy érzelmileg hatok valamilyen formában a másik személyre, hatást gyakorolok rá, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy már a magzati fejlődésnek az időszakában ez elkezdődik. Tehát abban a pillanatban, ahogy nem akaratlagosan, de a reflex mozgások által, a rugdalózással, a különböző életjelekkel, ahogy tudtára adja a kisgyermek a szüleinek, hogy ő ott van és létezik. Ez természetesen, hogy beindít egy érzelmi reakciót a szülők részéről, az egész környezet részéről, tehát az életfunkciókkal már hatást gyakorol a környezetére. És egy másik nagyon fontos és szakmailag is érdekes, illetve értékes információ, hogy már a magzati fejlődés időszakában is az anyanyelv iránti érzékenység elkezd kialakulni a kisgyerekekben. Nagyon sok kutatásnak az eredménye igazolja, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, tehát már újszülött korban, néhány napos korban képesek kimutatni különböző kutatási vizsgálatok során, hogy egy kifejezett érzékenységet mutatnak az újszülöttek azzal a nyelvvel szemben, amit a magzati fejlődés időszakában hallottak. Tehát képesek megkülönböztetni ezt a nyelvet egy olyan nyelvtől, amit a méhen belüli fejlődés időszakában nem hallottak. És akkor innen kezdődik tulajdonképpen, hogy megvan ez a kifejezett érzékenység az anyanyelvnek a beszédhangjai iránt, és persze meg szoktunk határozni, illetve a szakirodalom meghatároz olyan mérföldköveket, amelyek mentén zajlik a nyelv fejlődés, a beszédnek az elsajátítása, de ez egy rendkívül komplex folyamat, amit nem mindig lehet életkorokhoz vagy számadatokhoz társítani. Így nagy vonalakban úgy kell ezt elképzelni, hogy a fejlődésnek az első időszakában nagyrészt reflexmozgásokhoz, életfunkciókhoz kapcsolódik a maga a hangadás, tehát sírással jelzi egy kisgyermek, hogyha valamire szüksége van, ezt a környezeten megerősíti, és ezekből az interakciókból tanulja meg szépen fokozatosan, hogy ő hatást tud gyakorolni a környezetére. Majd később olyan 3 és 6 hónapos kor között jelenik meg a gőgicsélés, amikor különböző beszédhangokat kezdenek produkálni a gyerekek, és ez nagyon érdekes, mert ebben az időszakban azt szoktuk mondani, hogy univerzális a hangadás, tehát nyelvterülettől, kultúrától függetlenül ugyanazokat a hangokat produkálják a kisgyerekek. És majd olyan 6 hónapos kor után, tehát fél éves kor után kezdenek ezek a hangok az anyanyelvre specializálódni és korlátozódni. És akkor különböző hangkombinációkban megjelenik a gagyugás, majd később olyan egy éves kor körül, de most már azért jóval később, tehát itt megfigyelhető ugyancsak a modernkori ritmussal párhuzamosan egy későbbi beszédindulás, tehát azért itt egy picit eltolódnak már ezek a mérföldkövek, azt mutatja a gyakorlati tapasztalat. Olyan egy-másfél éves kor környékén jelennek meg az első szavak, amelyeket olyan szótöredékek ezek legtöbbször, amelyeket mindig ugyanannak a tárgynak, személynek, vagy akár állatnak a megnevezésére használ a kisgyerek, ezeket tekintjük az első szavak megjelenésének.
2: Fontos az, hogy a szülők úgy támogassák ezt a folyamatot, hogy válasz készek a gyerekeknek az igényeire, reakcióira?
3: Természetesen, hogy nagyon fontos, több szempontból is. Tehát főként a szülő nyújtja azt a verbális modellt a gyerek számára, amelyet a legkorábbi időszaktól kezdődően megfigyelnek, és majd egy adott ponton túl utánoznak is a gyerekek. Talán ahhoz, hogy megértsük, hogy mennyire fontos a szülői jelenlét, és hogy válaszkész legyen a szülő, erre az egyik legjobb példa az, hogy a gőgicsélés időszakában, tehát ez a 3 és 6 hónapos kor környékén, amikor különböző hangokat, hangkapcsolatokat produkálnak a gyerekek, de a gagyogás időszakában is, tehát fél éves kor után is, jelen van az utánzás, de nem képesek bármit utánozni a kisgyerekek, hanem ebben az időszakban az utánzás az azt jelenti, hogy ő produkál saját magától valamilyen hangot, ezt a szülő utánozza, és a kisgyerek tulajdonképpen saját magát utánozza a szülőnek a közvetítésében. És ez nem tud megvalósulni akkor, hogyha nincsen jelen egy olyan szülő, aki receptív, fogékony, válaszkész ezekre a történésekre. Később a beszédfejlődés későbbi időszakában rendkívül fontos a rámutatás, tehát hogy újjal rámutat a kisgyerek egy történésre, egy tárgyra, egy állatra, és ezáltal a szülőnek a figyelmét is ráirányítja arra az adott eseményre. Ezt nevezzük közös figyelemnek, hogy ketten ugyanarra az eseményre, vagy ugyanarra a tárgyra figyelünk, ami ismét nagyon-nagyon fontos a beszédfejlődés szempontjából.
2: Hogyha nincs meg ez a válaszreakció a szülő részéről, akkor ebben az esetben történik meg ez a késleltetés a beszédben, amiről az előbb említettél, vagy más faktorok is befolyásolják?
3: Itt mindenképpen azt tartom a megfelelő nyelvhasználatnak vagy megfogalmazásnak, hogy megtörténhet a késés. Nem föltétlenül egy egyenes következménye annak, hogy nincs jelen egy megfelelő szintű válaszkészség a szülő részéről, hanem mindig nagyon sok tényezőnek az eredménye. Itt meg szoktuk mondani, hogy lehetnek genetikai tényezők is, amelyeket természetesen nagyon nehéz megvizsgálni, megtalálni, hogy pontosan ilyen szempontból, biológiai tényezők szempontjából mi állhat a háttérben. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy a kettőnek a kombinációja, tehát hogy biológiai háttér is, és olyan környezeti tényezők is szerepet játszanak ebben, mint amilyen a szülői jelenlétnek a megléte vagy a hiánya, mint amilyen az elektronikai eszközöknek a használata vagy ennek a korlátozása, tehát nagyon sok tényezőnek a kombinációja eredményezi a megfelelő beszédfejlődést is, és a mennyiségi vagy minőségi lemaradást is ebben a folyamatban.
2: Beszéljünk akkor arról, hogy mi az, ami segíti a beszédnek a fejlődését, a szülők milyen tevékenységeket végezhetnek a gyerekekkel, amelyek ezt fejlesztik, annak érdekében, hogy a gyerekek egészségesen fejlődjenek a beszédkészségükben.
3: Igen, itt nagyon tetszett, ahogy feltetted ezt a kérdést, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek a szülők a gyerekükkel, mert sokszor úgy hajlamosak lehetünk belecsúszni abba a hibába, hogy játékokban kezdünk el gondolkodni, hogy milyen játékot vehetek meg, ami segíti a beszédfejlődést. De itt én nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a leg a legkomplexebb játék sem tudja támogatni a beszéd fejlődését a személyes interakció nélkül. Tehát a személyes jelenlét, a közös időtöltés az, ami nem csak a beszédnek a fejlődését, hanem általánosságban véve a gyerekeknek a fejlődését nagy mértékben tudja támogatni. És ezt bele tudjuk vinni nagyon sok tevékenységbe, vagy nagyon sok olyan egyszerű élethelyzetbe, ami tudja a gyerekeknek a fejlődését úgy segíteni, ahogyan azt szeretnénk. Itt amit ki szeretnék emelni, hogy konkrét tevékenységek, amelyeket be lehet építeni a mindennapokba, nem szeretnék föltétlenül kiemelni néhány tevékenységet, hanem inkább én azt tartom megvalósíthatónak, ami beépíthető az adott családnak a rutinjába, a hétköznapokba. Lehet, hogy van olyan család, akiknél az működik, hogy az egyszerű reggeli rutinhoz mondókákat és énekeket társítunk, hogy mondókázunk, amikor felöltözünk, énekelünk, amikor fogat mosunk, énekelünk akkor, amikor megkötöm a kis cofocskáját a kislányomnak. Tehát, hogy ami beépíthető a hétköznapokba. De lehet, hogy van olyan család, akiknél az működik, hogy amikor állunk a forgalomban, és reggel hatalmas nagy forgalmi dugó van, akkor anya elmond egy mesét, vagy játszunk közösen az autóban egy játékot. Tehát, hogy azok a tevékenységek segítik a legjobban a gyerekek fejlődését, ami aktívan, rendszeresen beépíthető a hétköznapokba, és nem egy különálló tevékenység, amire külön időt kell szakítani, hanem ami szépen integrálható a mindennapokba.
2: Beszéljünk a különbségekről is, a modern kor és talán az ezelőtti kor között. Miben más ma gyerekként felnőni és a beszédben fejlődni, mint régebben?
3: Itt ebből a szempontból szerintem ami a legizgalmasabb, és ugyanakkor ami a legtöbb rejtélyt is magával hozza, az az, hogy a gyerekeknek ugyanolyan szükségletei vannak ma, mint amilyenek sok évvel ezelőtt voltak. Tehát alapvetően gyereknek lenni abban más, ahogyan a környezet képes reagálni azokra a szükségletekre, amelyekkel sok évvel ezelőtt is rendelkeztek a gyerekek, és amelyekkel ma is rendelkeznek a gyerekek. Egyrészt, ami egy hatalmas nagy különbség, az információknak az elérhetősége. Tehát egészen addig, amíg néhány évvel ezelőtt a felnőttek, és hát igen, mondhatjuk, hogy a felnőttek voltak az egyik fő forrása az információnak a gyerekek számára, ma már a gyerekeknek saját hozzáférésük van olyan információkhoz, amelyekről lehet, hogy mi sem rendelkezünk, vagy nem úgy rendelkezünk, ahogyan ők utána tudnak nézni, ahogyan el tudják érni két kattintással. Legalábbis a stratégiáik sokkal fejlettebbek, hogy hogyan jussanak hozzá bizonyos információkhoz. És ez a környezet számára azért is jelent nagyon nagy nehézséget, mert nem... Én azt gondolom, és a szakirodalom meg a kutatások is ezt mutatják, és a gyakorlati tapasztalat is, hogy nem rendelkezünk még azzal a stratégiával, ami hatékony lenne abban, hogy megfelelően tudjuk szűrni, korlátozni, vagy a megfelelő csatornán eljuttatni hozzájuk ezeket az információkat. Tehát ez mindenképpen egy különbség abban a tekintetben, hogy mit jelent ma gyereknek lenni. Egy másik nagy különbség az, amit korábban is említettünk már, a jelenlét. Tehát, hogy elérhetőek vagyunk állandóan, felnőttek és gyerekek egyaránt az online térben, de fizikailag a figyelmünk szempontjából érzelmileg, hogy mennyire vagyunk jelen egymás életében, ez nagyon sokat változott az elmúlt években. És itt ismét visszakanyarodnék ahhoz a gondolathoz, hogy a mostani kisgyerekeknek a szülei mire kaptak mindát és megoldást, az teljesen más problémákkal álltak szemben akkor, amikor ők voltak kisgyerekek, mint amelyekkel az ő mostani kisgyerekeik szembe kell nézzenek. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy nehézség, hogy oldjanak meg a szülők olyan problémákat, amelyeknek a megoldására vonatkozóan senki nem tanított nekik stratégiákat. Úgyhogy ez is egy különbség a mostani modern világ és a néhány évvel ezelőtti, vagy néhány évtizeddel ezelőtti életritmus között.
2: Felgyorsult a fejlődés, a technológiai fejlődés például, és ezzel felgyorsult a világ, meg egyéb kérdéseket is hozott maga után. Hogyha konkrétan a technológiai eszközökre összpontosítunk egy kicsit, akkor ezek hogyan befolyásolják a gyermekeknek a gondolkodását, a beszédfejlődését, milyen veszélyeik vannak ezeknek, milyen keretek között lehet gyerekeknek adni, mikortól, mikor nem ajánlott, és miért nem ajánlott. Tehát, hogy tudnánk egy kicsit így az eszközök környékén, az elektronikai eszközök környékén forgolódni, és válaszokat kapni.
3: Igen, ez talán egy olyan téma, amiről nem lehet ma eleget beszélni, vagy nem lehet igazán kimeríteni ezt a kérdést. Én onnan indulnék ki, hogy az Egészségügyi Világszervezet, ami természetesen egy rendkívül megbízható forrás, rengeteg kutatási eredménynek, világszerte rengeteg kutatási eredménynek a szintézisén alapul, és nekik vannak különböző standardjaik, amelyek pontosan azt mutatják, hogy hogyan, mi az, amire érdemes lenne odafigyelni ahhoz, hogy támogatni tudjuk a gyerekek fejlődését. És ezekben a standardokban az szerepel, hogy az első néhány életévben, 2, de ha lehet 3 éves korig, semmilyen formában ne találkozzanak a gyerekek elektronikai eszközökkel, legalább 2 éves korig. És azért ez szerintem nagyon sok mindent elmond arról, hogy milyen mértékben kellene odafigyelni ezeknek az eszközöknek a korlátozására. Tisztában vagyok azzal, hogy itt talán mielőtt tovább mennék ezzel a gondolattal, azt emelném ki, hogy én fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról is, hogy ez egy valódi nehézség a szülők számára. Tehát nem szeretném, és törekszem a mindennapi gyakorlatban is figyelni arra, hogy ne érezze magát hibásnak az a szülő, aki még nem találta meg a módját annak, hogy megfelelően korlátozza ezeknek az eszközöknek a használatát, mert talán ebben is egy kulcsmondat az, hogy minden szülő a tőle telhető legtöbbet és legjobban teszi. Tehát az, akinek nem sikerült még megfelelően irányítani, vagy kontrollálni ezeket a dolgokat, az is azért van, mert még nem talált rá egy hatékony megoldást, mert még mindenki csak próbálja felderíteni, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Viszont az Egészségügyi Világszervezet és más standardok is ezt rögzítették, ezt emelik ki, hogy az első néhány életévben hogyha lehet, akkor egyáltalán ne. Ennek az az oka, hogyha már kitérünk erre is, hogy mit is okozhat, vagy mit is jelent a kisgyerekek idegrendszerének találkozni ezekkel az eszközökkel, azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legfantasztikusabb élmény, amit egy kisgyereknek az idegrendszere átélhet. És ez azért van, mert az idegrendszerünk, mindannyiunknak az idegrendszere egy hihetetlenül gazdaságos módon működik, azért, hogy saját magát megfelelően tudja szabályozni és fenntartani. Tehát, hogyha megtapasztalja egy ilyen idegrendszer, hogy minimális, vagy akár semmilyen energia befektetéssel maximális visszajelzést tud elérni, akkor ez nagyon-nagyon rövid időn belül addiktív hatású tud lenni. Tehát egyszerűen csak ülniük kell egy helyben, maximum az ujjacskájukkal görgetni, amit egy nagyon kicsi gyerek is képes már megtenni, és rengeteg vizuális, rengeteg auditív, nagyon színes, nagyon mozgó, nagyon hangos visszajelzést biztosít ez a mozdulat. És akkor természetesen itt felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan várjuk el egy kisgyerektől, aki minimális energiabefektetéssel maximális visszacsatolást ért el, hogyan várjuk el, hogy utána üljön és másfél órán keresztül homokvárat építsen a homokozóban, amikor az türelmet igényel, figyelmet igényel, ő kell dolgozzon, neki kell energiát befektetnie, ha ledől a homokvára, akkor azzal az érzéssel meg kell küzdeni. Tehát ezek olyan tevékenységek, amelyeket a telefon vagy a számítógép előtt ülve nem kell elvégeznie, és mégis megkapja azokat az ingereket, amelyek aktívan tartják az idegrendszerét. Ez a legnagyobb veszélye szerintem a digitális eszközök használatának, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy becsapjuk a saját idegrendszerünket, mert ezek nem valódi tartalommal megtöltött impulzusok, ezek csak olyan ingerek, amelyek látszólag aktívan tartják az idegrendszert, de nem nincsen tartalmi értékű

0: megfogalmazódna bennem, hogy milyen élményt váltott ki a tartalom, már jön a következő impulzus. Tehát nem tanulom meg azt, hogy elég időt töltsek azzal az élménnyel, amelyet számomra biztosít, amit látok, hallok, tapasztalok.
1: Igen, itt már meg is előzted az egyik kérdésemet, mert gondoltam arra, hogy megkérdezzem, hogy maga a szülőnek a figyelmének a hiánya, hogyha ehhez hozzátársul, hogy a gyerek már kézben tarthat egy elektronikai eszközt, és ehhez társul az is, hogy a szülő már nem figyel a gyerekére, nem reakcionál az ő szükségleteire, vagy kérdéseire, vagy igényeire, akkor ez mit hoz magával. De talán következő kérdésként azt tenném fel, hogyha ez a két dolog társul, vagy akár csak az, hogy a gyereknek oda van adva egy elektronikai eszköz, akkor ez milyen jellegben nyilvánul meg az, hogy a gyereknek rosszat tesz az, amennyit tölt az elektronikai eszközzel, vannak fokozatok, amiket elér a gyermek, és lehet ezeket látni a viselkedésén, a romboló jeleket, vagy hogy lehet erről gondolkodni? Mikor kell felébredjen a szülő abból, hogy amit ő tesz, hogy egy elektronikai eszközt ad a gyerekének, az nem jó, tehát hogy látszik a gyereken is a visszafejlődés.
0: Szerintem az egyik legfontosabb mutató, amit figyelembe vehetünk, és ez nem csak az elektronikai eszközökre érvényes, hanem hogyha szeretnénk egy picikét szűkíteni azt a kérdést, vagy konkretizálni, hogy mit értünk az alatt, hogy probléma, akkor itt az egyik legfontosabb dolog, amit érdemes figyelembe venni, hogy károsítja-e, akadályozza-e azt a mindennapi funkcionalitást, ami a hétköznapokban történik. Tehát, hogyha használ is elektronikai eszközöket az a kisgyerek, de mellette képes azokat a felelősségeket, mert használhatjuk ezt a szót, hiszen egy egészen korai életkortól kezdődően megvan a maga feladata és felelőssége a gyerekeknek, hogyha ezt képes betölteni az ő feladatait is, és elvégezni azokat a mindennapi tevékenységeket, amelyek az ő hatáskörét képezik, akkor azt mondhatjuk, hogy rendben van. Tehát, hogy abban a pillanatban, ahogyan elektronikai eszközök használata nélkül már nem tudunk különböző élethelyzeteket megoldani, például nem eszik, csak hogyha nézhet telefont, nem tudunk felöltözni, csak hogyha nézhet telefont, nem tudunk otthonról elindulni, csak hogyha nézhet mesét, ezek lehetnek azok a felkiáltó jelek, amelyekre érdemes odafigyelni. Tehát betölt-e valamilyen funkciót, pótol-e, helyettesít-e valamilyen funkciót, vagy a részét képezi a mindennapoknak, anélkül, hogy olyan célból használnánk, ami nem a rendeltetésszerű funkciója ezeknek az eszközöknek. Tehát igazából talán ez lenne egy ilyen mondat, amit aláhúznék, hogy akkor van gond, hogyha nem tudunk már bizonyos dolgokat megtenni az elektronikai eszköz nélkül.
1: Tudom, hogy mondtad azt, hogy nincsen egy recept arra, hogyan a jelenlevő szülő generáció kezelje a technológiai eszközöket és ezeknek a használatát annak érdekében, hogy a nevelést jól elvégezzék, azonban vannak bizonyos trükkök, amiket alkalmazhatnak, vagy van-e már valamilyen irány, vagy tanács, ami segítheti őket ebben, például, hogyha mindenki analizálja a kis életét, akkor észreveheti, hogy lassan telefon nélkül már nem tud élni, tehát hogy kapcsolatfenntartás szempontjából a munkahelyen sokat használjuk ezt az eszközt, és még másokat is, laptopot, tabletgépet, és így tovább. És a gyermekek ezt láthatják. Ha a szülő a COVID ideje óta már otthonról dolgozik, akkor lehet, hogy elkerülhetetlen, hogy a gyermek ne találkozzon ezekkel az eszközökkel, ne ismerje fel őket. Mit lehetne tanácsolni a szülőknek ilyen téren?
0: Természetesen, hogy nincsen erre egy egységes recept, de azért néhány olyan apró, a hétköznapokba beépíthető trükk, vagy tipp, amit figyelembe lehet venni, ezeket természetesen érdemes is elmondani a szülőknek, vagy érdemes is ezeket kiemelni. Ilyen lehet például az, hogy amire

0: egész kicsikortól kezdve odafigyelhetünk, hogy ne legyen egy másodlagos vagy plusz inger ezeknek az eszközöknek a használata. Tehát például, hogyha otthon játszunk a kisgyerekünkkel együtt, akkor ne menjen a háttérben tévé. Tehát ez egy olyan dolog, amire nagyon egyszerűen oda lehet figyelni. Miért? Azért, mert egyrészt elvonja a figyelmünket, ez a legegyértelműbb dolog, hogy ha ott van, és már egy ingerforrást biztosít a háttérből, akkor nem tudunk kizárólag arra a tevékenységre figyelni, amivel foglalkozunk. Másrészt így nagyon nehéz egy kisgyerek számára megtanulni azt, hogy mit jelent egy dologra koncentrálni, és a háttérből kizárni azokat a zavaró ingereket, amik körülöttünk történnek. Tehát ez egy olyan hétköznapi stratégia, amit viszonylag egyszerű bevezetni. Nagyobb gyerekek esetében, akiknek már van hozzáférése ezekhez az eszközökhöz, de ez akár ebből bizonyos részletek kisebb gyerekeknél is érvényesíthetőek, hogy amit kiemeltünk az előbb is, hogy ne töltsön be, ne társuljon különböző szükségleteknek a kielégítéséhez, például az étkezéshez, az elalváshoz, az öltözéshez. Tehát ezek olyan tevékenységek, amelyeknek a mindennapi ritmusát meg kell tanulniuk a kisgyerekeknek, anélkül, hogy szükségük legyen egy másodlagos mankóra támaszra. Tehát egy kisgyerek képes arra, hogy önállóan egyen, képes arra, hogy önállóan fogatmosson, hogy az autóban egy 10 perces utat végig tudjon utazni, és akkor tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz, tehát inkább ez lehetne egy másik stratégia, hogy valami olyan alternatívát kitalálni, ami nem ezekhez az eszközökhöz kötött. Hogyha még nagyobb a gyerek, és már aktívan fogyaszt különböző tartalmakat, néz meséket, akkor még egy ilyen apróság, amire oda lehet figyelni, hogy választhatunk akár olyan meséket is, amelyeket könyv formájában is végig tudunk lapozni, például egy Bogyó és Babóca, elolvassuk közösen a mesét, átbeszéljük, és akkor amikor mesében vagy rajzfilm formájában nézzük, akkor beszélünk róla, azonosítjuk a szereplőket, miután megnéztük a mesét, közösen is átbeszéljük, hogy kivel mi történt, hogy éreztük magunkat. Ez egyrészt a memóriáját is nagyon jól fejleszti a kisgyerekeknek, másrészt átvihetjük ezeket az információkat egy olyan szűrőn, ugye a szülőnek a közvetítésével, ami segít a kisgyereknek jobban megérteni, hogy mit is látott pontosan, és mi is történt azokban a mesékben. Tehát ezek azok az alternatívák, amiket be tudunk építeni a mindennapokba. Vagy a meséknek a hallgatása, tehát nem vizuálisan nézzük a mesét, hanem az autóban például, amikor utazunk, akkor beteszünk egy mesét, és meghallgatjuk. Ez is a fantáziáját, a képzelő erejét nagyon jól fejleszti a gyerekeknek. Tehát, hogy ilyen apró stratégiák vannak, amiket beépíthetünk a mindennapokba.
1: Hogyha a beszédfejlődésre irányulunk vissza, és elengedjük most a technológiai eszközöket egy pillanatra, akkor mikor szokott meglátszani egy gyereken az, hogy kihívást okoz neki a beszéd, mikor ajánlott a szülőknek szakemberhez fordulni, mit tudnál esetleg erről elmondani?
0: Itt tulajdonképpen nagyon-nagyon egyéni mintázatot mutat, hogy hogyan zajlik a fejlődésnek a folyamata. Van, vagyis a szakirodalom kiemel nemek közötti különbségeket is, hogy kislányok, kisfiúk esetében mi a tendencia. Azt mutatja a szakirodalom, hogy kisfiúk esetében egy picikét később, egy picikét lassabban zajlik a beszédfejlődés, de ez sem egy általánosan érvényesíthető tendencia. Éppen ezért azt mondja a szakirodalom is, és ez nagyon szépen alátámasztja a gyakorlati tapasztalat is, hogy ha 3 éves korban még egyáltalán nem beszél egy kisgyerek, vagy csak szótöredékeket, szótagokat, hangokat használ, akkor mindenféleképpen érdemes egy szakembert felkeresni. Innentől, tehát 3 éves kortól kezdődően beszélünk megkésedveszít fejlődésről, aminek már korábban is vannak jelei. Tehát akár visszatérhetünk egészen a gagyogásnak a periódusába, vagy periódusáig, már ott is lehet figyelgetni, hogy változatos-e, változatosak-e azok a szótagok, amelyeket a gagyogás időszakában használ, hoz-e be új mintázatokat, tehát hogy van-e egy fejlődő tendencia ebben a tekintetben, amiket korábban is kiemeltünk, hogy megjelenik-e a rámutatás, vagy kommunikál-e valamilyen formában a környezetével, próbál-e hatni valamilyen formában a környezetére már jóval 3 éves kor előtt. Tehát ezek azok a jelek, amelyekre odafigyelhetünk. Az utánzás egy másik nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy próbál-e utánozni, figyeli-e, ahogy a környezetében lévő személyek kommunikálnak. Ezekre a korai jelekre összpontosíthatunk, és az, hogy mikor indul be a beszéd, ez a szakirodalomban is meghatározott életkor tulajdonképpen, hogy 3 éves kor után beszélünk megkésett beszédfejlődésről. A beszédnek a tisztasága, érthetősége szempontjából pedig egészen 5 éves korig nagyon sokat tisztul még magától is a beszéd, viszont hogyha 5-5,5 éves korban még mindig nem tiszta, és fennállnak különböző artikulációs hibák, akkor is érdemes szakemberhez fordulni, hogy amire az iskolakezdés esedékessé válik, arra rendben legyen ez a része is a beszédnek.
1: Hogyan tud segíteni egy logopédus, hogy zajlik egy találkozás egy logopédussal? Talán erről is érdemes lenne egy az beszélgetés vége fele említést tenni.
0: Minden alkalommal sor kerül egy felmérésre, hiszen rendkívül fontos az, hogy tudjuk, hogy pontosan mivel is állunk szemben, még akkor is, hogyha vannak előzetes információink, amelyek nagyon értékesek tudnak lenni, a szülővel is természetesen beszélgetünk, különböző kérdéseket teszünk fel arra vonatkozóan, hogy hogyan zajlott a fejlődés, tehát az első találkozásnál igyekszünk egy minél teljesebb képet kialakítani arról, hogy mivel is állunk szemben, és akkor ennek megfelelően egyéni módon határozzuk meg, hogy annak az adott kisgyereknek mire van szüksége. A logopédiai fejlesztés nem csak kifejezetten a beszédnek a támogatására, vagy a beszéd korrekciójára irányul, hanem nagyon sok más területnek a fejlesztését is beszoktuk vonni ebbe a folyamatba, kognitív képességeknek a fejlesztését, szociális vagy érzelmi képességeknek a fejlesztését, attól függően, hogy mire van annak az adott gyereknek szüksége. Hogyha beszédindítás a cél, hogyha arra törekszünk, hogy beinduljon a beszéd, ugye ez általában kisebb gyerekeknél szokott aktuális lenni, akkor ebben az esetben különböző mindennapi élethelyzetekből indulunk ki, hogy a számára legfontosabb kommunikációs módokat elsajátítsa, hogy tanuljon meg például elkérni valamit, amire neki szüksége van, vagy amit ő szeretne, hogy tudja kifejezni, hogy még szeretne, vagy hogy már nem szeretne valamit. Tehát azokat a legelemibb kommunikációs mintázatokat sajátítjuk el először, amelyeket a mindennapokban is a legtöbbet tud kamatoztatni. Aztán ilyen nagyon kicsi gyerekeknél hangutánzókat, énekeket, mondókákat szoktunk használni. Ezek azok, amelyeket a szülők is nagyon fontos, hogy beépítsenek a mindennapokba, hogy minél több élethelyzettel próbálják összekapcsolni. Nagyobb gyerekek esetében pedig, hogyha a beszédhangoknak a javításáról, vagy valamilyen más logopédiai segítségnyújtásról van szó, akkor az is teljesen egyénre szabottan, attól függően, hogy milyen problémával állunk szemben. Annyira tág és színes a logopédiának a területe, hogy nehéz így néhány gondolatban megfogalmazni, hogy mire is összpontosul.
1: Hogyha egy szülő szükségét érzi, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegye, akkor mire számítson, mennyire hosszú, persze céltól függően ennek a szolgáltatásnak az ideje, tehát hogy mennyi időt kell erre szánni ahhoz, hogy a célt elérje a szülő közösen a specialistával.
0: Valóban itt nagyon sok tényezőnek a függvényében lehet erre a kérdésre is választ adni. Attól is függ, hogy az, ami a foglalkozások ideje alatt történik, azt milyen mértékben sikerül a hétköznapokba átvinni. Főleg azoknál a gyerekeknél, akiknél a beszédindítás a cél, de nem csak. Tehát annak függvényében, hogy mennyire sikerül a hétköznapokban odafigyelni azoknak az apró stratégiáknak az alkalmazására, amelyeket a fejlesztésről során is megpróbálunk kialakítani. Ez nagy mértékben gyorsíthatja, tehát hatékonyabbá is teheti, mert nem csak a gyorsaságról van itt szó, hanem hogy mennyire eredményes az a munka, amit végzünk. Tehát vagy növelheti, vagy akár nagyon korlátozhatja is a fejlesztésnek a hatékonyságát. Ezért is hangsúlyozzuk mindig, hogy itt egy folyamatos együttműködésről van szó a szülő, illetve az egész család és a szakember között, mert minden esetben az a cél, hogy az, ami a fejlesztések során történik, az minél inkább tudjon beépülni a hétköznapokba. Akkor is, hogyha egy hangnak a javításáról van szó, ott is maga a probléma az, hogy egy adott életkorig egy bizonyos módon ejtette ki a gyerek azt a hangot, és akkor ezt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Tehát az, hogy azt a napi 5 vagy 10 percet gyakorlásra szánja-e a gyerek, ez nagyon nagy mértékben meghatározza az egész együttműködésnek a sikerességét. Tehát inkább ez ettől függ az időtartama, és persze a probléma is nagyon nagy mértékben meghatározza, de főként attól függ ennek az együttműködésnek az időtartama és az iránya is, hogy mennyire sikerül megtalálni azt az együttműködési formát, ami mind a két fél részéről működtethető.
1: A jelenben látod azt, hogy a gyerekeknek a beszédfejlődése csökkent, tehát itt akár a kolozsvári közegben, ugyebár foglalkozol gyerekekkel, mit tapasztalsz, így saját bőrön is, illetve mi ad neked reményt és motivációt és pozitivitást ebben a munkában? A gyerekeknek a fejlődése az gyorsan történik attól a pillanattól, hogy szakemberhez kerülnek? Tehát mik azok a bátorító összetevői ennek a szakmának, amik adnak neked motivációt ahhoz, hogy ezt végezd?
0: Első körben, hogyha onnan indulunk ki, hogy változott-e a beszédfejlődés, vagy hogy én a mindennapokban mit tapasztalok, mindenképpen egy eltérő dinamikáról, tehát egy más típusú fejlődési dinamikáról beszélünk, mint néhány évvel ezelőtt, hogyha teljesen személyes tapasztalatokból indulok ki, és visszagondolok arra, hogy amikor én óvodába, iskolába jártam, azért az nem volt olyan régen, az interakcióknak, tehát a társakkal való együtt töltött időnek az alapja a kommunikáció, a beszéd alapú kommunikáció volt. Tehát azok a játékok, amelyeket játszottunk, az, ahogyan együtt töltöttük az időt, azon alapult, hogy mi egymással folyamatosan kommunikáltunk. Ehhez képest azok a kisgyerekek, akikkel én is most dolgozom, millió alternatívát találnak arra, hogy lehet a kommunikációs problémákat kiküszöbölni. Tehát, hogyha nincs lehetőség az élő verbális kommunikációra, találnak rengeteg más alternatívát. És éppen ezért nem is érzik és nem is értik a szükségességét annak, hogy ezen a területen célzottan dolgoznunk kellene. Úgyhogy ez talán az egyik jelentősebb eltérés, vagy az egyik legnagyobb, és a fejlődés folyamatában is ez sokszor egy akadályozó tényező tud lenni, hogy amikor együtt dolgozunk egy kisgyerekkel, ő is fontos, hogy értse, hogy a fejlesztés folyamatában mi történik, hogy miért vagyunk ott, hogy ha játszunk, akkor mit játszunk, de azt miért játszodjuk. Persze nem egy nagyon tudományos szinten, hanem az ő szintjüknek megfelelően, de hogy értse, hogy éppen amit csinálunk, azt miért csináljuk. És a terápiának a sikeressége valahol ettől is függ, hogy mennyire sikerül megtalálni azt a kommunikációs módot, vagy azt az együttműködési formát a gyerekekkel, ami lehetővé teszi, hogy aktívan be tudjuk vonni ebbe a folyamatba. Miután elkezdődik egy ilyen fejlesztés, előbb-utóbb lesz valamilyen változás, tehát már csak abból kiindulva, hogy eltérő ingereket tapasztal a kisgyerek, olyan helyzeteknek lesz a részese, amelyekben korábban nem szerzett még tapasztalatot, már ez önmagában egy eltérést eredményez, és valahol talán az ezzel együtt járó kihívás ad számomra reményt és motivációt, az, hogy minden egyes kisgyerek esetében tudom, hogy létezik a lehetősége annak, hogy segítsük az ő fejlődését, és azt is tudom, hogy ebben nekem és nekünk szakembereknek mekkora szerepünk és jelentőségünk van. És engem a mindennapokban ez motivál a leginkább, és ez tartja bennem a reményt is a gyerekekkel való munkát illetően, hogy megtalálni azt az utat, azt a kis kulcsot, ami minden egyes gyereknek az egyéni zárját nyitja. Úgyhogy talán ez.
1: Nagyon örülök, hogy több fontos információt megosztottál ma velünk, ami motiválni tud bennünket is, szülőket is arra, hogy keressék és megtalálják az utat ebben a tekintetben is, hogyha gondokkal küszködnek, és örülök, hogy részletekbe menően tudtunk erről a témáról beszélni, hiszem azt, hogy sok minden van még, ami ennek a témának az alapjánál van, de amennyit csak lehetett, a mai adásba belesülítettünk. Hálásan köszönöm neked a jelenlétedet, köszönöm az információkat, amiket megosztottál velünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, kedves édesanyák és édesapák, örülök, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Pap Tímea logopédus volt a stúdióban a vendégem, és vele együtt a beszédfejlődésről hoztunk fel néhány kérdést, és válaszoltuk meg ezeket. Hasznos dolgok hangzottak el a stúdióban, és értékesek, és azt kívánom önöknek, hogy használják ezeket, főleg a tanácsokat, amelyek elhangzottak, és éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a Láthatár műsorában családi témák is elhangzanak, olyanok, amelyek segíthetik a családoknak a jólétét, a gyerekeknek a fejlődését, és a pároknak, a családoknak a fejlődését is. Amennyiben tetszett a beszélgetés, a téma, a vendég meghívott, én nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de mindaddig minden jót és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: Itt a Reménység hangja rádió. Adásainkat naponta 16 és 17 óra között, valamint este 22 és 23 óra között hallgathatják a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A következő 60 percben bibliai ABC sorozatunkat hallgathatják meg. Előadó Faragó József lelkész.

Mai témakörünk, jöjjön el a te országod. Mit is jelent Jézus Krisztusnak ez a kérelme, a második a sorrendben, hogy jöjjön el a te országod? Miről is van lényegében szó? Jézus Krisztus az első helyen említette, az első kérelemben azt, ami a csúcsa mindennek. Mert ha mi keresztény emberek megszenteljük a mindenható Istennek a nevét a mi életünkben, tehát a mi szívünkben, a mi lelkünkben és a Krisztusban való jó élet, vagyis mindenben követjük Jézus Krisztust, és életünk célja nem az csak, hogy vallásos emberek legyünk, hanem Jézust követő emberek, és a Szentírásra építsük a mi hitünket, nyomban a második kérelem, az pedig a legfontosabb az, hogy az embert Isten dicsőítse az ő földi életében. Azonban, amikor jöjjön el a te országodról van szó, akkor el kell mondanunk azt, hogy kétféle országot ismerünk. Az egyik a földi országok, amelyek léteznek ezen a földön, a másik pedig a mennyeknek az országa. A földi országokra először az a jellemző, hogy erőszakra épülnek fel, kényszerre, hadsereg tartja fenn az uralmat, a rendőrség, és van börtön is. A mennyek országában nincs erőszak, nincs kényszer, nincs hadsereg, és börtön sem nincsen. A mennyek országa egészen más alapokra épül, mint a földi ország. Hát a földi országnál látjuk azt, hogy többen megpróbáltak világhatalmat felállítani, azonban Isten azt mondta, van egy prófécia a Szentírásban, hogy 4 világhatalom lesz ezen a földön. És meg is mondta előre, hogy melyik lesz az első, a második, és utána következett a harmadik és a negyedik. Tehát az első Babilónia, a második Médo-Perzsia, a harmadik Görögország, és a negyedik Római Birodalom. Amikor a Római Birodalom megbukott, attól kezdve többen próbáltak létrehozni más világbirodalmakat, ide tartozik például Klodvig, majd később Napóleon, Bonaparte Napóleon, francia császár. Találkoztunk később Hitlerrel, és emlékezzünk csak vissza, Hitlernek a jelszava mi volt? Heil Hitler, miénk az egész világ. Tehát azt jelenti, éljen Hitler, miénk az egész világ. Senkinek sem sikerült. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy 4 világbirodalom lesz a földön, és úgy is lett, és azóta senkinek sem sikerült, és nem is fog sikerülni az, hogy világbirodalmat hozzon létre ezen a földön. A mennyek országa egészen más alapokra épül, mint a földi ország. A szeretet, az öröm, a békesség, a jóság, az igazság, a szabadság, a tisztaság, az erkölcsösség, és így sorolhatnánk végtelenül, ezek mennyek országának alapjai. És az egész Szentírásban végső sorban ez a szó jelent legtöbbet. Megmondom, hogy miért. Azért, mert maga Isten a szeretet, majd utána azért, mert Istennek csak szeretetből lehet szolgálni. Szokásból semmiféleképpen sem. És Isten nem is fogadhatja el a szokásból való Isten szolgálatot. Említettük a farizeusnak és a vámszedőnek az imáját. Ugye a farizeus felment a templomba imádkozni, és azt mondta, hogy én, Uram, Istenem, én ezt teszek, én azt teszek, én avaszt teszem, és én nem vagyok olyan, mint az a másik. Hát így nem lehet szolgálni Istennek, igaz? Egyedül úgy lehet szolgálni a mindenhatónak, hogyha a szeretet késztet bennünket. És kedveseim, mindaz, amit szeretetből teszünk, az nem esik nehezünkre. Hozok egy példát. Például a férj és a feleség összerúgja a port. És azt mondja a férje a feleségnek, hogy te hozzá már egy pohár vizet, szomjas vagyok. És mit mond a feleség neki, hogyha megsértette a férje? Menj el és így áll. Igaz? Hát nehezére esik neki, miért? Most sértegettél az előbb, meg összeszittál, meg mindennek lehordtál, és most én menjek és vigyek neked vizet, hát azt nem teszem. De hogyha a férj és a feleség szeretetben élnek, és azt mondja bármelyik, hogy te légy szíves, adjál már nekem egy pohár vizet, akkor nehezére esik a másiknak? Nem. Miért? Mert ott van a szeretet. És az Isten szolgálatnak az alappillére is természetesen, hogy csak a szeretet. Valóban lesz ország, ahol nincs betegség, szenvedés és halál? Lesz. Ezt Jézus ígérte meg. És amit Jézus Krisztus megígér
a Szentírásban, az mind pontosan teljesedik, akár hiszik az emberek, akár nem. Hozzak egy példát. Például Isten nyomban, amikor Édenkertben vétkeztek őszüleink, akkor azt mondta, hogy Jézus Krisztus eljön, és a kígyónak a fejére fog taposni, és lehetővé teszi minden ember számára az örök életet. Igaz, hogy az emberiségnek 4000 évig kellett várni addig, amíg Isten valóra váltotta az ő ígéretét, de meglett. És amit Isten mond, azt teljesíti. Egy helyen a Szentírásban ezt olvassuk, nem ember az Isten, hogy hazudjék. Amit Isten mond, az úgy lesz. És olyan jó, hogy van valaki, akiben mi bízhatunk, hogy amit megígért, azt valóra váltja. Mert aki Istenben bízik, hogy is mondja a közmondás tovább, az nem csalatkozik. De bezzeg, aki emberben bízik, az nagyon gyakran csalatkozik. És éppen ezért, amit Isten megmondott, az Isten valóra is fogja váltani. Jelenések könyvének 21. részében, a 3. 4. versben olvassuk a következőt. Maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Itt a Szentírás beszél az új földről. Maga az Isten lesz velük az ő Istenük, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hát kedveseim, mi mit tudunk ezen a földön? Hogy mindaz, ami ott nem lesz, azt tudjuk, hogy itt van. Van gyász? Van. Van kiáltás, kétségbeesés, van fájdalom, van betegség, van gond, van szomorúság, van könnyhullatás, van bánkódás ezen a földön? Sajnos van. Miért? Mert ezen a földön a bűn az Úr. Azonban Jézus Krisztus azért halt megértünk a Golgotai kereszten, hogy megváltson bennünket az örök pusztulástól, de nem csak azért. Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megszabadítson bennünket mind attól, ami szomorúvá, fájdalmassá teszi a mi földi életünket. És ezért ígéri meg előre, és mondja el azt, hogy ott nem lesz gyász, ott nem lesz kiáltás. Egy szóval nem lesz mindaz, ami nagyon is terhes és bánatossá teszi valamennyünk életét ezen a földön. Isten ezt megígérte, és amit Isten megmondott, azt valóra is fogja váltani. Most egy nagyon provokatív kérdést szeretnék feltenni. Hány országot alapított Isten a föld teremtésekor? Hát maga már ez a kérdés, hogy hány, ez már számokról beszél. Mert ugye a kérésben az van, hogy jöjjön el a te országod. Tehát akkor hány országot alapított? Isten megalkotta az igazság és a szeretet országát. Isten létrehozta azt, hogy az ember boldogan élje maga életét ezen a földön. Sajnos az ember inkább választotta a szófogadatlanságot, az ember inkább hitt az ördögnek, mint Istennek, és tanuljunk őszüleinknek bal lépéséből, kedveseim. Ne legyünk azok, akik inkább az ördögnek hiszünk, mint Istennek, hanem pont a fordítottja. Amit Isten mond, az igaz. És ezért higgyük el azt, amit Isten a Szentírásban mond. Ne kételkedjünk semmit sem. Mert amit Isten a Szentírásban meghagyott, az be is fogja tölteni ugyanúgy, ahogy azt megígérte. És végső soron ez tesz bennünket boldoggá, és ez tesz bizakodóvá, ami a jövőt illeti. Az ember Isten szintjére fejlődhetett volna, ha hű marad. Mert azt olvassuk a Szentírásnak a legelső lapján, hogy amikor Isten megteremtette őszüleinket, akkor ezt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten a saját képére teremtette jelenbeli azonosságra, és az ember felnőhetett volna jelenben a krisztusi tökéletességig. Ezért az Isten uralmát az emberek Édenben, és azóta is kevésbé igénylik. Nagyon kevés vallásos ember igényli az Isten uralmát. No, de ez most mit jelent? Mit jelent az, hogy önök és én igényeljük az Isten uralmát, vagy nem? Azt, hogy vajon azzal az elvel éljük-e életünket, hogy Istenem, engemet legjobban érdekel mindentől a te akaratod.
És én nem azt fogom kérdezni, hogy mit fog szólni az egyik szomszéd vagy a másik szomszéd, ha én az Isten akaratát cselekszem, hanem én boldog leszek, hogyha én azt tehetem, ami előtted kedves, amit te meghagytál számomra. Ezzel a tudattal, ezzel a meggyőződéssel élni érdemes. És ezzel a meggyőződéssel kell élnünk, ha mi egyszerűen célba akarunk jutni. Ha nem ezzel a meggyőződéssel élünk, én nem akarok senkit sem elcsüggeszteni, sőt bátorítani szeretnék, akkor nem fogunk célba jutni. Tehát ha Isten szava lesz az első helyen az életünkben, tehát Isten országa sajnos a Földön mindig kisebbségben volt. Nem véletlen, hogy például Jézus Krisztus azt mondta el földi szolgálata alatt, hogy tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan, mennyien? Sokan vannak, akik azon járnak. Hányan járnak a széles úton? Sokan. És hova visz a széles út? A halálba visz. De ugyanott Jézus Krisztus közvetlenül ezen kijelentése után elmondta azt, hogy szoros az a kapu, keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Hát, kedveseim, azért is említettem ezt, hogy az Isten országába tartozó emberek mindig kisebbségben voltak a Földön. Sokszor emberek pedig pont az ellenkezőjén gondolkodnak. Oda sokan mennek, emide kevesen mennek. Hát melyik úton járnak sokan, és melyik úton járnak kevesen? Mit mondott Jézus? A halálba vezető úton sokan járnak, az életre vezető úton pedig kevesen járnak. Hát akkor, kedveseim, mi melyik úton szeretnénk haladni, vagyis melyik úton akarunk haladni? Ezért szeretnénk tanulmányozni ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod. Azonban, melyik a legkisebb ország a világon? Itt sorolhatjuk egymás után, ott van Luxemburg, ott van Monaco, ott van például a Vatikán, talán az egyik legkisebb ország a világon. De most, amikor felsoroltuk mind ezt, akkor hadd mondjak el, hogy van-e Vatikántól, vagy Monakótól, vagy Liechtensteintól még kisebb ország a világon? Van. Mindössze egy néhány négyzetcentiméter. Egy néhány négyzetcentiméter, és mi az? Isten országa azok szívében él, akik elfogadják Isten uralmát. Az előbb említettük, kedveseim, hogy nagyon kevés ember fogadja el Isten uralmát. Nagyon kevés ember kész arra, hogy alárendelje magát Isten akaratának. És azt mondja, Istenem, segíts meg, hogy te legyél, és te maradjál örökre az életemben az első helyen. Mert ha most, nem én, hanem Isten megkérdezne bennünket, légy szíves, mondd meg, ki áll a te életedben az első helyen. Akkor mit tudnánk mondani? Hát én nagyon szeretem a fiamat is, meg a férjemet is, meg a lányomat is, meg a feleségemet is. Vagy én nagyon szeretem a pénzt, az áll az első helyen, vagy kinek mi? Ki mondhatnál közülünk azt, hogy Istenem, te állsz az első helyen. Amikor én eljött az idő, hogy nősüljek, és amikor megtaláltam azt, aki Isten akaratával megegyező volt, és amikor megkértem a kezét, és ő kimondta számomra a legszebb szót, az pedig az volt, hogy igen, akkor én azt mondtam neki, hogy nagyon boldog vagyok, hogy igennel válaszoltál a kérdésemre, de el kell mondanom azt, hogy te életemben csak a második helyre kerülhetsz, mert az első már foglalt. Hát amekkor a szeme van a feleségemnek, még inkább kimeresztette, rám nézett, elvörösödött, és egy néhány másodperc után leesett a tantusz, és azt mondja, hogy te is az életemben csak a második helyre kerülhetsz, mert az első nálam is foglalt. És amikor ezt kimondta, akkor azt válaszoltam neki, ennek nagyon örülök. És értsük, hogy miről van szó. Kedveseim, önöknél ki áll az első helyen? Isten, vagy sok minden más, és valahol negyedik, ötödik, tizedik, huszadiken, ott van az Isten. De Jézus Krisztus így mondta el, hanem keressétek először az Istennek országát. Mit keresünk először?
az Istennek országát, Máté 6.33-ból idézem ezt, hanem keressétek először az Istennek országát, és a többi mind megadatik néktek. Nézzük meg Lukács evangéliumának 17. rész 20-21. versét, nagyon sokan kiforgatva idézik, de olvassuk el most. Azt mondja itt, megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöjj el az Isten országa, felele nékik is mondta, az Isten országa nem szemmel láthatóan jöjj el, sem azt nem mondják, ime itt vagy ime amott van, mert ime az Isten országa ti bennetek van. Mit mond Jézus? Az Isten országa nem szemmel láthatóan jöjj el. Ha az ember ezt először olvassa, akkor fejébe üt egy szög, és azt mondja, hogy na ezt most aztán nem értem. Hát Jézus Krisztus azt mondta, hogy úgy fog eljönni, miként a villámlás támad napkelettől napnyugatig, és mindenki meg fogja látni, még az, akik őt által szegezték, azok is, senki sem rejtőzhet el Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele elől, itt pedig Jézus Krisztus egyszerűen kimondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatóan jövő. Hát most akkor valóban miről van szó? Hozzá is teszi, hogy íme az Isten országa ti bennetek van. Hát ez egyszerűen akkor mit jelent? El kell mondanom valamit. A Bibliában Isten két országáról beszél. Ne tartsanak engemet eretnek tanítónak ebben az esetben sem, amikor egy olyan dolgot mondok, ami talán önök számára ismeretlen, ezért ismétlem. A Szentírás két Isten országáról beszél. És ennek a felismerése a Szentírásból meglátjuk, mennyire lényeges. Nézzük meg, hogy hogy is állnak akkor ezek a dolgok. Az Istennek egyik országát magában a Szentírásban Isten kegyelmi országának nevezi, a másik országot pedig Isten dicső országának nevezi. És amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy imé az ő dicsőséges második eljöveteleit meglátják az emberek napkelettől napnyugatig, akkor az ő dicső országáról beszél. Az előbbi szövegben, amit láttunk, hogy az Isten országa nem szemmel láthatóan jöjj el, a kegyelmi országáról beszél. Most nézzük meg, ismerkedjünk meg egy kissé az egyik országgal, Istenek egyik országával, és Istenek a másik országával. Tessék megfigyelni, a kegyelmi ország az ember bukása után jött létre, és a kegyelmi országot óhajtja Jézus Krisztus felállítani minden ember szívében, de csak azokban tudja felállítani, akik kérik, akik szeretik Istent, és akit Isten teszik életükben az első helyre. Tehát mindaddig, amíg Isten kegyelmi országa nincs felállítva bennünk, addig nem várhatjuk Jézus Krisztus dicső országát. Például itt van zsidókhoz írt levél 4. rész 16. versét idézem. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot találjunk alkalmas időben való segítségül. Mit is idéztünk? Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, tehát addig, amíg a kegyelmi országa fennáll, mert a kegyelmi országa Jézus Krisztusnak mindaddig fennáll, amíg ő közben jár érettünk. Mindaddig kérlel minden embert, engedj be engem szívedbe, hogy én felállítsam benned az én kegyelmi országomat. Mert Jézus Krisztus így könyörög és így mondja el Jelenések 3. részének a 20. versében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Hát kinek a szíve ajtó előtt áll? Mindannyiunk szíve ajtó előtt áll. És hogy mondja tovább? És aki meghallja az én szómat. Kedveseim, halljuk mi mindannyian Isten szavát? Halljuk? Halljuk. És megnyitja az ajtót. Mit mond? Tehát még egyszer kezdem elejtől. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Kedveseim, kibe tud Jézus Krisztus beköltözni, és kiben tudja felállítani az ő kegyelmi országát?
aki hallja az ő szavát, és beengedi. Na most az a nagy kérdés, hogy mi mire vagyunk képesek? Mire vagyunk készek? Hallani csak, vagy be is engedni Jézus Krisztust a mi szívünkbe, vagy felállítsa bennünk a kegyelmi országát? Tetszenek látni azt, hogy maga ez az egyetlen egy mondat, hogy jöjjön el a te országod. Nem annyit jelent, hogy én ezt kimondom, vagy önök elmondják, hanem itt arról van szó, hogy mi hívjuk azt, hogy jöjjön el a te országod, de készek vagyunk-e befogadni őt. Befogadni Jézus Krisztust. Hogy ő bennünk felállítsa az ő országát. A dicső országát a második adventkor, vagy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor fogja felállítani. Máté 25:31-32-ben találjuk, mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és beül az ő dicsőségének királyi székébe, összegyűjti az egész emberiséget maga elé, és utána két csoportra fogja szétosztani, mert Jézus azt mondja, hogy kétfelé választja, miként a pásztor elválasztja juhokat a kecskéktől. Hány csoportra fogja Jézus Krisztus az embereket osztani, amikor másodszor eljön dicsőségben? Hány csoportra? Kettőre. És csak a jobb keze felől állóknak fogja mondani, gyertek én atyámnak gyermekei, és örököljétek az országot, amely számotokra készítette a világ megalapítása óta. Kiket tud Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor magával vinni? Azokat az embereket, akiknek szívében Jézus Krisztus felállította az ő kegyelmi országát. És csak azok az emberek mondhatják el tiszta szívből, hogy jöjjön el a te országod, mert ez a kérelem, hogy jöjjön el a te országod, melyik ország eljövetelére vonatkozik? A kegyelmi ország eljövetelére, vagy pedig a dicsőséges országának eljövetelére? Dicsőséges országa. Most kedveseim, még egyszer engedjék meg, hogy megismételjem egy mondat elég ezt az eddig kifejtett dolgot. Tehát akkor, ha nem engedjük meg, hogy Jézus Krisztus szívünkbe felállítsa az ő kegyelmi országát, akkor mi készülhetünk a dicsőséges országára? Ha nem engedjük meg mi, hogy a kegyelmi országát felállítsa bennünk, ami szívünkbe beültesse, akkor készülhetünk a második eljövetelére? Új gondolatkörrel folytathatjuk tovább. Tehát Isten kegyelmi országa azok szívében jön létre, akik megszentelik az Isten nevét. Tetszenek észrevenni, hogy az első kérelem mennyire összefügg a második kérelemmel? Mert melyik az első kérelem? Szenteltessék meg a te neved. Tehát Isten kegyelmi országa csak azok szívében jön létre, akik megszentelik az Isten nevét. Itt látjuk, kedveseim, azt, hogy mennyire összecseng ez a kettő egymással. Nem lehet a mi atyánk kérelmeit külön bontani, és azt mondom, hogy jó, én megszentelem az Isten nevét, de én nem készülök Isten országa számára. Én nekem ez az első kérelem, ha én ezt betöltöm, ez elegendő. Ez egyáltalán nem jöhet számításban, ahogy itt látjuk is. Ezek az emberek, akik megszentelik szívükben az Istennek a nevét, ezek kérhetik tiszta szívből azt, hogy jöjjön el a te országod. Egyesek szívükben megtartották az Isten országát, a többség azonban az önzést választotta. Sajnos ez mindig így volt. És kedveseim, ezért soha, amikor az Isten szolgálatról van szó, ne nézzünk emberekre, mert nem fogunk célba jutni. Nekünk van kire néznünk, ez Jézus. Idézem zsidókhoz írt levél 12. rész, 2. versét. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőire Jézusra. Ki az, aki önöknek és nekem is, és végső soron minden embernek a földkerekségén lehet az egyedüli példaképe? Kicsoda az? Jézus Krisztus. Miért? Azért, mert mind addig, amíg mi egy másik emberrel hasonlítsuk össze magunkat, mi vagyunk mindig a jobbak. De hogyha mi Jézus Krisztussal hasonlítjuk össze életünket, akkor látni fogjuk azt, hogy mi mindent kell még helyre rakni életünkben,
hogy a mi életünk, a mi jellemünk, a mi viselkedésünk, a mi modorunk hasonló legyen Jézus Krisztuséhoz. Tehát Isten szava szerint a történelem végén olyan állapotok lesznek bele, állnak be, mint Noé napjaiban, ahogy azt találjuk feljegyezve 1 Mózes 6:5-ben. És látta az Úr, hogy megsokasult az emberek gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Kedvesem, én nem tudom, hogy mit lehetne még kigondolni a bűnterén, és hogy hová tudnak az emberek süllyedni, vagy tudnának még mélyebbre. Mi egyszerűen látjuk azt, ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy az ő dicsőséges második eljövetele előtt olyan lelkület lesz úrrá az emberekben, mint amilyen volt a Noé napjaiban. És milyenek voltak a Noé napjaiban? Szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ezt látjuk napjainkban is, és éppen ezért nagyon lényeges az, hogy Isten renézzünk, ő legyen a mi példaképünk, és látjuk azt, hogy a teremtés után alig 17 évszázadra Istennek közbe kellett lépni

ami azt jelenti, hogy magasztos atya. Azonban, amikor Isten elhívta Ábrámot, akkor maga Isten megváltoztatta Ábrámnak a nevét. És akkor Isten volt az, aki Ábrahám már változtatta, ami azt jelenti, hogy sokaság atya. Kedveseim, most azért szeretném, hogy valami nagyon szép dolgot megértenénk ebből. A Biblia beszámol arról, hogy Ábrahám 75 éves volt, amikor Isten elhívta, és még nem volt egyetlen egy gyermeke sem. Hány éves volt? 75. És nem volt egyetlen egy gyermeke sem. És Isten 75 éves korában megváltoztatja az Ábrám nevét Ábrahámra, ami annyit jelent, hogy sokaság atya. Isten bármikor megszólította őt, és azt mondta, hogy Ábrahám, akkor mindig Ábrahám mit hallott? Te vagy a sokaság atya. Hát nem gyere, egy gyermekem sem nincs. Hát akkor hogy lehetek én? De hogy lehet nekem gyermekem? Amellett figyeljük meg, hogy Ábrahámnak milyen ígéretet adott Isten. Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszáll. És megáldatnak te benned a földnek minden nemzetségei. Itt van, tehát egy lapon láthassuk az egészet. Nagy nemzetté teszlek, ő 75 éves és nincs gyermeke. És Ábrahám, amikor a fia megszületett, Izsák, akkor kerek 100 esztendős volt. Mert Isten megígérte. És kedveseim, hadd mondjam el a Szentírásban adott isteni kijelentést. Ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Egyik személlyel beszélgettem, azt kérdezte, hogy valóságban lehetséges az, hogy mi elérjük azt, amiről itt tanulunk? Hát nekem nagyon természetes. Nem lehet egy éjszaka megváltozni ellenben. Mert hogy 20 év kell, hogy az ember palántából felnőtt ember legyen, úgy idő kell ahhoz, hogy egy ember, aki megszokta a bűn sarát taposni, évek teltével közreműködve a mindenható Istennel, végül eljusson a győzelemre. De lehetséges. Mikor? Emlékezzünk, hogy mit is mondtunk? Ha megkérjük Jézus Krisztust, hogy a mi szívünkbe állítsa fel az ő kegyelmi országát, akkor ez lehetséges, mert Isten megígérte. Három ígéretet adott. Földet fog kapni. Akkor Palesztina vidékén több mint 30 törzs, pogány törzs élt, tehát Kánaán földjén. Nagy nép leszel. Említettük, hogy 75 éves korában még nem volt gyermeke. És a harmadik ígéret, megáldatnak te benned a földnek minden nemzetségei. Tehát küldetéssel bízta meg. A zsidó nép misszionárusi nép kellett, hogy legyen. Hadd mondjak el, ha már a zsidó népnek történetével is foglalkozunk, akkor hadd mondjak el egy nagyon szép dolgot. Nem tudom, hogy önök valamikor gondolkodtak-e azon, hogy Isten miért Kánaán földjére telepítette az Izrael népet. Miért nem telepítette ide valahova a Pannonalföldre, vagy miért nem Ázsiának valamelyik részébe, vagy miért nem valahol a Dél-Afrikába a jó reménység fog környékére, miért nem oda telepítette? Miért telepítette pontosan Kánaán földjére? Azért, mert a három kontinens kereskedelmi útjai ott mentek keresztül Kánaánon, vagyis az Izrael földjén, és Isten azt a részt, mai napig is a világtörtlen ezt a meghatározást adja, hogy a Palesztina vidéke, tehát így nevezi, hogy a népek kapuja. Népek kapuja. És miért nevezi a népek kapujának? Azért, mert a három kontinenset összekötő kereskedelmi út ott ment keresztül Izrael földjén. És Isten azért helyezte oda őket, hogy a kereskedők, akik keresztül mennek az ő országukon, hogy azoknak beszéljenek az igaz Isten ismeretről, és ezek a karavánok, azok a kereskedők vigyék el az igaz ismeretet Európába, Ázsiába, Afrikába. Ezért helyezte oda? Hát kérdezzem, a zsidó nép elvégezte Istennek ezt a tervét, megvalósította-e? Sajnos nem. Ezért mondtam, hogy Isten misszionárusi népnek hívta el a zsidó népet, de sajnos ezt

nem valósította meg. Isten 1500 évig próbálkozott a zsidó néppel létrehozni az Isten országát a földön. És azért próbálkozott, hogy bemutassa azt, hogy egy nagy tömegnél nincs változás. Ezért majd később látni fogjuk azt, hogy igenis Istennek mi volt a célja ezzel a próbálkozással, hogy minden ember megláthassa, ki az oka. Ki az oka annak, hogy az Isten országát egy egész földterületen nem tudja Isten létrehozni. Maga az ember. Ezért említettük, hogy az Isten országa, kegyelmi országa mindössze egy néhány négyzetcentiméter. Isten, ami szívünkbe akarja létrehozni, felállítani. És ime vajon ez a kérdés, hogy hangzik? Vajon Isten az oka a több mint 20 000 háborúnak a földön? Isten az oka? Nem. Ha emberek Édentől kezdve Isten szavát tették volna az első helyre, és az Isten iránti hűség lett volna az élet cél, akkor mi sem volnánk ma bűnös emberek. De kedveseim, mi a 21. században nem tudjuk megváltoztatni a múltat, mert az már lepörgött. Ma sem tudhatom én magam mondani a másik embernek, hogy már pedig te neked meg kell engedned, hogy Jézus Krisztus felállítsa a kegyelmi országát szívedbe. Most egész közvetlen leszek. Én meg tudom önöknek parancsolni, hogy állítsák fel Isten országát a szívükbe? Meg tudom én parancsolni? Megy ez parancs szóra? Nem. Tehát akkor Isten az oka a több mint 20 000 háborúnak a földön? Nem. Miért volt ez? Azért, mert az ember inkább választotta a bűnt és az engedetlenséget, mint magát az Isten szolgálatot. Az emberek többsége nem akarja szívébe felállítani az Isten országát. Kedveseim, én nem tudom, hogy önök erről az előadásról milyen elhatározással mennek el. Én nem tudom. És nem is az a lényeg, hogy én tudjam. De én mindenkit kérve kérek, hogy határozza el, és amikor leborulnak az ágyuk mellé, mielőtt nyugovóra térnek, kérjék a jó Istent, hogy Istenem, te állítsd fel a te kegyelmi országodat most, ma az én szívembe. És amikor holnap eljön, akkor holnap újból kérjék reggel, hogy Istennel induljanak el, mert csak Istennel együtt érdemes élni. Isten nélküli ember nem más, mint a sátán rabszolgája. Lehetünk mi milliószor vallásosak. Senki nem fog a mennybe jutni azért, mert vallásos. Az az ember fog a mennybe jutni, aki Jézust követi mindenben. Jézus Krisztus követni pedig csak úgy lehet, hogyha Isten kegyelmi országát megkérjük, hogy állítsa fel a mi szívünkbe. Vegyünk egy egyszerű dolgot az életből. Elhatároztam, hogy már pedig én mától kezdve más ember leszek. Én nem tudom, egy izgága, egy hirtelen ember leszek. Na, én többet nem fogom a feleségemet megsérteni. Volt a férjeknél egy elhatározás, hogy a feleség azt mondja, hogy hát én is megváltozok, hát nem fogom többet sértegetni a férjemet. És meddig sikerült ezt megvalósítani? Hát tessék szólni, meddig? Lehet, hogy egy-két óráig igen, még az is meg lehet, hogy egy-két napig. De utána megint visszatértünk a régi kerévágásba. És a sátának az a célja, hogy mi beletörődjünk a változhatatlanban. Jézus Krisztus pedig azért halt meg, hogy az, amit mi nem tudunk megváltoztatni, az ki tud önöknél is nálam megváltoztatni? Jézus Krisztus. Csak meg kell kérnünk, hogy Jézusunk, állítsd fel a te országodat szívembe, mert csak azok tudnak győzedelmes életet élni, akik megengedik és megkérik, hogy Jézus Krisztus éljen a mi szívünkbe. Jézus Krisztus ott imádkozik Jeruzsálem lakósaiért, Máté 23:37 szerint, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkét szárnya alá, és te nem akartad. Kedveseim, hányszor kérlelt már bennünket Isten, hogy engedjük meg, hogy az ő országát felállítsa szívünkbe? Ki tudja hányszor?
És hányszor, mit mond Jézus? Jeruzsálem, Jeruzsálem. Jézus Krisztus 3,5 évig járt kelt Palesztina vidéken, és csodákat tett, és tanított, és halottakat támasztott, és megvendégelte az éhezőket, megszaporította a kenyeret. Egyik alkalommal 4000, másik alkalommal 5000 embert vendégelt meg. Lecsillapította a tengert. Hívta a saját választott ószövetségi népét, a zsidó népet a megtérésre. De mit mond Jézus Krisztus közvetlenül szolgálata végén? Néhány nappal halál előtt. Én mindent megtettem érted, de te nem akartad. Szeretnénk mi is ezt hallani, amikor Jézus Krisztus eljön, hogy én szóltam hozzád, én kérleltelek téged, de te sajnos nem akartad. Szeretnénk hallani? Én nem szeretném hallani. Hiszem, hogy önök sem. Éppen ezért szívleljük meg Istennek a tanácsát most, addig, amíg erre van lehetőség. Ha történelmi, csak a proféciáknak egy szakaszát említsem meg, Isten előre megjövendőlte azt, hogy Jézus Krisztus születése után 34-ben Isten el fogja vetni a zsidókat, ami meg is tett. Isten mindenkit hív, ne éljenek önző életet. Isten mindannyiunkat kérlel, tegyél engemet az életedben az első helyre. Az én uralmam alatt éljétek életeteket, és akkor boldogok lesztek. Ezután Isten elhívta a keresztény egyházat. Jézus Krisztus elindította a kereszténységet a 12 apostol kiválasztásával. És mit látunk ott? Ugye az egyház szó görögül így hangzik, hogy ekklesia, a kihívottak közössége. Mit jelent az, hogy kihívottak? Mert az ekklesia, tehát az egyház szó annyit jelent, hogy a kihívottak közössége. Emberek, akik hátat fordítottak a bűnnek, és akik szívük mélyén elhatározták, hogy már pedig én mindenben Jézus Krisztust fogom követni. Kedveseim, mi azon emberek vagyunk-e? Mert akkor leszünk a Krisztus egyházához tartozók, hogyha mi ezek vagyunk, hátat fordítottunk a bűnnek, és Istennel élünk együtt, mert megkértük őt, és megkérjük naponta, hogy az ő országát állítsa fel a mi szívünkbe. Isten mindenkit hív. Fordítson hátad a bűnuralmának. Kedveseim, van nekünk erre magunktól erőnk, hogy hátat fordítsunk a bűnuralmának? Nincs. Vesszük észre, hogy nekünk milyen nagy szükségünk van Jézus Krisztusra, aki készségesen felkínálja magát, hogy ő segíteni fog minden embernek, aki őt meghívja az ő küzdelmében is győzni fog. Mert kedveseim, próbálgathatjuk mi akárhogy. Amikor Angliában jártam, akkor a templomok mellett kalodákat láttam. Én nem tudom, hogy ismerős ez a fogalom, hogy mi az, hogy kaloda? Mai napig is kalodák vannak, és a templomok mellett mi célt szolgáltak azok a kalodák? Kalodák az abból állt, hogy két deszka egymás élére állítva, és itt így ki van egy luk, és itt van még egy luk, itt van még egy deszka, amit már nem tudok fogni, és itt is van egy kisebb luk, és itt is van egy kisebb luk. Tudnék, miről van szó? Ezek két vasrúdon csúsznak föl s alá, és felemelték az alsó részt, és az ember az alsó két lukba betette a saját két lábát, a felső lukba pedig betette a két kezét, és ott óráig fetrengett, és azt gondolta, hogy akkor majd bűnbocsánatot fog kapni Istentől, mert kínozza magát. Hát kedveseim, önkínzással nem lehet a mennybe jutni. Hadd mondjam el, sokkal könnyebb önkínzást végezni, mint hátat fordítani a bűnnek. De Isten segítségével sokkal könnyebb hátat fordítani a bűnnek, mert Istennek ez a célja. Isten erre szólít fel bennünket, hogy mi így éljünk, mert így jutunk célba, és így lehetünk boldogok ebben az életben. Márpedig úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk boldogok lenni. Nézzük tovább a keresztény korszakot. Egy népet nem lehetett megváltoztatni, ugye? Isten elénk tárta azt, hogy a zsidó népet nem lehet megváltoztatni. Beleszületéssel nem juthatunk üdvösségre. Kedveseim, ez egy másik nagyon fontos életelv is, és bibliai elv. Azzal, hogy valaki beleszület valahová, azzal nem lesz, nem nyer örök életet. Biztos itt is él ez a szálló ige, hogy amiben születtem, abba akarok meghalni. Ismerős ez? Hát ez micsoda?
nemzedékről nemzedékre hallják azt, hogy hát amiben születtem, én abba akarok meghalni. Hát én elmondok egy élményemet. Tél volt, elég sok hó esett aznap. Este felé megyek az utcán, és egy idős 80 év körüli néni hányja el a havat a járdáról. És oda köszönök neki kedvesen, hogy jó estét kívánok. Azt mondja, hogy jó estét. Rövid beszélgetés után azt mondja nekem, hogy ugye mondja maga véletlenül nem pap. Erre fel nem magamról el akartam terelni a figyelmét inkább a beszélgetésre, és mondtam neki, hogy hát nézze, lát rajtam reverendurát? Azt mondja, hogy nem. Na mondom, azt mondja, hogy különben akár ki magamet nem érdekel, amiben születtem, abban akarok meghalni. Mondtam neki, hogy jó, de azért én nem egyezek azzal, amit maga mond, és úgy gondolom, hogy ön se fog megegyezni azzal. Miért? Kérdezem tőle, hogy hányszor volt keresztanya? 8-szor, mondja ő. És mondom, amikor hazahozta a csecsemőt a keresztségről, akkor mi szokás mondani? És mi szokás mondani ezen a vidéken? Tehát hazahozták a 2 hetes vagy a 2 hónapos gyermeket a keresztségről, akkor mit mond a keresztanya? Pogánykát vittünk, báránykát vagy keresztényt hoztunk. Kit vittünk? Pogánykát. Mibe született akkor az a csecsemő? Ez a pogány fogalom pedig annyit jelent, hogy bűnöst vittünk, keresztényt hoztunk. De akkor várjunk, az a gyermek mibe született bele? Kereszténynek született, vagy a bűnben született? Például a Zsoltáros ezt mondja el, hogy bűnben melengetett engem az én anyám. Másikén a Szentírásban azt mondja, hogy bűnben fogantattam. Tehát kivétel nélkül minden ember mibe született? Bűnben. Hát kedvesém, akkor tessék, amiben születtünk, abba akarunk meghalni. Ki akar ebbe meghalni? Ki akar a bűnbe meghalni? Senki. Most akkor még egy dolgot, pont ennek kapcsán. Beleszülethettem én a katolikus, vagy a pravoszláv, vagy az adventista, vagy én nem tudom, baptista egyházba? Beleszülethetünk bármelyik egyházba? Nem. És amikor ezt tudjuk, hogy mi mindannyian bűnben születtünk, akkor előttünk van egy nagyon komoly dolog, az pedig az, hogy ki tud engemet és önöket és engemet megszabadítani attól a bűnből, amiben mindannyian beleszülettünk. Ki tud egyedül megszabadítani? Én magamat, önök magukat, vagy ki? Kihez forduljunk? Kitől kérünk segítséget, hogy megszabadulhassunk? Ugye itt van az, amit említettem. Látjuk az első korszaknál egyénekkel kötött szövetséget, másodiknál egy néppel, harmadiknál újból egyénekkel. Istennek az a célja, hogy mi személyesen határozzuk el azt, hogy mi befogadjuk Jézus Krisztust a mi szívünkbe, vagy, és követjük őt minden, vagy pedig nem. Tehát kedveseim, egész konkrét leszek megint. Felelős vagyok-e én az én feleségemért Isten előtt? Más szóval, ráhajthatom-e én az én feleségemet, hogy ő is komolyan szolgáljon Istennek? Vagy önök a maguk feleségét, vagy férjét? Lehet ezt? Nem. Szép közmondás ez, és sok igazságot tartalmaz, bár egy kicsikét szokatlan és furcsa, de elmondom. Mindenki a maga bőrét viszi a vására, igaz? És ezzel mit akar elmondani a közmondás? Mindannyian magunkért vagyunk felelősek. És sokan azt mondják, hogy szabad akaratunk van, és azt csinálunk, amit akarunk. Hát ez nem egész így van. Tudják, amikor Amerikában kint voltam, ott állandóan az ismerések azt hangoztatták, hogy itt szabad országban vagyok. Itt mind szabad, itt minden szabad. Mondok, én nem egyezek meg veletek. Ott is ki van ám téve azt, hogy 70 mérfölddel szabad vezetni. És hogyha valaki túllépi 10 mérfölddel, 5 tér még nem büntetnek, de hogyha 70 mérföld felett 80 mérfölddel hajt az autóutakon, akkor legkevesebb $200 büntetést kap. Csak. Szabad a szabad országban azt csinálni, amit akar? Nem. A szabad országban minden szabad tenni a törvény keretein belül. De próbáljon kilépni a törvény kereteiből, sokkal szigorúbban büntetik lehet, mint nálunk. Éppen ezért, tehát az Isten országa, a fogalom, eddig megbeszéltük, most megyünk tovább, Isten földi életében mutatta be az Isten országának alaptörvényét. Erre hivatkoztam már, hanem keressétek először Istennek országát és az igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.
Tehát tegyük Isten országának a keresését a hanyadik helyre. Első. De ismerős ez a mondás? Tudja, én annyira el vagyok foglalva. Hát ha majd lesz rá időm, akkor majd én szolgálok Istennek. Ha lesz időm, akkor majd kezembe veszem a Bibliát, és ha lesz időm, akkor majd imádkozok. Akkor ez hanyadik helyen áll az Isten? Első helyen? Nem. Hadd mondjam el, hogy ha Isten tesszük életünkben az első helyre, nagyon sok minden másképp forog. Megyünk tovább. Márk evangéliumának a 10. rész 43. versében olvassuk ezt az igét. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ezt Jézus Krisztus mondta. És kedveseim, lett Jézus Krisztus mindannyiunknak szolgája? Megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, írja a Szentírás, és ez így is volt. Nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon másokért, és életét adja érettük. Jöjjön el a te országod. Aki kéri Jézus Krisztust, hogy szívében állítsa fel kegyelmi országát, az soha nem látott győzelmet fog tapasztalni. Induljanak el, próbálják meg, és önöknek is ez lesz a tapasztalata, mint sok emberét, aki már megengedte, megkérte, hogy Jézus Krisztus felállítsa a kegyelmi országát. Akiben felállítatott a kegyelmi ország, az imádkozhatja jogosan, jöjjön el a te országod. Vaj, ha mindannyian lennénk azok az emberek, akikben ez így valósul meg, hogy az Isten országa fel legyen állítva. Mindig kisebbségben voltak azok, akiknek szívébe fel volt állítva az Isten országa. Mindig megvetettek voltak azok az emberek, akiknek a szívébe fel volt állítva az Isten országa. De azok, akiknek szívében ott volt felállítva az Isten országa, azokban megvolt az örök élet reménysége, és azok lesznek Isten országának örökösei. Mert nem a földi tekintély hozza nekünk az örök életet, hanem Krisztus azoknak, akik néki engedelmeskednek. Sokan úgy gondolják, nem egy ember mondta már, tudja mit, nekem van Istenem. Mi az Istene? Azt mondja, hogy kérem ezzel, ha ez tele van. Ha van pénzem, akkor nem kell Isten. Csak azok az emberek, akik így gondolkoznak, ez a vélemény nagyon rövid életű. Sajnos ennek az országnak létezése tömegek előtt minden időben ismeretlen volt, amiről mi tanulunk. Az, hogy Isten a kegyelmi országát akarja felállítani bennünk, hogy bennünket ő vezessen győzelemre, ez az igazság. Általában még a komoly keresztények életében is nem volt jelen és ismeretlen volt. De akiben Krisztus felállította országát, azok jobb életre vágynak. Amikor olvastuk Péter apostol levelében, hogy ezek a Krisztusban való jó élet, tehát ez az a jó életre vágynak, arra az életre, amilyet maga Jézus Krisztus is élt. Szeretném idézni, amikor azt a kijelentést a Szentírásban, amelyet Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. részében mondott el, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj. Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléről beszél. Eddig állandóan csak első, vagyis a kegyelmi országról beszéltünk, de most szeretnék befejezésül a dicső országról is említést tenni, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy az ő eljövetele mindaz mellett, hogy ő beszél sok helyen a Szentírásban róla, mégis úgy jön el, mint éjjeli tolvaj. Mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig vegégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok megégnek. Hadd mondjam el, lesznek emberek, akik, amikor meglátják Jézus Krisztust eljönni az egek felhőjében, hogy akkor szánják, bánják tettüket. De ére majd akkor szánni, bánni, hogy nem követtük Jézust, amikor már meglátjuk őt az egek felhőjében. Ére valamit? Lesz-e akkor bűnbocsánat? Bűnbocsánatot kaphatunk-e, amikor Jézus többé nem jár közbe az emberiségért? Kedveseim, van egy idő, senki nem tudja azt az időt. Most a Bibliám segítségével szeretném elmondani.
Senki nem tudja megmondani, hogy itt a kegyelem idő lejárta. Itt, ahol a Biblián vége van. Senki nem tudja megmondani azt, hogy mennyi idő van még a kegyelem idő lejártáig. Senki nem fogja tudni azt, hogy ez az idő mikor fog bekövetkezni. De amikor Jézus Krisztus megszűnik imádkozni érettünk, akkor hiába a könyörgés, hiába a bánkódás, a sírás, az esdeklés, a jajveszékelés, és a rimánkodás, hogy Istenem, hát én tudtam, és te tudod, hogy én mennyire szerettelek téged, most bocsáss meg. Akkor vége. De ne csak erre várjunk. Egyik városban tartottam egy előadást, és beszéltem arról, hogy kedveseim, az életünk most a miénk. De hogy ki meddig él, azt senki nem tudja. Egyezünk ezzel? Hogy ki meddig él, senki nem tudja. És ami különös volt számomra, egy ember és három hölgy itt ült mindig így nekem balkész felül, mert egy óriási teremben tartottam akkor, több száz ember volt jelen. És ahogy beszéltem erről, estéről estére ez a négy személy mindig itt ült, és nem gondolva rájuk, csak elmondtam azt, megtörténhet az, hogy közülünk, akik most itt ülünk, így mondtam, ma az utolsó alkalom, amikor dönthet Krisztus mellett, vagy Krisztus ellen. Befejeztük az előadást, elmentünk haza. Másnap két hölgy, és az az úriember jön, és oda jönnek hozzám, és azt mondják, szeretnénk beszélni önnel. Mondta nekik, tessék. Azt kérdezték, hogy ismer bennünket? Mondom, igen, mert mindig egymás mellett ültek. De hiányzik-e valaki? Mondom, igen, hiányzik az a fekete ruhás hölgy, aki az a harmadik hölgy, aki mindig együtt jöttek ők négyen. Azt mondja, igen, az éjszaka meghalt. Lejárt-e a megtérés lehetősége annak az embernek, amikor meghalt? Igen. Mert a halott ember nem tud jót se rosszat tenni, nem tud bocsánatot kérni senkitől, se Istentől, sem embertől. Ezért mondja Jézus Krisztus, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek az ő szíveteket. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy úgy jön el, mint éjjeli tolvaj, mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Ez fog történni, amikor Jézus eljön. De nem az a lényeg, hogy akkor mi történik, hanem az, hogy milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Kedveseim, hogyan tudunk mi győzni? Hogyan is tanultuk ebben a közös bibliakutatásban? Hogyan tudunk mi győzni? Úgy, ha kérjük Jézus Krisztust, hogy állítsa fel az ő kegyelmi országát a mi szívünkben. Készek vagyunk ezt megtenni. Szeretjük-e annyira Jézust, hogy mi meghívjuk őt, hogy élje maga életét bennünk? Mert a második adventkor csak azok részesülnek örök életbe, akiknek szívében már fel van állítva Isten kegyelmi országa. Egyet tudok mondani a végén. A Szentlélek Isten késztessen mindannyiunkat arra, hogy Jézus Krisztus, amit drága jó megváltunk, mindannyiunk szívébe felállíthassa az ő kegyelmi országát. Amen. Hajtsunk fejet imára. Örök szeretet, mindenható drága jó Istenünk, olyan hálásak vagyunk neked, hogy a síralom völgyébe lehajolsz hozzánk és tanítasz igédből. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy te szeretnéd a te kegyelmi országodat felállítani minden ember szívében, de csak azéban tudod felállítani, aki téged meghív. Segíts meg, hogy mi mindannyian azok legyünk, akik ezt megtesszük, hogy Jézusunk, amikor nem sokára eljössz az egek felhőjében, akkor azok az emberek legyünk, akinek a szívében élsz, hogy veled legyünk és veled mehessünk egy örök életen át. Ezt kértük te tőled örök szeretet, megváltó Jézus Krisztus érdeméért, kegyelmedből. Amen.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Találkozás Jézussal.
1: Itt egy Bibliát tartok a kezembe, és hogyha kiki megnézi a saját Bibliáját, azt láthatja, hogy egy kicsit más, mint a többi könyv. De általában a legtöbb könyvre föl van írva Gárdonyi Géza, utána Egri Csillagok. Itt nincs olyan szerző, nem látunk szerzőt, hogy föl lenne írva a Bibliára. Utána, hogy ez szokott lenni ajánlás, előszó, amit én soha nem olvasok el. És így tovább, ugye, tehát aztán akkor szokott még ilyen lenni, hogy köszönet nyilvánítás. Itt se olvasom, hogy Mózes írná, hogy köszönettel Cipórának, aki türelmes volt, még írtam a könyvemet, nem háborgatott, ugye, hanem a sátrom nyugalmában megírhattam ezt. De félretéve ezeket a dolgokat, mert úgy gondoltam, ezzel fölébresztelek benneteket, rátérünk erre a témára. Lehet, hogy egy kicsit száraznak tűnik, mivel ilyen régészeti dolog van, de hadd mondjam el azért, hogy ez is egy érdekes dolog. Mert legelőször én néhány éve kezdtem ezzel komolyabban foglalkozni, addig csak hát levizsgáztam belőle, amikor muszáj volt, és rájöttem, hogy mekkora kárt szenved az ember, ha nem úgy látja maga előtt a dolgokat, ahogy azok vannak. Például, de csak egy példát hadd mondjak, ha olvassuk, hogy Noé bárkája mekkora volt, hány sing, magas, széles, hosszú, és hát az ember el se tudja képzelni, mekkora volt a bárka. Én a múltkor vettem a fáradtságot, meg a számológépet, de kalkulátor, meg megnéztem a lexikonban, hogy ugye egy sing az mennyit jelent, és a következőre jöttem rá. Mi egy kertes házban lakunk, aminek 1400 négyzetméter a telke. 22 méter széles, és jó hosszú, és amikor kapálni kell, baromi nagy. Ez az igazság, ezt kell mondanom. És hát mikor kiszámoltam, hogy mekkora volt a bárka, hát kiderült, hogy kétszer ilyen hosszú telek kellene, amikorán elférne. Nem beszélve, hogy egy ilyen négy emeletes ház magasságú volt, tehát akinek aggája van, hogy beleférte minden állat, oszlassa el ezt az aggályt. Tehát most visszatérek tényleg a Bibliára, és az első kérdésem, amivel foglalkoznánk, hogy miért van szükség a Bibliára. Amikor Isten megteremtette az ember, akkor közvetlenül beszéltek, nem volt szükség közvetítőre, de a bűn következtében ez a kapcsolat megszűnt, bár Isten hagyott nyomot a természetbe, a történelembe, a lelkiismeretbe, ezekben az általános kijelentésekbe, de ezek nem minden számára, ember számára egyértelműek, félreérthetőek, és nem beszélnek Isten minden tulajdonságáról egyformán mindenkinek, ezért Isten jónak látta, hogy emberi szavakkal fejezze ki magát, és létrehozta a Bibliát, ami hosszú-hosszú évszázadokon keresztül keletkezett. Ezért volt tehát szükség a Bibliára, hogy egyértelműen megértsük a kertelés nélkül, hogy mit szeretne Isten velünk, mi Isten célja a mi életünkkel, mit akar Isten velünk tenni. A Biblia szó azt jelenti, hogy könyvek. Tulajdonképpen, mikor egy Bibliát tartunk a kezünkbe, egy egész könyvtár van a kezünkbe, 66 könyv, ami ugye különböző témáról szól, és a témáját tekintve nagyon sokrétű, amire most nem akarnék visszatérni. A Bibliát eredetileg nem magyarul írták. Ezzel talán nem árultam el nagy dolgot, ugye bár némely angol, ugye, mert az angolok azok nagyon oda vannak maguktól, ugye azt kérdezték tőlünk, ugye, kis csóró magyaroktól, hogy az a magyar Bibliát is angolból fordították. Mondtuk, ó, kösz, nem, mert találtunk jobbat, tehát az Ószövetség az héber volt, ami egy különleges nyelv, olyan nyelv, olyan írás pontosabban, aminek csak másolhangzói vannak, 22 másolhangzó. Tehát látszik, hogy a írásbeliségnek a kezdete idején keletkezett ez az írás, és a Új Szövetséget pedig görögül írták, azzal valószínűleg mindenki találkozott, hiszen ha nem kerültük ki az iskolát, akkor a matematikából ugye ilyen jelzések voltak, alfa, béta, szög, meg hasonló, és ezzel tulajdonképpen majdnem az egész görög ABC-t megtanultuk. Hadd mondjak valamit a papír, illetve a anyagáról az írásnak. A legelőször az emberek legkorábban ugye a barlangfalra rajzoltak, vagy a porba, de később, amikor komolyabb súlya lett az írásbeliségnek, akkor agyagra írtak, egy darab bottal, tulajdonképpen így írtak, de a Biblia nem így maradt ránk. A Bibliát azt már a papíruszra írták, ami papírusznádból készült, annak ilyen szivacsos bele van, amit fölhasogattak, egy sort egyik irányba, másik sort másik irányba rakták, lepréselték, és így papírhoz hasonló papírusz nyertek, és később pedig állati bőrökből készítettek pergamentet, ez volt az írás anyaga, erre írtak. Még annyit hadd mondjak el, hogy régebben ezeket a mi A3-as lapunkhoz hasonló nagyságú lapokat egymás mellé tűzték, vagy ragasztották, és így utána összetekercselték sodrófa jellegű botokra, és ezeket tekercseknek nevezzük. A legrégebbi könyvek ilyennek mondhatók, és később pedig kialakult a kódex forma, ami ehhez hasonló, ugye ez ugye mi kódex alatt általában mást értünk, amikor egymásra rakták a lapokat, és az egyik oldalon vagy összevarták, vagy összeragasztották, tehát kialakult a kódex forma. Ennyit így ahhoz, hogy milyen volt a írásnak a technikája, illetve anyaga. Most elmondanám azt, hogy hogyan jött létre az Ószövetség. De az Ószövetség például írateremtés történetről, és úgy gondolom, hogy valószínűleg senki se gondolta azt, hogy valaki ott ült, valamelyik ember, hiszen még nem is volt ember akkor, hogy valamelyik fa alatt a Édenbe, és akkor írta, hogy most első nap Isten ezt csinálta, második nap azt csinálta, hanem lényegében szájról szájra, szájhagyomány által, és akkor az emberek nem nagyon felejtettek, meg nem is érte annyi információ őket, mint manapság, elmondták azokat a történeteket, amik Mózesig történtek Isten népével, ami figyelemre méltó esemény volt addig így a történelemben, ami Isten szemszögéből fontos volt. Mózes volt az első, aki papíruszra vetette a Isten akaratát, Isten szavait. Volt, amit a visszaemlékezésekből voltak olyan dolgok, amiket Isten határozottan mondta, hogy írjon le. Talán emlékszünk arra az utasításra, hogy le kellett írni azokat a feltételeket, amiket Isten szabott ahhoz, hogy boldog legyen a nép, és utána ezt a papírt, ugye ezt a papírusz tekercset oda kellett tenni a frigyláda oldalába. És hát így indult el a Biblia, ugye időszámításunk előtt olyan 15. században, ugye mivel keltezést nem írtak rá, ezért teljesen pontosan a hónapot és a napot nem tudjuk. Csak így a agyvonalakba és összevetve a történelem más eseményeivel. Akkor azt mondhatjuk, hogy később már gyűjteni kezdték a profétai kijelentéseket. Ez körülbelül Sámuel proféta idejére tehető, és egy nagy ugrás volt a fogság utáni időszak, amikor Nehémiás összegyűjtött minden olyan iratot, amit fontosnak talált, de ilyen gyűjtést találhatunk már korábban Dávid idejében, aki a zsoltárokat írt, illetve gyűjtött, illetve ugye a példabeszédek könyve, bár az van odaírva, hogy Salamoné, de nem minden Salamon mondása, hanem vannak más bölcs embereknek a mondása is, ami szintén egy gyűjtemény. És végül Makkabeus idejébe, Makkabeus Júdás idejében történt egy rendszerezés, és a Ószövetséget a zsidók úgy rendszerezik, hogy mondják, hogy van törvény, vannak a proféták, és vannak az iratok. Ugye Jézus is erre hivatkozott, amikor embereket arra bátorította, hogy olvassák Isten szavát, Isten igéjét. De én most arra a részre már nem akarok más a területébe belemenni, más fog bizonyára ezekről beszélni. Most azt mondhatnánk, hogy az Ószövetség az időszámításunk előtt az első században, olyan 90 körül a Jamniai zsinatra kialakult, és onnantól kezdve ez egy fix, és ami mi Ószövetségnek mondunk, az tulajdonképpen az izraelitáknak vagy a zsidóknak a Bibliája. Az a 39 könyv. A sorrend az ő bibliájukban nem ugyanaz, mint a miénkében, mert azok a szerkesztők, akik beletették a mi bibliánkba, más gondolatmenetet követtek. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy a bibliában időrendi sorrendben vannak bent a könyvek, az egy kicsit csalódni fog, ez nem mindig követi az események sorrendjét, de ez nem von le az értékéből. Ugye vannak olyan regények is, amik először előre, utána hátra mennek. Nézzük az Új Szövetséget, közben egy pillantást az órára, mert ugye szűk időkeretben vagyunk. Az Új Szövetség azt lehet mondani, ugye, hogy a Jézus idejében, mikor Jézus fölment a mennybe és hátrahagyta a tanítványokat, akkor a tanítványok Bibliája az Ószövetség volt. Ebből olvastak fel az Isten tiszteleteken, és magyarázták az Új Szövetség szemszögéből, ugye, ahogy Jézus tanította őket, és ehhez hozzáfűzték azokat a dolgokat, amiket Jézustól hallottak, vagy láttak, vagy tapasztaltak, így prédikáltak. És tehát a tanítványok nem készültek arra, Jézus se adott nekik egy ilyen utasítást, hogy írjátok le azt, amit tettem. Az első írásos dolgok, azok Pál levelei voltak, amikor pásztorolta a különböző gyülekezeteket, illetve némely munkatársának írt levelet, és a legtöbb levélből kiderül, hogy Pál körlevélnek is szánta, tehát nem csak egy-egy gyülekezetnek, és mivel ezt hasznosnak gondolták az ottaniak, kicserélték egymás között a gyülekezetek, másolták ezeket a leveleket, és nagy becsbe tartották, és így mindegy kiegészítői voltak az Ószövetségnek, és ahogy kezdtek kihalni az apostolok, fönnállt a veszélye, hogy nem maradnak hiteles szemtanúk, akik látták Jézust, akik hallották az ő szavait, akik közvetlenül hallottak tőle tanítást. Ezért az történt, hogy lejegyezték az evangéliumokat, de ez sem mindenki szemtanúként, ugye, hiszen Péter, például Lukács egyértelműen ír arról, hogy ő gyűjtést végzett. Valószínűleg a szemtanúkat kérdezte meg, átnézhette esetleg meglévő evangéliumokat, és ebből állította össze az ő evangéliumát. És de azhoz, hogy hát nem történt hiba, arról majd bizonyára Erik fog szólni, hogy védte meg Isten ettől. És utána még tartozunk azzal, hogy a jelenések könyvéről is beszéljünk, amit Isten utasítására János írt, ugye egyértelmű, ugye a utasítás, amiket hallottál, írd meg, mondta Jánosnak az Isten, amikor a jelenések könyvét leíratta. A kanonizálása, tehát a elfogadása ezeknek a könyveknek, ennek a 27 könyvnek, ami a Bibliánkban van, az Új Szövetségi részben, ez a 4. században történt meg, mert voltak olyan evangéliumok is, és olyan levelek, olyan írások, amiket amikor megvizsgáltak, úgy ítélték meg, hogy olvasásra érdekesek, hasznosak lehetnek, de nem lehetnek a Biblia részei, mert nem csalhatatlan kifejezői Isten akaratának, Isten szándékának. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Biblia mindegy 1600-1500 éven keresztül íródott, ugye az időszámításunk előtt a 15. századtól, az időszámításunk után az első századig, és véglegesen a 4. században záródott le. És most hát hozzánk eljutott ez a könyv, amit a világ szinte minden részére a nyelve számára lefordítottak. Még két gondolatot hadd mondjak. A Biblia leírja azt, hogy nem úgy született a Biblia, hogy most az emberek gondoltak egyet. Valaki sok töltött káposztát tevet, nem bírt aludni, és azt mondja, hogy hát fölülök, meggyújtom a mécsest, és írok valamit. és ráhagyom a utódokra, vagy valami hasonlat. A Timóteushoz írt el, második levél, harmadik fejezetében, 16. versében azt mondja Pál, hogy a teljes írás Istentől ikletett. Tehát nincs egy betű, azt lehet mondani, amit ne Isten indított volna embereket, hogy megírják. Péter hasonlóan nyilatkozik, hogy soha nem emberi akaratból származott a profétai szó. És Ézsaiástól hadd idézek, a 34. fejezet 16. versben van az leírva, hogy Isten lelke gyűjti össze, és ő vigyáz rájuk. Ez más kijelentésekre is vonatkozik, de ez a Biblia teljességére is igaz. Ahogy Jézusról azt mondjuk, hogy ötvöződött benne, amikor itt járt a Földön az emberi és az isteni, és ez olyan észrevétlen volt, így ugye a Biblia, ami a kezünkben van, emberi terméknek látható, hiszen nyomták, írták, festették, ugye megkötötték és egyebeket csináltak vele, de ugyanakkor ott van mögötte Isten, aki tulajdonképpen a szerzője. Tehát ha szerzőt akarnánk írni, azt mondhatnánk, hogy Isten. Köszönöm szépen, legyetek jó egészségben!

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned van.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk példázatokat, amelyeket Jézus Krisztus mondott el. Ma egy olyan példázatról fogunk tanulmányozni, amiről nagyon ritkán esik szó, ahogy a múlt alkalommal meghirdettem, gazdag és a Lázárról szóló példázat. Először is azt szeretném hozni, mivel más időben, más helyen mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot, hogy ezt a példázatot Jézus Krisztus hol mondta el, mikor mondta el, kinek mondta el. Ugye ez a három kérdés azért szükséges, hogy jobban megérthessük Jézus Krisztusnak egy-egy példázatát. Hol mondta el? Hol mondta el Jézus Krisztus a példázatot? A Jordánon túl, Jordántól keleten, Pérea vidékén mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot. Mikor mondta el? Nem sokkal halála előtt. Ami azt jelenti, hogy azért is figyelemre méltó, mert nem sok idő volt már Jézus Krisztus földi szolgálatából, és ahogy közeledett Jézus Krisztus földi szolgálata,

annál komolyabb tanításokat adott Jézus Krisztus a hallgatóinak, a zsidó népnek. A harmadik kérdés, kinek mondta el? Farizeusoknak, írástudóknak, vámszedőknek, bűnösöknek és a tanítványainak. Ez világosan kitűnik az evangéliumnak, a Lukács evangéliumának 16. rész 14. verséből. Azonban szeretném, hogyha most elolvasnánk először egyben a példázatot, hogy tisztán, elevenen éljen előttünk ez a példázat, és utána részleteire bontjuk, és megbeszéljük, átgondoljuk. Tehát Lukács evangélium a 16. részéből, a 19-től a 31-ig terjedő verseket olvasom. Volt egy gazdag ember, és öltözött bíborban és patyolatban, minden nap dúsan vigadozott. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kívánt vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőj pedig, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelére. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemettették. És a pokolba felemeli az ő szemeit, a gazdag, kínokban lévén is látta Ábrahámot távola és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötörtetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajai, most pedig ez vigasztaltatik, tehát Lázár, te pedig gyötörtetel. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innet ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnén hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt, Lázárt, a szegény embert, a koldust, az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyosságot tegyen nékik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta nékik, Ábrahám, van Mózesük és prófétájuk, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem a halottak közül megy valaki, hozzájuk megtérnek. Ő pedig mondta nékik, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Kedves testvéreim, ez a példázat azért különleges, mert Jézus Krisztus azt mondja el, amit a farizeusok és a vámszedők tanítottak. Azonban először nézzük meg, úgyhogy itt a történet azt mondja el, hogy egyik a pokolba jutott, a másik pedig Ábrahám kebelére. Most először azt kell felvetnünk, hogy van-e pokol? Ére az emberből valami a halála után? A Bibliában Isten azt tanítja, hogy egyedül Isten a halhatatlan. Minden teremtménye, élete Istentől függ. Csak egy olyan példát hozok, amit úgy gondolom, hogy ismerős mindannyiunk számára, az pedig a következő. A sátán halandó vagy halhatatlan? Halandó vagy halhatatlan? Ha halhatatlan volna, akkor Isten nem tudná megsemmisíteni sem a sátánt, sem az angyalokat. De mivel halandó, így igenis meg tudja semmisíteni. Először egy bibliai kijelentést szeretnék hozni, hogy lássuk meg, mire tanít bennünket Isten az ember állapotáról a Bibliában.
Mindnyájan ebben az életben döntjük el örök életünket. Ha engedelmességet vetünk, örök életet aratunk. Ha engedetlenséget vetünk, örök halált aratunk. Másik nagyon fontos kijelentés az, hogy a halál után nincs élet, sem jellemváltozás. Hadd kérdezzek egy gyakorlati dolgot tőletek. Voltatok mindannyian temetésen? Sajnos, igen. És szóltatok szeretetekhez, koporsóban feküdt. Válaszolt? Miért nem válaszolt? Mert nem tudott válaszolni, mert nem él. A meghalt ember és az élő ember között nincs kapcsolat, nincs beszélgetés. Sajnos az életben sokat kellett temetnem szolgálatom folytán. Ráborultak a gyermekek a szülőnek a koporsójára, és azt könyörögtek, hogy édesanyám, bocsáss meg! Megtudott a halott édesanyja bocsátani a gyermekeinek, akik könyörögve, sírva kérték a bocsánatot? Nem, ezt az életbe kell megtenni. A halál után nincsen semmi. Jézus Krisztus hallgatói között említettük, hogy ott voltak a bűnösök, a vámszedők, az írástudók és a farizeusok. Ebből a szempontból kell ezt a példázatot átgondolnunk. Mit hittek a farizeusok és mit az írástudók az ember állapotáról halála után? Ez a nagyon fontos kérdés, és erre a kérdésre szeretnék válaszolni a történelemből, hogy mit hittek a farizeusok. A farizeusok függetlenül, hogy zsidók voltak, és a zsidóegyház vezetői, hitték a halhatatlanságot, meg a halál utáni jutalmazást és büntetést. Jézus Krisztus azért beszél arról, amit ők hisznek, hogy az ő területükön magyarázza meg nekik, hogy nincs jellemváltozás a halál után. Még egyszer nyomatékosan szeretném hozni, tehát a farizeusok hitték a halhatatlanságot. Helyesen hitték? Halhatatlan az ember, vagy halandó? Halandó. Mert ki az egyedül halhatatlan? Mit mondtunk? Igen, egyedül Isten halhatatlan. És hitték azt, hogy a halál után van jutalmazás és van büntetés. Tehát amint meghalnak, azonnal, ha jók voltak, jutalomba részesülnek, ha rosszak voltak, büntetésbe részesülnek. Ezt a Biblia sehol nem tanítja. Mivel ez egy elterjedt tanítás a pokol, tisztitutus és a mennyország, ezért szeretnék egy-két dolgot megemlíteni, hogy úgy végig gondoljuk. Az a tévtanítás van jelen a kereszténységben, amit a kereszténység a pogányságból vett át, hogy a jók azonnal mennek a mennybe. A rosszak, a gonoszok azonnal mennek a pokolba. A nem nagyon rosszak, azok a tisztító tűzbe. Megtisztulnak és mennek a mennybe. Ha ez igaz, akkor Jézus Krisztus mérjön el másodszor. A jók a mennyben vannak, a gonoszok örökre el vannak veszve. Minek jön el Jézus Krisztus? Így szeretnék most feltenni egy kérdést. Most beszéljünk magunkról. Mindannyian, akik itt vagyunk, és ha meghalunk Jézus Krisztus eljöveteléig, vagy élve érjük meg Jézus eljövetelét, testben vagy lélekben örököljük a mennyet, ha hűségesek leszünk. Testben vagy lélekben örököljük a mennyet, ha hűségesek leszünk. Testben vagy lélekben. Testben vagy lélekben. Hozok, kedves testvéreim, egy olyan dolgot, amit lehet, hogy sokszor elimádkoztunk az életben. Ez a hiszek egy. Hiszek egynek az utolsó mondatát idézem, amely így mondjuk az imádságban, hiszem a testnek feltámadását és az örök életet. Amen. Így hangzik? Akkor testben vagy lélekben örököljük a mennyet. Hát a hiszek egyben is kimondjuk, a Biblia annál inkább világosan tanítja ezt, hogy mindannyian testben örököljük a mennyet. Mikor? Amikor meghalunk,
vagy Jézus Krisztus második eljövetelekor? Jézus Krisztus második eljövetelekor. Kedves testvéreim, ez a Biblia tanítása, ez az igazság, ez, amiről itt Jézus Krisztus beszél, ezt tanították a farizeusok, azok, akik hitték a lélek halhatatlanságát. Mivel Jézus Krisztus hallgatói között ott voltak a farizeusok, ott voltak az írástudók, ott voltak a bűnösök és a vámszedők, meg a tanítványok is ott voltak, ezért most Jézus Krisztus tanítása azért csodálatos, mert valami figyelemre méltó tanítás adott a szaduceusoknak is. Mit hittek a szaduceusok? A szaduceusok tagadták az angyalok, démonok létezését, a feltámadást és a halál utáni életet. Vesszük észre, hogy két ellentétes tábor volt a farizeusok, voltak a farizeusok és a szaduceusok. Még egyszer összegezzük, a farizeusok hitték a lélek halhatatlanságát, a szaduceusok nem hittek az angyalokba, démonok létezésébe, nem hitték a feltámadást és a halál utáni életet. Teljesen ellentétes. És az a rendhagyó, drága testvérem, Jézus Krisztusnak tanításában, hogy egy példázattal tanítást ad az egyiknek is, meg a másiknak is. Ezen rövid tanácskozás után nézzük meg újból a példázatnak csak előbbi részét. Volt egy gazdag ember, és öltözött bíborba, patyolatba, minden nap dúskálván, vigadozván, és volt egy Lázár nevű koldus, aki kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kívánta megelégedni a morzsalékkal, amelyek hullottak a gazdag asztaláról, de az ebek is eljövének nyalták az ő sebeit. Kedves testvérem, ez nem Jézus tanítása, ez a farizeusoknak a tanítása, és ebből a farizeusok tanításából óhajtja Jézus a farizeusok tévtanítására világosságot hozni, és a szaduceusok téveshitére világosságot hozni. Kedves testvéreim, mit jelentett a szaduceusok és a farizeusok részére a gazdagság? Úgy tartották, a jó emberek azok mind gazdagok, a szegénységet pedig Isten büntetésének tartották. Ezt tanították a szaduceusok és a farizeusok, de ezt nem tanította Jézus. És figyeljük meg, hogy a gazdag duskált ebben az életben, mondják ők, a koldus pedig szenvedett ebben az életben. És figyeljük meg az utolsó szavakat, el tudjuk képzelni, hogy hogy érezte magát a koldus, hogy a sebeit a kutyák nyalják. Tehát úgymond szenvedett ebben az életben. Figyeljük meg még egyszer a szaduceusok gondolkodás módját. Ahogy említettem, a gazdagság Isten áldása. Hol írja ezt a Biblia? Hol ígéri Isten azt, hogyha mi hűségesek leszünk Istenhez, akkor gazdagok is leszünk? Sehol. De hol írja a Biblia azt, hogyha szegények vagyunk az Isten átka? Az sem. Ezek emberek tanításai, emberi gondolkodásmód, és még egy, a gazdag látjuk, hogy dúskált az ennivalóba, a szegény pedig éhezett. Ezt mondják a szaduceusok, ezt mondják a farizeusok. Azonban a gazdagok kötelessége a szegények iránt, erről viszont Jézus Krisztus sokat beszél, de már az Ószövetségi Szentírásban is találunk nagyon világos kimutatást. Azt olvassuk Mózes 3. könyvének a 19. rész 18. versében, bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiaid ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Kedves testvéreim, mire tanít Jézus Krisztus? Tanítja ezt Jézus Krisztus, hogy szeresd felebarátodat, mint magadat? Igen. Tanítja azt is, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből? Na most, testvéreim, lehetséges-e az, én legyek a szenvedő alany, és magamat példázom,
Lehetséges-e az, hogy én szeretem az Istent, de nem szeret ki éhezik? Lehetséges ez? Nem. Mert amilyen szeretettel szeretem fele barátomat, ugyanolyan szeretettel szeretem Istent is. És az Isten iránti szeretetünk a fele barátaink iránti szeretetben nyilvánul meg. Ha nézzük az újszövetségi szentírást, ahol Jézus Krisztus elmondja ezt, az annál inkább figyelemre méltó. Azt mondja, hogy szeresd a te urad, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és teljes erődből. De milyen szeretettel szeressük az Istent? Önzetlen szeretettel. És ha önzetlen szeretettel szeretjük az Istent, akkor önzetlen szeretettel szeretjük fele barátunkat is. Ha pedig szeretjük fele barátunkat, akkor ha bajba van, akkor segítünk neki. Ha nem segítünk a bajba levő embertársunknak, akkor szeretjük-e az Istent? Ezt az összefüggést nem kerülhetjük el. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak egy másik példázatában, a pap és a lévita. Azt olvassuk, hogy odament a félholtra vert emberhez, megnézte, és tovább ment. Odament a lévita, az is megnézte, hogy össze van verve, vérben fekszik, és tovább ment. Szerette-e a pap és a lévita az ő polgártársát, nemzettársát, azt a zsidó embert, akit a rablók félholtra vertek és kifosztottak? Szerette? Ha ne haragudjatok, honnan tudjátok ti és én 2000 évvel később? A tettükből. Cselekedhettek jót? Cselekedhettek jót. Volt alkalmuk, hogy segítsenek rajta? Volt alkalmuk. És miért nem segítettek rajta? A bajba jutotton. Azért mert, és itt a mert után megállok egy kicsit, azért mert nem szerették az Istent. Honnan tudjuk, hogy nem szerették az Istent? Azt mondja János a levelében, ha nem szeretjük azt, akit látunk. Pap és a lévita látta a félholtra vert embert? Látta. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit? Kedves testvéreim, vajha Isten segítségével ez nem csak egy elmélet lenne számunkra, vagy egy történet a Bibliában, hanem életelv, amit mi is gyakorolunk az életünkben. Azonban még egy dolgot szeretnék hozni. Védkezette a pap és a lévita? Hát semmi rosszat nem, tehát védkezette mégis. Igen. Miért? Azért, mert Jakab levelének a 4. rész 17. versében az áll, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Kedves testvéreim, próbáljuk ezeket az elveket gyakorlatba átültetni, hogy ha nem szeretjük azt, akit látunk, akkor nem szeretjük, akit nem látunk, Istent, az sem. És itt azt mondja, hogy ha van lehetőségünk jót cselekedni, akkor nem ulasszuk el. Különösen akkor, ha bajba jutott valaki, akár ismerjük, akár nem ismerjük. Ismétlem, és ezt nagyon szeretném többször hangsúlyozni, Jézus a farizeusok tanítását mondja el, mert figyeljük meg most is, ezt szeretném végig elemezni. Meghalt a koldus, és az angyalok az Ábrahám kebelébe vitték. Azért állok testvéreim meg, mert néhány dolgot meg kell beszélnünk. Hol írja a Biblia azt, hogy a meghalt embert angyalok viszik? Sehol. Akkor világosan látjuk, hogy ez farizeusi tanítás, és nem Jézus tanítása. Második elgondolkodtató dolog, hová vitték az angyalok a farizeusok tanítása szerint? Ábrahám kebelére. És az micsoda? Ábrahám él. Hol írja a Biblia, hogy Ábrahám él? Veszük észre, hogy teljesen ellentétes a Biblia tanításával. Bocsássatok meg, hogy még egy dolgot elmondok. Mekkora az Ábrahám kevele, hogy 100 000 ember elfél benne, vagy 1 millió, vagy 1 milliárd. Veszik észre, hogy ez kigondolt Biblia mérlegén alaptalan tanítás, és tovább megyünk, meghalt a gazdag is, és eltemették. És a pokolba felemeli az ő szemét, itt álljunk meg. Halott ember lát,
Veszük észre, hogy a Biblia mérlegén mennyire nem állja meg a helyét, hogy ez egy farizeus téptanítás. Pokolba felemeli az ő szemét, kínokban lévik, és látta Ábrahámot. A halott ember lát. Na most, ha megint gondolkodjunk, hogy elmussunk a Jézus Krisztus tanításának a szépségére, mert ezt a farizeusok tanítják. Csak a Biblia tanításnak a mérlegén szeretném lemérni ezt. Kommunikáció van a pokol és a mennyország között. Tanítja ezt a Biblia? Akkor megint meggyőződünk arra, hogy ez farizeusi tanítás. És látta távol Lázárt annak kebelén, és ő kiáltott. Kicsoda kiáltott? A gazdag, aki a pokolban van ezen tanítás szerint. Kiáltott és mondta, Atyám Ábrahám, itt megint szeretnék megállni. Ki az farizeusi tanítás szerint az atya? Ábrahám. És a Biblia tanítása szerint ki az atya? Isten. Bizony, Isten. Vesszük észre, hogy semmilyen biblikus alapja ennek nincs, akkor jogos, hogy Jézus miért mondja el, majd amikor a végkövetkeztetéshez érünk, akkor látni fogjuk, hogy miért fogja el. Tehát is kiáltván, Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam. Az azt jelenti, hogy Ábrahám tud könyörülni a bűnös emberen. Meg tudja váltani ember a másik embert. Hol tanítja ezt a Biblia? Sehol nem tanítja. És bocsásd el Lázárt, hogy mássa az ő ujjahegyét vízbe, és süssítse meg az én nyelvemet, mert gyötörtetem a lángba. Hol írja a Biblia azt, hogy lángban szenvednek a bűnös emberek, akik nem fogadták el Jézus Krisztust? Hol írja? A Bibliában. Sehol se nincsen. Sehol se nincsen. Hol vannak a halottak a Biblia szerint? A sírban. És mit várnak? Várják a feltámadást. És mikor lesz a jutalomosztás, vagy a büntetés osztása? A halál pillanatában, vagy a feltámadáskor? Feltámadáskor. És nézzük tovább. Mondja pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, mondja a gazdagnak. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez, tehát Lázár, vigasztaltatik, te pedig gyötörteted. Hol írja ezt a Biblia? Sehol. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy aki akarnának innen is, innen ti hozzátok által menni nem mehetnek, sem azok onnit hozzák át nem jöhetnek. Ez egy farizeusi tanítás, nem győzöm hangsúlyozni. Az ember állapotát ma is kétféleképpen hiszik a keresztény emberek. Mindenki, amit ebben az életben vet, azt fogja learatni. De nem, amit tesznek érte hozzátartozói a halál után, vagy amit ő elszenved a halála után. Ezt a Biblia nem tanítja. Szeretteinknek halálunk után is segíthetünk? A Biblia szerint. Segíthetünk? Elmondok a saját családomból egy tapasztalatot. Az én nagymamám 1929-ben halt meg. Édesanyám 14 éves volt, ő mesélte nekem. És attól kezdve, 1929-től minden évben misét szolgáltattak a nagymamám lelkéért. 94-ben Horgoson meglátogattam egyik nagybátyámat, aki még akkor élt. És kérdeztem tőle, a Gyula bátya, szolgáltatnak még a nagymamáért misét? Azt mondja, igen, én Kispiacról áthoztam ide Horgosra, és én fizetem a misét, és minden évben szolgáltatok érte misét. Próbálj csak kiszámolni, 1929 és 1995 között hány év van? Azt jelenti, hogy 66 év. És értok, mit kérdeztem? Hány évig kell még misét szolgáltatni a nagymamáért, hogy már egyszer a lelke a mennybe kerüljön? Azt mondja, tudod, Józsikám, nálunk ez a szokás. Mire építjük, drága testvéreim, hitünket és vallásos gyakorlatunkat?
szokásokra, vagy a Szentírás tanítására. Ebből a példázatából Jézus Krisztusnak nagyon-nagyon sok tanúságot meríthetünk, és ezért is nézzük mindjárt a következőt. A halál és a feltámadás között a Biblia tanítása szerint nincs élet. Sem szenvednek, sem élveznek. Jézus Krisztus mondja ezeket a szavakat János Evangéliuma 5 rész 28-29. Versében. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Minek alapján történik meg az, hogy egy-egy ember melyik feltámadásban részesül? Annak alapján, amit tettünk, vagy amit a papok, vagy hozzátartozóink tettek érettünk halálunk után. Mit mond Jézus? Mi szabja meg az, hogy az örök életre támadunk fel, vagy pedig az örök kárhozatra? Mi szabja meg Jézus szavai szerint? Kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadásra, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Kedves testvéreim, melyik feltámadásban szeretnénk feltámadni? Az örök életre, vagy az örök kárhozatra? Én úgy gondolom, hogy egy sincs közöttünk, aki a rosszat szeretné. Mindannyian szeretnénk feltámadni az örök életre. De ennek mi a feltétele? Mi a feltétele? Akik a jót cselekedték. Akik azt cselekedték, amire Jézus tanít. És most tegyük fel a kérdést, testvéreim, hogy mi mindenben Jézust követjük-e, vagy csak egyes dolgokban. Mert a fél engedelmesség engedelmessége, vagy Jézus Krisztus egész engedelmességet várt ő. Az előbb hivatkoztam arra az ígére, amit most szó szerint szeretnék hozni a Bibliából, hogy egyedül Isten a halhatatlan. Timóteushoz írt első levél 6 rész 15-16. Versétből olvasom ezt a hatalmas igazságot, amit a maga idejében megmutatom a boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura, ki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Kiről szól itt az ige? Az atyáról, vagy Jézus Krisztusról? Vagy mind a kettőről? Az atyáról, vagy Jézus Krisztusról, vagy mind a kettőről? Az atyáról. Az atyáról. Kié egyedül a halhatatlanság, olvasom még egyszer az ide vonatkozó szöveget, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat. Jézus Krisztus láthatták az emberek? Beszéltek vele? Itt élt a földön? Megmosta a tanítványok lábát? Tehát látták? Mária Magdolna megkente a drága kenettel Jézus Krisztust? Oda szegezték a keresztfára Jézus Krisztust az emberek? Látták? Akkor kiről beszél itt a Szentírás? Az atyáról. Kedves testvérem, úgy tűnik, hogy amit most mondok, semmi köze se nincs a témakörhöz, ezt az elvet tudni, hinni, tisztán látni rendkívül lényeges. Ha Jézus Krisztus, mint Isten jön le a földre, akkor nem tud meghalni értünk. Jézus Krisztusnak azért kellett emberi testet ölteni magára, hogy meghalhasson, mint ember. Ezért itt az atyáról van szó, aki azt mondja, hogy egyedül halhatatlan. Hogy valóban az ember a feltámadáskor kapja a jutalmat, szeretném idézni a Lator kérelmét, amit Jézus Krisztushoz intézett a kereszten,
és Jézus Krisztus válaszát a lator kérelmére. Lukács evangélium a 23. rész 42 és 43. versében olvasom. És mondta Jézusnak, kicsoda a lator, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És azért állok meg, drága testvéreim, mert nagyon lényeges, amit a lator mond. Nem azt mondja a lator Jézus Krisztusnak, hogy emlékezzél meg rólam, amikor elmész a te országodba. Mit hitt a lator? Hitte azt, hogy Jézus Krisztus eljön ítélni eleveneket és holtakat. A lator azt mondja Jézus Krisztusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam. Mikor emlékezzél meg? Amikor eljössz. Eljössz másodszor ítélni eleveneket és holtakat. És mondanék ki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Itt zárójelben azt kell elmondanom, drága testvéreim, hogy az írás jeleket vesző, kettős pont, pontos vesző, kérdőjel, felkiáltójel, idézőjel az apostolok nem ismerték, mert akkor még az írás jelek nem voltak ismertek. Jézus Krisztus azt mondja, mondom néked ma, most mondom neked. Majd velem leszel a paradicsomba. Miért? Azért, mert van egy kérdés, amit mindjárt szeretnék szintén tisztázni a Biblia fényében. Felment-e Jézus Krisztus aznap a mennybe, pénteken? Felment vagy nem ment fel? Nem ment fel. Ezért hozom újból az, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba, Jézus Krisztus aznap nem ment fel a mennybe. Olvassuk el, mit mond Jézus Krisztus harmadnapra, a feltámadás napján, amikor találkozik Máriával, azt mondja János evangélium a 20 rész 17. verse, mondta neki Jézus Máriának, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. Mikor mondja ez Jézus Krisztus? Vasárnap reggel, amikor feltámadt a sírból, azt gondolta Mária Magdolna, hogy a kertész, és oda ment a kertészhez, azt gondolva, és azt mondta neki, mondd meg, hová tetted Jézust, mert a sír üres. És akkor a hangjáról Mária felismerte, hogy nem a kertész, hanem Jézus. És Jézus azt mondja neki, ne illess engem, miért? Mert nem mentem még fel az atyámhoz. Menj az én atyám fiához, és mondd meg nékik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mit jelent az, hogy mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba? Én mondom neked pénteken, ott a kereszten, mondja Jézus, arra kértél engemet, hogy emlékezzek meg rólad, amikor eljövök másodszor dicsőségbe, hogy megadjam mindenkinek a jutalmat vagy a büntetést. Én mondom néked most, hogy akkor majd te is velem leszel a paradicsomba. Azonban szeretnék most a példázathoz visszatérni, Lukács evangéliumának 16. részéből olvasom a 27-től a 31-ig. Mondta pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyám házához. Ki az az amaz? A gazdag, a farizeusok tanítása szerint Ábrahámot újból atyának nevezi, és arra kéri Ábrahámot, hogy ő bocsássa el az ő testvéreihez, tovább olvasom, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy ötölem helyére ne jussanak. Mondanék ki Ábrahám, van Mózesük és profétái, hallgassák azokat. Kedves testvérem, mit jelent ez a kijelentés, hogy van Mózesük, és prófétájuk, hallgassák azokat. A törvény, vagy a Mózes és a próféták az egész ószövetségi szentírást jelentik. És azt mondja Ábrahám, hogy van szentírásuk, és az Isten tanítását ne farizeusok, ne szadduceusok tanítására, ne emberek tanítására építsék, hanem építsék az Isten szavára. Kedves testvéreim, érvényes ez ma is. Mire kell építenünk hitünket,
ha szeretnénk Isten országának örökösei lenni. Emberek tanítására, vagy a Szentírásban Isten tanítására. Isten tanítására, nagyon jól mondtátok. És testvéreim, tudunk-e most olyan határozatot hozni, és elmondani Istennek, hogy Istenem, segíts meg, hogy én csak a Szentírásra, csak Isten tanítására építsem a hitemet, és vessek el minden emberi tanítást, töröljek ki elmémből minden emberi tanítást, és csak Jézus Krisztus tanítását fogadjam el. Végül figyeljük meg a példázat, hogyan zárul. Amaz pedig mondta, gazdag, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Kedves testvéreim, igaz ez, hogyha a halottak közül jön valaki az élőkhöz, akkor az élők azonnal megtérnek. Tudjátok, hogy mi van feljegyezve? Ki jött vissza a halálból? Jézus visszajött a halálból. Találkozott emberekkel? És most elolvasok a Szentírásból, drága testvéreim, egy nem mindennapi történetet, a galileai találkozást, ami legtömegesebb találkozás volt Jézus feltámadása után, több mint 50-en, és a bibliai összevetésből világosan látjuk azt, hogy ezen a találkozáson főleg fiatalok voltak. És csak az ide vonatkozó részt olvasom, Máté evangélium a 28. részéből a 16 és a 17. verset. A 11 tanítvány pedig elmenne Galileába a helyre, ahová Jézus rendelte őket. Ott több mint 500 ember, Jézus követő, Jézusba hívő emberek voltak jelen. És a 17. verset figyeljük. És amikor meglátták őt, kit? Jézust. Leborulának előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus követői között történik ez az esemény. Ami azt jelenti, hogy ha mi Jézus követőinek tartjuk magunkat, velünk is megtörténhet ez az esemény. Hisszük-e mindazt, amit Isten a Szentírásban mond? Figyeljük meg a leírásban. Azt mondja, hogy hányan borultak le? Hogyan van megírva a 17. versben? És mikor meglátták őt, leborultak előtte. Tehát mindenki leborult. Készek voltak vallásos cselekményre. De szívükben voltak emberek, akik kételkedtek. Azért figyeljük meg, nem úgy, atyám, mondja Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Igaz ez? Tessék a bibliai bizonyíték. Sok-sok embernek megjelent Jézus Krisztus 40 napon keresztül, amíg itt volt a Földön feltámadása után. Hányan tértek meg? Sehol a Biblia nem beszél arról, hogy bárki megtért volna azért, mert a feltámadt Krisztussal találkozott. Figyeljük meg az Emmausi tanítványokat. Mivel erősíti Jézus Krisztus az elcsüggett tanítványnak hitét? Elkezdte Mózestől, a Zsoltárokon keresztül, a prófétákon keresztül, és idézte a rávonatkozó jövendőléseket. Mivel erősítette meg Jézus Krisztus a két elcsüggett tanítványnak a hitét? Isten szavával, nem csodát tett. Ő pedig mondanéki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, megint ugyanaz a szófordulat ismétlődik. Az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Igaz ez? Ez igaz. Ha nem hiszünk Isten szavának, akkor nem ér semmit sem. Mire tanította ez a példázat a zsidó népet először is? Sokan olyan állapotban voltak, mint a gazdag ember. Éljük életünket, és majd a hozzátartozóink imádkoznak értünk, és minden rendben lesz. Isten áldásait önző célra használta fel a zsidó nép. Népek kapujába helyezte.
ez egy nagyon ritkán használt kifejezést, miért nevezik Palesztinát a népek kapujának? Azért, mert abban az időben a három kontinenset összekötő kereskedelmi utak Palesztinán vezettek keresztül. És Isten azért helyezi el őket oda Palesztinába, a népek kapujába, hogy amikor jönnek a kereskedelmi utazók, azoknak mondják el az igaz Isten hitet. Sajnos a zsidó nép ezt nem töltötte be. Testi-lelki áldással látta el Isten az ő népét, az sem segített nekik. Ábrahám magvának tartották magukat. Nem elég a leszármazás. A hit és az engedelmesség a döntő. Nem a testi származás a lényeges, hanem a lelki. Kié vagyok, kinek hiszek, Istennek vagy embereknek? Jeruzsálem pusztulásakor a zsidók azért szenvedtek, mert elmulasztották az Istentől kapott üzenetet elvinni a világnak. És végül, melyik ember jelképez bennünket? A gazdag vagy a koldus? Aki életében elkészül, vagy aki nem készül el? Jézus szerette volna, ha népe tisztán lát. Így olvassuk János evangéliumában a 8. rész 39 és 40. versében. Feleltek is mondták néki Jézusnak, ami atyánk Ábrahám, mondta nékik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Mi mutatja meg azt ma rólunk, hogy kinek a gyermekei vagyunk? Szavaink vagy életünk? Ennek a krisztusi kijelentésnek a fényében. Jézus azt mondja, hogy ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ezt most lefordítom keresztény nyelvre. Ha Krisztus gyermekei volnátok, akkor Krisztus dolgait cselekednétek. Vajon mi mindenben úgy járunk-e el, ahogy Jézus tanít? Kell-e valamit helyrehozni az életünkben? És figyeljük meg a 40. verset, ám de meg akartok engem ölni. Ki mondja ezt kinek? Jézus mondja a zsidó népnek, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam, Ábrahám ezt nem cselekedte. Mit akart a zsidó nép Jézussal tenni? Meg akarta ölni. De mire hivatkozott? Mivel dicsekedett? Mi Ábrahám magva vagyunk. Megegyezik-e a származás az élettel, a zsidó nép életével? Igaz az, hogy a zsidó nép Ábrahám magva volt? Ez igaz. De Ábrahám életével megegyezett a zsidó nép élete? Na most, testvéreim, ha mi azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, mi bizonyítja azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk? Hogy a mi életünk megegyezik Isten tanításával. És végül nézzük meg a korunkra szóló tanítást. A gazdag embert, a példázatbeli gazdag embert az engedetlenség választotta el Ábrahámtól. Az engedetlenség bűn. Mi az, ami ma elválaszt bennünket Istentől? A bűneink. A sírban nincs jellemváltozás. Mindenki olyan jellemmel támad fel, amilyennel meghal. Ha most meghalnánk, ebben a pillanatban, bárki közülünk, melyik támadásban támadnánk fel? Az örök életre, vagy az örök halálra? Kell-e változást, hogy történjen bennünk? Befejezésül egy elgondolkodható kijelentést szeretnék olvasni. A világon vannak önelégült emberek. Ezek nem falánkok és nem részegesek. Önelégült emberek. Csak egyszerűen önmaguknak akarnak élni, és nem Istennek. Testvérem, kinek akarsz élni ezen túl? Magadnak? Vagy Istennek? Most döntsük el, és Isten segítsen meg, hogy jó döntést hozzunk. Én szeretnék életem végéig Istennek élni, és te?
segítsen ebben a döntésünkben mindannyiunkat a mindenható Isten az ő kegyelméből. Amen.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőinket, kedves hallgatóinkat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követik az adásunkat. Ma egy családi témát fogunk elővenni, hiszen a gyermekekről lesz szó, és arról, hogy hogyan fejlődik a beszédjük a 21. században. Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek befolyásolják a gyerekeknek a beszédfejlődését, illetve mik azok a segítségnyújtó eszközök, amelyek javítani tudnak ezen. A gyermekek beszéde sokkal hamarabb elkezdődik, mint az első kimondott szó vagy szavak, hiszen egy tekintet, egy mosoly, egy ölelésre nyújtott kéz is a kommunikáció része. A gyermek első életében szinte észrevétlenül épül fel ez a világ, amelyben a gyermek megtanul kapcsolódni, figyelni, érezni és megszólalni. És az sem elengedhetetlen elmondani, hogy ma egy egészen más környezet veszi körül a gyermekeket, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. Felgyorsultak a hétköznapok, rengeteg inger ér mindannyiunkat, nem csak a gyerekeket, digitális eszközök vesznek körül, és egy állandóan mozgásban lévő világ formálja a fejlődésüket. De vajon mire van igazán szüksége egy kisgyermeknek ahhoz, hogy biztonságban fejlődhessen? Mi segíti a beszéd kibontakozását, és mik azok a jelek, amelyekre érdemes odafigyelniük a szülőknek. Mindezekről szó esik a mai adásban. Vendégem pedig Papp Tímea logopédus fogja nekünk ezeket a kérdéseket megválaszolni, és egy irányt adni ebben a témában. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma csatlakoztál hozzám, hogy ma segítesz nekünk ebben a témában eligazodni.
2: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Hadd a beszélgetés elején ismerjünk meg téged kicsit közelebbről, és éppen ezért az első kérdésem az lenne irányadba, hogy miért lett a gyermekeknek a fejlődése életednek egyik szívügye. Volt-e valamilyen élmény vagy történet, ami befolyásolta az életedet, az életpályádat ebbe az irányba?
2: Igen, én érdekes, mert amikor a gyógypedagógiát választottam, mint szakma, mint hivatás, és amikor erre az egyetemre jelentkeztem, akkor én úgy gondoltam, hogy egy elég szilárd elhatározásként él bennem, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni. De aztán, ahogy telt az idő, rájöttem a különböző táborok, szakmai gyakorlatok kapcsán, hogy amikor ezt az egyetemet választottam, akkor fogalmam sem volt arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen ennek a hivatásnak a napi szintű vagy rendszeres gyakorlása. És volt egy kifejezett ilyen tapasztalatom az egyik táborban, ahol krónikus beteg gyerekeknek biztosítottunk különböző tevékenységeket. Én ott szembesültem azzal először, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek tényleg a legelső élménye, hogy részt vehetnek különböző tevékenységekben, hogy kipróbálhatnak olyan aktivitásokat, amelyeket a helyzetükből adódóan nem volt lehetőségük megismerni. És akkor fogalmazódott meg bennem a felismerés, hogy felnőttként és főként szakemberként saját magunkból, a tudásunkból is, de főleg a saját személyünkből mennyit adhatunk ezeknek a gyerekeknek. És valahogy így vált az én szívügyemmé az ő fejlődésük, nem föltétlenül vagy nem kizárólag a gyerekek perspektívájából, hanem felismerve azt is, hogy függetlenül attól, hogy tőlük mennyi mindent kaphatunk, hogy mi milyen sokat adhatunk nekik. Úgyhogy igen, ez volt az én felismerésem.
1: Mit szeretsz a legjobban ebben a szakmában, ezen a felismerésen túl?
2: Talán ami a mindennapokban is rendszeresen megfogalmazódik bennem, és ez a legjobb mutatója annak, hogy jó utat választottam magamnak, az, hogy amikor látom azokon a kisgyerekeken, hogy értenek valamit, amit még tegnap nem teljesen értettek, vagy képesek egy picivel többre, mint amire előző nap képesek voltak, akkor nekem ezek azok a pillanatok, amikor rajtuk látom, amikor őket látom fejlődni, ezek azok a pillanatok, amik megerősítenek abban, hogy jó úton járok, és ez tudja az én motivációmat is megtartani. Tehát ez az talán, amit a legértékesebbnek tartok ebben a folyamatban.
1: Szakemberként hogy látod, mitől érzi magát biztonságban, és nyitottnak egy kisgyermek? Mennyire hat erre a szeretetteljes légkör, illetve az ők fejlődésükre? Fontos-e ebben a témában a kiszámíthatóságról is beszélnünk?
2: Igen, talán pont ez az utolsó kulcsfogalom, amit mondtál, ez a kiszámíthatóság és a következetesség, amit én a legfontosabbnak tartok, úgy a családok életében, mint egy fejlesztési folyamatban is, mert ahhoz, hogy egy kisgyerek biztonságban érezze magát, természetesen a szeretetteljes, válaszkész jelenlét, az rendkívül fontos, de ami legalább ennyire fontos, hanem még fontosabb, az, hogy megfelelő kereteket biztosítsunk a kisgyerekek számára. Talán ez az, ami a legnagyobb meglepetést okozta nekem, amikor elkezdtem aktívan gyerekekkel dolgozni, hogy mekkora igénye van a gyerekeknek arra, hogy olyan kereteket biztosítsunk számukra, amelyekben ők képessé válnak a felfedezésre. Tehát szükségük van arra, hogy teret adjunk ahhoz, hogy kibontakozzanak, és hogy az ő saját tempójukban, ritmusukban fedezzék fel a környezetüket, de nem rendelkeznek még ők azzal a képességgel, hogy saját maguknak szabályokat és kereteket tudjanak felállítani. És ezért van szükség arra, hogy mi határozzuk meg azokat a kereteket, amelyek biztonságot nyújtanak, és akkor ezekben a biztonságos keretekben tudnak ők tapasztalatot szerezni. Ehhez pedig elengedhetetlen a következetesség, hogy tudja egy kisgyerek, hogy bizonyos cselekedetnek milyen következményei vannak, vagy hogy milyen szabályokra, milyen működési elvekre számíthat akkor, amikor az adott felnőttnek a társaságában van. És ezek a szabályok, hogyha következetesen meg vannak határozva és be vannak tartva, akkor egy idő után azt szoktuk mondani a szakmai nyelvben, hogy interiorizálódnak, vagyis belsővé válnak, ami azt jelenti, hogy megtanulja egy kisgyerek saját magát szabályozni egy bizonyos idő után. És ez az önszabályozás, a belső kontroll, a saját működésemnek a belső irányítása, ez elengedhetetlen része a felnőtt életnek, amire ugye felkészítjük őket.
1: A keretek, amelyeket a modern világ hoz magával, ezek mennyire vannak jelen a kisgyermekek életében?
2: Az egyik legnagyobb nehézsége ennek a modern világnak, hogy ezzel a szóhasználattal éljünk, megtalálni a kereteket. Tehát én szerintem mindannyian tapasztalhatjuk, és a szülők esetében is ezt egy rendszeresen visszatérő problémának látom, hogy olyan tevékenységekben kellene keretet szabni, amiben nekünk régen nem szabtak keretet, mert ez nem volt egy aktuális probléma. Tehát, hogyha egy konkrét példával szeretnénk élni, mondjuk az elektronikai eszközöknek a használatára, nem szabott a jelenlegi kisgyerekek szüleinek, nem szabott senki keretet, mert amikor ők kisgyerekek voltak, ez nem volt egy aktuális kérdés. És akkor nem rendelkezünk kisgyermekkorunkból hozott mintákkal arra vonatkozóan, hogy ezt a problémát hogyan lehetne hatékonyan megoldani. És ez csak egy olyan aspektusa a modern világnak, amiben nehéz kereteket meghatározni, és aztán kereteket betartani. Sokszor tapasztalhatjuk azt is, hogy mivel maga a jelenlét az egymás életében tapasztalt és betöltött aktív jelenlét is csökken, tehát kevesebbet vagyunk fizikailag is, de érzelmileg is egymásnak a társaságában, vagy egymás életében. Nagyon gyakran ezt azzal kompenzáljuk, hogy megszüntetjük a korábban felállított kereteket. Ó, csak ma egy kicsivel többet engedek, mert kevesebb időt tudtam veled ma tölteni. Vagy ma írjuk át ezt a szabályt, mert nem úgy alakult a dolog, nem tudtam betartani, amit megígértem. Tehát, hogy itt is bejön a következetességnek a hiánya és a nehézsége, amit a modern élet és ez a felgyorsult életritmus hoz magával.
1: Hogyha a kommunikáció fejlődését is a beszélgetésbe hozzuk, akkor mit lehetne erről elmondani? Hogyan alakul ki a kommunikációs készsége egy kis gyermeknek? Milyen folyamatokon megy ez át?
2: ahogyan a bevezetőben is már mindannyian hallhattuk, a kommunikáció az nem a beszédnek a beindulásával vagy a megjelenésével kezdődik, hanem már jóval korábban. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy kommunikációnak minősül minden olyan kezdeményezés, aminek a célja az információ közvetítés, hogy én kognitívan, hogy érzelmileg hatok valamilyen formában a másik személyre, hatást gyakorolok rá, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy már a magzati fejlődésnek az időszakában ez elkezdődik. Tehát abban a pillanatban, ahogy nem akaratlagosan, de a reflex mozgások által, a rugdalózással, a különböző életjelekkel, ahogy tudtára adja a kisgyermek a szüleinek, hogy ő ott van és létezik. Ez természetesen, hogy beindít egy érzelmi reakciót a szülők részéről, az egész környezet részéről, tehát az életfunkciókkal már hatást gyakorol a környezetére. És egy másik nagyon fontos és szakmailag is érdekes, illetve értékes információ, hogy már a magzati fejlődés időszakában is az anyanyelv iránti érzékenység elkezd kialakulni a kisgyerekekben. Nagyon sok kutatásnak az eredménye igazolja, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, tehát már újszülött korban, néhány napos korban képesek kimutatni különböző kutatási vizsgálatok során, hogy egy kifejezett érzékenységet mutatnak az újszülöttek azzal a nyelvvel szemben, amit a magzati fejlődés időszakában hallottak. Tehát képesek megkülönböztetni ezt a nyelvet egy olyan nyelvtől, amit a méhen belüli fejlődés időszakában nem hallottak. És akkor innen kezdődik tulajdonképpen, hogy megvan ez a kifejezett érzékenység az anyanyelvnek a beszédhangjai iránt, és persze megszoktunk határozni, illetve a szakirodalom meghatároz olyan mérföldköveket, amelyek mentén zajlik a nyelv fejlődés, a beszédnek az elsajátítása, de ez egy rendkívül komplex folyamat, amit nem mindig lehet életkorokhoz vagy számadatokhoz társítani. Így nagy vonalakban úgy kell ezt elképzelni, hogy a fejlődésnek az első időszakában nagyrészt reflexmozgásokhoz, életfunkciókhoz kapcsolódik a maga a hangadás, tehát sírással jelzi egy kisgyermek, hogyha valamire szüksége van, ezt a környezeten megerősíti, és ezekből az interakciókból tanulja meg szépen fokozatosan, hogy ő hatást tud gyakorolni a környezetére. Majd később olyan 3 és 6 hónapos kor között jelenik meg a gőgicsélés, amikor különböző beszédhangokat kezdenek produkálni a gyerekek, és ez nagyon érdekes, mert ebben az időszakban azt szoktuk mondani, hogy univerzális a hangadás, tehát nyelvterülettől, kultúrától függetlenül ugyanazokat a hangokat produkálják a kisgyerekek. És majd olyan 6 hónapos kor után, tehát fél éves kor után kezdenek ezek a hangok az anyanyelvre specializálódni és korlátozódni. És akkor különböző hangkombinációkban megjelenik a gagyugás, majd később olyan 1 éves kor körül, de most már azért jóval később, tehát itt megfigyelhető ugyancsak a modernkori ritmussal párhuzamosan egy későbbi beszédindulás, tehát azért itt egy picit eltolódnak már ezek a mérföldkövek, azt mutatja a gyakorlati tapasztalat. Olyan 1-1,5 éves kor környékén jelennek meg az első szavak, amelyeket olyan szótöredékek ezek legtöbbször, amelyeket mindig ugyanannak a tárgynak, személynek, vagy akár állatnak a megnevezésére használ a kisgyerek, ezeket tekintjük az első szavak megjelenésének.
1: Fontos az, hogy a szülők úgy támogassák ezt a folyamatot, hogy válaszkészek a gyerekeknek az igényeire, reakcióira?
2: Természetesen, hogy nagyon fontos, több szempontból is, tehát főként a szülő nyújtja azt a verbális modellt a gyerek számára, amelyet a legkorábbi időszaktól kezdődően megfigyelnek, és majd egy adott ponton túl utánoznak is a gyerekek. Talán ahhoz, hogy megértsük, hogy mennyire fontos a szülői jelenlét, és hogy válaszkész legyen a szülő, erre az egyik legjobb példa az, hogy a gőgicsélés időszakában, tehát ez a 3 és 6 hónapos kor környékén, amikor különböző hangokat, hangkapcsolatokat produkálnak a gyerekek, de a gagyogás időszakában is, tehát fél éves kor után is, jelen van az utánzás, de nem képesek bármit utánozni a kisgyerekek, hanem ebben az időszakban az utánzás az azt jelenti, hogy ő produkál saját magától valamilyen hangot, ezt a szülő utánozza, és a kisgyerek tulajdonképpen saját magát utánozza a szülőnek a közvetítésével. És ez nem tud megvalósulni akkor, hogyha nincsen jelen egy olyan szülő, aki receptív, fogékony, válaszkész ezekre a történésekre. Később a beszédfejlődés későbbi időszakában rendkívül fontos a rámutatás, tehát hogy újjal rámutat a kisgyerek egy történésre, egy tárgyra, egy állatra, és ezáltal a szülőnek a figyelmét is ráirányítja arra az adott eseményre. Ezt nevezzük közös figyelemnek, hogy ketten ugyanarra az eseményre, vagy ugyanarra a tárgyra figyelünk, ami ismét nagyon-nagyon fontos a beszédfejlődés szempontjából.
1: Hogyha nincs meg ez a válaszreakció a szülő részéről, akkor ebben az esetben történik meg ez a késleltetés a beszédben, amiről az előbb említettél, vagy más faktorok is befolyásolják?
2: Itt mindenképpen azt tartom a megfelelő nyelvhasználatnak vagy megfogalmazásnak, hogy megtörténhet a késés. Nem föltétlenül egy egyenes következménye annak, hogy nincs jelen egy megfelelő szintű válaszkészség a szülő részéről, hanem mindig nagyon sok tényezőnek az eredménye. Itt meg szoktuk mondani, hogy lehetnek genetikai tényezők is, amelyeket természetesen nagyon nehéz megvizsgálni, megtalálni, hogy pontosan ilyen szempontból, biológiai tényezők szempontjából mi állhat a háttérben. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy a kettőnek a kombinációja, tehát hogy biológiai háttér is, és olyan környezeti tényezők is szerepet játszanak ebben, mint amilyen a szülői jelenlétnek a megléte vagy a hiánya, mint amilyen az elektronikai eszközöknek a használata vagy ennek a korlátozása, tehát nagyon sok tényezőnek a kombinációja eredményezi a megfelelő beszédfejlődést is, és a mennyiségi vagy minőségi lemaradást is ebben a folyamatban.
1: Beszéljünk akkor arról, hogy mi az, ami segíti a beszédnek a fejlődését, a szülők milyen tevékenységeket végezhetnek a gyerekekkel, amelyek ezt fejlesztik, annak érdekében, hogy a gyerekek egészségesen fejlődjenek a beszédkészségükben.
2: Igen, itt nagyon tetszett, ahogy feltetted ezt a kérdést, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek a szülők a gyerekükkel, mert sokszor úgy hajlamosak lehetünk belecsúszni abba a hibába, hogy játékokban kezdünk el gondolkodni, hogy milyen játékot vehetek meg, ami segíti a beszédfejlődést. De itt én nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a legkomplexebb játék sem tudja támogatni a beszédfejlődését a személyes interakció nélkül. Tehát a személyes jelenlét, a közös időtöltés az, ami nem csak a beszédnek a fejlődését, hanem általánosságban véve a gyerekeknek a fejlődését nagy mértékben tudja támogatni. És ezt bele tudjuk vinni nagyon sok tevékenységbe, vagy nagyon sok olyan egyszerű élethelyzetbe, ami tudja a gyerekeknek a fejlődését úgy segíteni, ahogyan azt szeretnénk. Itt amit ki szeretnék emelni, hogy konkrét tevékenységek, amelyeket be lehet építeni a mindennapokba, nem szeretnék föltétlenül kiemelni néhány tevékenységet, hanem inkább én azt tartom megvalósíthatónak, ami beépíthető az adott családnak a rutinjába, a hétköznapokba. Lehet, hogy van olyan család, akiknél az működik, hogy az egyszerű reggeli rutinhoz mondókákat és énekeket társítunk, hogy mondókázunk, amikor felöltözünk, énekelünk, amikor fogat mosunk. Énekelünk akkor, amikor megkötöm a kis cofocskáját a kislányomnak. Tehát, hogy ami beépíthető a hétköznapokba. De lehet, hogy van olyan család, akiknél az működik, hogy amikor állunk a forgalomban, és reggel hatalmas nagy forgalmi dugó van, akkor anya elmond egy mesét, vagy játszunk közösen az autóban egy játékot. Tehát, hogy azok a tevékenységek segítik a legjobban a gyerekek fejlődését, ami aktívan, rendszeresen beépíthető a hétköznapokba, és nem egy különálló tevékenység, amire külön időt kell szakítani, hanem ami szépen integrálható a mindennapokba.
1: Beszéljünk a különbségekről is, a modern kor és talán az ezelőtti kor között. Miben más ma gyerekként felnőni és a beszédben fejlődni, mint régebben?
2: Itt ebből a szempontból szerintem ami a legizgalmasabb, és ugyanakkor ami a legtöbb rejtélyt is magával hozza, az az, hogy a gyerekeknek ugyanolyan szükségletei vannak ma, mint amilyenek sok évvel ezelőtt voltak. Tehát alapvetően gyereknek lenni abban más, ahogyan a környezet képes reagálni azokra a szükségletekre, amelyekkel sok évvel ezelőtt is rendelkeztek a gyerekek, és amelyekkel majd is rendelkeznek a gyerekek. Egyrészt, ami egy hatalmas nagy különbség, az az információknak az elérhetősége. Tehát egészen addig, amíg néhány évvel ezelőtt a felnőttek, és hát igen, mondhatjuk, hogy a felnőttek voltak az egyik fő forrása az információnak a gyerekek számára. Ma már a gyerekeknek saját hozzáférésük van olyan információkhoz, amelyekről lehet, hogy mi sem rendelkezünk, vagy nem úgy rendelkezünk, ahogyan ők utána tudnak nézni, ahogyan el tudják érni két kattintással. Legalábbis a stratégiáik sokkal fejlettebbek, hogy hogyan jussanak hozzá bizonyos információkhoz. És ez a környezet számára azért is jelent nagyon nagy nehézséget, mert nem én azt gondolom, és a szakirodalom meg a kutatások is ezt mutatják, és a gyakorlati tapasztalat is, hogy nem rendelkezünk még azzal a stratégiával, ami hatékony lenne abban, hogy megfelelően tudjuk szűrni, korlátozni, vagy a megfelelő csatornán eljuttatni hozzájuk ezeket az információkat. Tehát ez mindenképpen egy különbség abban a tekintetben, hogy mit jelent ma gyereknek lenni. Egy másik nagy különbség az, amit korábban is említettünk már, a jelenlét. Tehát, hogy elérhetőek vagyunk állandóan, felnőttek és gyerekek egyaránt az online térben, de fizikailag a figyelmünk szempontjából érzelmileg, hogy mennyire vagyunk jelen egymás életében, ez nagyon sokat változott az elmúlt években. És itt ismét visszakanyarodnék ahhoz a gondolathoz, hogy a mostani kisgyerekeknek a szülei mire kaptak mindát és megoldást, az teljesen más problémákkal álltak szemben akkor, amikor ők voltak kisgyerekek, mint amelyekkel az ő mostani kisgyerekeik szembe kell nézzenek. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy nehézség, hogy hogy oldjanak meg a szülők olyan problémákat, amelyeknek a megoldására vonatkozóan senki nem tanított nekik stratégiákat. Úgyhogy ez is egy különbség a mostani modern világ és a néhány évvel ezelőtti, vagy néhány évtizeddel ezelőtti életritmus között.
1: Felgyorsult a fejlődés, a technológiai fejlődés például, és ezzel felgyorsult a világ, meg egyéb kérdéseket is hozott maga után. Hogyha konkrétan a technológiai eszközökre összpontosítunk egy kicsit, akkor ezek hogyan befolyásolják a gyermekeknek a gondolkodását, a beszédfejlődését, milyen veszélyeik vannak ezeknek, milyen keretek között lehet gyerekeknek adni, mikortól, mikor nem ajánlott, és miért nem ajánlott, tehát hogy tudnánk egy kicsit így az eszközök környékén, az elektronikai eszközök környékén forgolódni, és válaszokat kapni.
2: Igen, ez talán egy olyan téma, amiről nem lehet ma eleget beszélni, vagy nem lehet igazán kimeríteni ezt a kérdést. Én onnan indulnék ki, hogy az Egészségügyi Világszervezet, ami természetesen egy rendkívül megbízható forrás, rengeteg kutatási eredménynek, világszerte rengeteg kutatási eredménynek a szintézisén alapul, és nekik vannak különböző standardjaik, amelyek pontosan azt mutatják, hogy hogyan, mi az, amire érdemes lenne odafigyelni ahhoz, hogy támogatni tudjuk a gyerekek fejlődését. És ezekben a standardokban az szerepel, hogy az első néhány életévben, 2, de ha lehet 3 éves korig, semmilyen formában ne találkozzanak a gyerekek elektronikai eszközökkel, legalább 2 éves korig. És azért ez szerintem nagyon sok mindent elmond arról, hogy milyen mértékben kellene odafigyelni ezeknek az eszközöknek a korlátozására. Tisztában vagyok azzal, hogy itt talán mielőtt tovább mennék ezzel a gondolattal, azt emelném ki, hogy Én fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról is, hogy ez egy valódi nehézség a szülők számára. Tehát nem szeretném, és törekszem a mindennapi gyakorlatban is figyelni arra, hogy ne érezze magát hibásnak az a szülő, aki még nem találta meg a módját annak, hogy megfelelően korlátozza ezeknek az eszközöknek a használatát, mert talán ebben is egy kulcsmondat az, hogy minden szülő a tőle telhető legtöbbet és legjobban teszi. Tehát az, akinek nem sikerült még megfelelően irányítani, vagy kontrollálni ezeket a dolgokat, az is azért van, mert még nem talált rá egy hatékony megoldást, mert még mindenki csak próbálja felderíteni, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Viszont az Egészségügyi Világszervezet és más standardok is ezt rögzítették, ezt emelik ki, hogy az első néhány életévben hogyha lehet, akkor egyáltalán ne. Ennek az az oka, hogyha már kitérünk erre is, hogy mit is okozhat, vagy mit is jelent a kisgyerekek idegrendszerének találkozni ezekkel az eszközökkel, azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legfantasztikusabb élmény, amit egy kisgyereknek az idegrendszere átélhet. És ez azért van, mert az idegrendszerünk, mindannyiunknak az idegrendszere egy hihetetlenül gazdaságos módon működik, azért, hogy saját magát megfelelően tudja szabályozni és fenntartani. Tehát, hogyha megtapasztalja egy ilyen idegrendszer, hogy minimális, vagy akár semmilyen energia befektetéssel maximális visszajelzést tud elérni, akkor ez nagyon-nagyon rövid időn belül addiktív hatású tud lenni. Tehát egyszerűen csak ülniük kell egy helyben, maximum az ujjacskájukkal görgetni, amit egy nagyon kicsi gyerek is képes már megtenni, és rengeteg vizuális, rengeteg auditív, nagyon színes, nagyon mozgó, nagyon hangos visszajelzést biztosít ez a mozdulat. És akkor természetesen itt felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan várjuk el egy kisgyerektől, aki minimális energiabefektetéssel maximális visszacsatolást ért el, hogyan várjuk el, hogy utána üljön és másfél órán keresztül homokvárat építsen a homokozóban, amikor az türelmet igényel, figyelmet igényel, ő kell dolgozzon, neki kell energiát befektetnie, ha ledől a homokvára, akkor azzal az érzéssel meg kell küzdeni. Tehát ezek olyan tevékenységek, amelyeket a telefon vagy a számítógép előtt ülve nem kell elvégeznie, és mégis megkapja azokat az ingereket, amelyek aktívan tartják az idegrendszerét. Ez a legnagyobb veszélye szerintem a digitális eszközök használatának, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy becsapjuk a saját idegrendszerünket, mert ezek nem valódi tartalommal megtöltött impulzusok, ezek csak olyan ingerek, amelyek látszólag aktívan tartják az idegrendszert, de nem nincsen tartalmi értékük, nem tanítanak semmit a kisgyerekeknek, sokszor nem is értik, hogy mi az a tartalom, amivel ők szembesülnek. És a beszédfejlődés szempontjából is rengeteg veszélyt rejt magában. Az egyik ilyen veszély az, hogy ami a kommunikációnak az alapja lenne, a kölcsönösség és a visszacsatolás, hogy én mondok valamit, vagy én rámutatok valamire, és azzal egy reakciót váltok ki a másik személyből. Itt nincsen kölcsönösség a kommunikációban. Itt a kisgyerek csak befogadója azoknak az ingereknek, amelyeket az elektronikai eszközök biztosítanak, de részéről nincsen visszacsatolás, tehát elvesztődik a párbeszédes jellege a kommunikációnak. Nincsen érzelem kifejezés, vagy legalábbis nem történik meg az érzelmeknek a megfelelő átélése, mert amire megfogalmazódna bennem, hogy milyen élményt váltott ki a tartalom, már jön a következő impulzus. Tehát nem tanulom meg azt, hogy elég időt töltsek azzal az élménnyel, amelyet számomra biztosít, amit látok, hallok, tapasztalok.
1: Igen, itt már meg is előzted az egyik kérdésemet, mert gondoltam arra, hogy megkérdezzem, hogy maga a szülőnek a figyelmének a hiánya, hogyha ehhez hozzátársul, hogy a gyerek már kézben tarthat egy elektronikai eszközt, és ehhez társul az is, hogy ha a szülő már nem figyel a gyerekére, nem reakcionál az ő szükségleteire, vagy kérdéseire, vagy igényeire, akkor ez mit hoz magával. De talán következő kérdésként azt tenném fel, hogyha ez a két dolog társul, vagy akár csak az, hogy a gyereknek oda van adva egy elektronikai eszköz, akkor ez milyen jelekben nyilvánul meg az, hogy a gyereknek rosszat tesz az, amennyit tölt az elektronikai eszközzel, tehát vannak fokozatok, amiket elér a gyermek, és lehet ezeket látni a viselkedésén, a romboló jeleket, vagy hogy lehet erről gondolkodni? Mikor kell felébredjen a szülő abból, hogy amit ő tesz, hogy egy elektronikai eszközt ad a gyerekének, az nem jó, tehát hogy látszik a gyereken is a visszafejlődés?
2: Szerintem az egyik legfontosabb mutató, amit figyelembe vehetünk, és ez nem csak az elektronikai eszközökre érvényes, hanem hogyha szeretnénk egy picikét szűkíteni azt a kérdést, vagy konkretizálni, hogy mit értünk az alatt, hogy probléma, akkor itt az egyik legfontosabb dolog, amit érdemes figyelembe venni, hogy károsítja-e, akadályozza-e azt a mindennapi funkcionalitást, ami a hétköznapokban történik. Tehát, hogyha használ is elektronikai eszközöket az a kisgyerek, de mellette képes azokat a felelősségeket, mert használhatjuk ezt a szót, hiszen egy egészen korai életkortól kezdődően megvan a maga feladata és felelőssége a gyerekeknek, hogyha ezt képes betölteni az ő feladatait és elvégezni azokat a mindennapi tevékenységeket, amelyek az ő hatáskörét képezik, akkor azt mondhatjuk, hogy rendben van. Tehát, hogy abban a pillanatban, ahogyan elektronikai eszközök használata nélkül már nem tudunk különböző élethelyzeteket megoldani, például nem eszik, csak hogyha nézhet telefont, nem tudunk felöltözni, csak hogyha nézhet telefont, nem tudunk otthonról elindulni, csak hogyha nézhet mesét, ezek lehetnek azok a felkiáltó jelek, amelyekre érdemes odafigyelni. Tehát betölt-e valamilyen funkciót, pótol-e, helyettesít-e valamilyen funkciót, vagy a részét képezi a mindennapoknak, anélkül, hogy olyan célból használnánk, ami nem a rendeltetésszerű funkciója ezeknek az eszközöknek. Tehát igazából talán ez lenne egy ilyen mondat, amit aláhúznék, hogy akkor van gond, hogyha nem tudunk már bizonyos dolgokat megtenni az elektronikai eszköz nélkül.
1: Tudom, hogy mondtad azt, hogy nincsen egy recept arra, hogyan a jelenlevő szülő generáció kezelje a technológiai eszközöket és ezeknek a használatát annak érdekében, hogy a nevelést jól elvégezzék, azonban vannak bizonyos trükkök, amiket alkalmazhatnak, vagy van-e már valamilyen irány, vagy tanács, ami segítheti őket ebben? Például, hogyha mindenki analizálja a kis életét, akkor észreveheti, hogy lassan telefon nélkül már nem tud élni, tehát hogy kapcsolatfenntartás szempontjából a munkahelyen sokat használjuk ezt az eszközt, és még másokat is, laptopot, tabletgépet, és így tovább. És a gyermekek ezt láthatják. Ha a szülő a COVID ideje óta már otthonról dolgozik, akkor lehet, hogy elkerülhetetlen, hogy a gyermek ne találkozzon ezekkel az eszközökkel, ne ismerje fel őket. Mit lehetne tanácsolni a szülőknek ilyen téren?
2: Természetesen, hogy nincsen erre egy egységes recept, de azért néhány olyan apró, a hétköznapokba beépíthető trükk, vagy tipp, amit figyelembe lehet venni, ezeket természetesen érdemes is elmondani a szülőknek, vagy érdemes is ezeket kiemelni. Ilyen lehet például az, hogy amire egész kicsikortól kezdve odafigyelhetünk, hogy ne legyen egy másodlagos vagy plusz inger ezeknek az eszközöknek a használata. Tehát például, hogyha otthon játszunk a kisgyerekünkkel együtt, akkor ne menjen a háttérben tévé. Tehát ez egy olyan dolog, amire nagyon egyszerűen oda lehet figyelni. Miért? Azért, mert egyrészt elvonja a figyelmünket, ez a legegyértelműbb dolog, hogy ha ott van, és már egy ingerforrást biztosít a háttérből, akkor nem tudunk kizárólag arra tevékenységre figyelni, amivel foglalkozunk. Másrészt így nagyon nehéz egy kisgyerek számára megtanulni azt, hogy mit jelent egy dologra koncentrálni, és a háttérből kizárni azokat a zavaró ingereket, amik körülöttünk történnek. Tehát ez egy olyan hétköznapi stratégia, amit viszonylag egyszerű bevezetni. Nagyobb gyerekek esetében, akiknek már van hozzáférése ezekhez az eszközökhöz, de ez akár ebből bizonyos részletek kisebb gyerekeknél is érvényesíthetőek, hogy amit kiemeltünk az előbb is, hogy ne töltsön be, ne társuljon különböző szükségleteknek a kielégítéséhez, például az étkezéshez, az elalváshoz, az öltözéshez. Tehát ezek olyan tevékenységek, amelyeknek a mindennapi ritmusát meg kell tanulniuk a kisgyerekeknek, anélkül, hogy szükségük legyen egy másodlagos mankóra támaszra. Tehát egy kisgyerek képes arra, hogy önállóan egyen, képes arra, hogy önállóan fogatmosson, hogy az autóban egy 10 perces utat végig tudjon utazni, és akkor tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz. Tehát inkább ez lehetne egy másik stratégia, hogy valami olyan alternatívát kitalálni, ami nem ezekhez az eszközökhöz kötött. Hogyha még nagyobb a gyerek, és már aktívan fogyaszt különböző tartalmakat, néz meséket, akkor még egy ilyen apróság, amire oda lehet figyelni, hogy választhatunk akár olyan meséket is, amelyeket könyv formájában is végig tudunk lapozni, például egy Bogyó és Babóca, elolvassuk közösen a mesét, átbeszéljük, és akkor amikor mesében vagy rajzfilm formájában nézzük, akkor beszélünk róla, azonosítjuk a szereplőket, miután megnéztük a mesét, közösen is átbeszéljük, hogy kivel mi történt, hogy éreztük magunkat. Ez egyrészt a memóriáját is nagyon jól fejleszti a kisgyerekeknek, másrészt átvihetjük ezeket az információkat egy olyan szűrőn, ugye a szülőnek a közvetítésével, ami segít a kisgyereknek jobban megérteni, hogy mit is látott pontosan, és mi is történt azokban a mesékben. Tehát ezek azok az alternatívák, amiket be tudunk építeni a mindennapokba. Vagy a meséknek a hallgatása, tehát nem vizuálisan nézzük a mesét, hanem az autóban például, amikor utazunk, akkor beteszünk egy mesét, és meghallgatjuk. Ez is a fantáziáját, a képzelő erejét nagyon jól fejleszti a gyerekeknek. Tehát, hogy ilyen apró stratégiák vannak, amiket beépíthetünk a mindennapokba.
1: Hogyha a beszédfejlődésre irányulunk vissza, és elengedjük most a technológiai eszközöket egy pillanatra, akkor mikor szokott meglátszani egy gyereken az, hogy kihívást okoz neki a beszéd, mikor ajánlott a szülőknek szakemberhez fordulni, mit tudnál esetleg erről elmondani?
2: Itt tulajdonképpen nagyon-nagyon egyéni mintázatot mutat, hogy hogyan zajlik a fejlődésnek a folyamata. Van, vagyis a szakirodalom kiemel nemek közötti különbségeket is, hogy kislányok, kisfiúk esetében mi a tendencia. Azt mutatja a szakirodalom, hogy kisfiúk esetében egy picikét később, egy picikét lassabban zajlik a beszédfejlődés, de ez sem egy általánosan érvényesíthető tendencia. Éppen ezért azt mondja a szakirodalom is, és ez nagyon szépen alátámasztja a gyakorlati tapasztalat is, hogy ha 3 éves korban még egyáltalán nem beszél egy kisgyerek, vagy csak szótöredékeket, szótagokat, hangokat használ, akkor mindenféleképpen érdemes egy szakembert felkeresni. Innentől, tehát 3 éves kortól kezdődően beszélünk megkésedveszít fejlődésről, aminek már korábban is vannak jelei. Tehát akár visszatérhetünk egészen a gagyogásnak a periódusába, vagy periódusáig, már ott is lehet figyelgetni, hogy változatosak-e azok a szótagok, amelyeket a gagyogás időszakában használ, hoz-e be új mintázatokat, tehát hogy van-e egy fejlődő tendencia ebben a tekintetben, amiket korábban is kiemeltünk, hogy megjelenik-e a rámutatás, vagy kommunikál-e valamilyen formában a környezetével, próbál-e hatni valamilyen formában a környezetére már jóval 3 éves kor előtt. Tehát ezek azok a jelek, amelyekre odafigyelhetünk. Az utánzás egy másik nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy próbál-e utánozni, figyeli-e, ahogy a környezetében lévő személyek kommunikálnak. Ezekre a korai jelekre összpontosíthatunk, és az, hogy mikor indul be a beszéd, ez a szakirodalomban is meghatározott életkor tulajdonképpen, hogy 3 éves kor után beszélünk megkésett beszédfejlődésről. a beszédnek a tisztasága, érthetősége szempontjából pedig egészen 5 éves korig nagyon sokat tisztul még magától is a beszéd, viszont hogyha 5-5 és fél éves korban még mindig nem tiszta, és fennállnak különböző artikulációs hibák, akkor is érdemes szakemberhez fordulni, hogy amire az iskolakezdés esedékessé válik, arra rendben legyen ez a része is a beszédnek.
1: Hogyan tud segíteni egy logopédus, hogy zajlik egy találkozás egy logopédussal? Talán erről is érdemes lenne egy az beszélgetés vége fele említést tenni.
2: Minden alkalommal sor kerül egy felmérésre, hiszen rendkívül fontos az, hogy tudjuk, hogy pontosan mivel is állunk szemben, még akkor is, hogyha vannak előzetes információink, amelyek nagyon értékesek tudnak lenni, a szülővel is természetesen beszélgetünk, különböző kérdéseket teszünk fel arra vonatkozóan, hogy hogyan zajlott a fejlődés, tehát az első találkozásnál igyekszünk egy minél teljesebb képet kialakítani arról, hogy mivel is állunk szemben, és akkor ennek megfelelően egyéni módon határozzuk meg, hogy annak az adott kisgyereknek mire van szüksége. A logopédiai fejlesztés nem csak kifejezetten a beszédnek a támogatására, vagy a beszéd korrekciójára irányul, hanem nagyon sok más területnek a fejlesztését is beszoktuk vonni ebbe a folyamatba, kognitív képességeknek a fejlesztését, szociális vagy érzelmi képességeknek a fejlesztését, attól függően, hogy mire van annak az adott gyereknek szüksége. Hogyha beszédindítás a cél, vagy hogyha arra törekszünk, hogy beinduljon a beszéd, ugye ez általában kisebb gyerekeknél szokott aktuális lenni, akkor ebben az esetben különböző mindennapi élethelyzetekből indulunk ki, hogy a számára legfontosabb kommunikációs módokat elsajátítsa, hogy tanuljon meg például elkérni valamit, amire neki szüksége van, vagy amit ő szeretne, hogy tudja kifejezni, hogy még szeretne, vagy hogy már nem szeretne valamit. Tehát azokat a legelemibb kommunikációs mintázatokat sajátítjuk el először, amelyeket a mindennapokban is a legtöbbet tud kamatoztatni. Aztán ilyen nagyon kicsi gyerekeknél hangutánzókat, énekeket, mondókákat szoktunk használni. Ezek azok, amelyeket a szülők is nagyon fontos, hogy beépítsenek a mindennapokba, hogy minél több élethelyzettel próbálják összekapcsolni. Nagyobb gyerekek esetében pedig, hogyha a beszédhangoknak a javításáról, vagy valamilyen más logopédiai segítségnyújtásról van szó, akkor az is teljesen egyénre szabottan, attól függően, hogy milyen problémával állunk szemben. Annyira tág és színes a logopédiának a területe, hogy nehéz így néhány gondolatban megfogalmazni, hogy mire is összpontosul.
1: Hogyha egy szülő szükségét érzi, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegye, akkor mire számítson, mennyire hosszú, persze céltól függően ennek a szolgáltatásnak az ideje, tehát hogy mennyi időt kell erre szánni ahhoz, hogy a célt elérje a szülő közösen a specialistával.
2: Valóban itt nagyon sok tényezőnek a függvényében lehet erre a kérdésre is választ adni. Attól is függ, hogy az, ami a foglalkozások ideje alatt történik, azt milyen mértékben sikerül a hétköznapokba átvinni. Főleg azoknál a gyerekeknél, akiknél a beszédindítás a cél, de nem csak. Tehát annak függvényében, hogy mennyire sikerül a hétköznapokban odafigyelni azoknak az apró stratégiáknak az alkalmazására, amelyeket a fejlesztés során is megpróbálunk kialakítani. Ez nagy mértékben gyorsíthatja, tehát hatékonyabbá is teheti, mert nem csak a gyorsaságról van itt szó, hanem hogy mennyire eredményes az a munka, amit végzünk. Tehát vagy növelheti, vagy akár nagyon korlátozhatja is a fejlesztésnek a hatékonyságát. Ezért is hangsúlyozzuk mindig, hogy itt egy folyamatos együttműködésről van szó a szülő, illetve az egész család és a szakember között, mert minden esetben az a cél, hogy az, ami a fejlesztések során történik, az minél inkább tudjon beépülni a hétköznapokba. Akkor is, hogyha egy hangnak a javításáról van szó, ott is maga a probléma az, hogy egy adott életkorig egy bizonyos módon ejtette ki a gyerek azt a hangot, és akkor ezt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Tehát az, hogy azt a napi 5 vagy 10 percet gyakorlásra szánja-e a gyerek, ez nagyon nagy mértékben meghatározza az egész együttműködésnek a sikerességét. Tehát inkább ez ettől függ az időtartama, és persze a probléma is nagyon nagy mértékben meghatározza, de főként attól függ ennek az együttműködésnek az időtartama és az iránya is, hogy mennyire sikerül megtalálni azt az együttműködési formát, ami mind a két fél részéről működtethető.
1: A jelenben látod azt, hogy a gyerekeknek a beszédfejlődése csökkent, tehát itt akár a kolozsvári közegben, ugyebár foglalkozol gyerekekkel, mit tapasztalsz, így a saját bőrön is, illetve mi ad neked reményt és motivációt és pozitivitást ebben a munkában? A gyerekeknek a fejlődése az gyorsan történik attól a pillanattól, hogy szakemberhez kerülnek? Tehát mik azok a bátorító összetevői ennek a szakmának, amik adnak neked motivációt ahhoz, hogy ezt végezd?
2: Első körben, hogyha onnan indulunk ki, hogy változott-e a beszédfejlődés, vagy hogy én a mindennapokban mit tapasztalok, mindenképpen egy eltérő dinamikáról, tehát egy más típusú fejlődési dinamikáról beszélünk, mint néhány évvel ezelőtt, hogyha teljesen személyes tapasztalatokból indulok ki, és visszagondolok arra, hogy amikor én óvodába, iskolába jártam, azért az nem volt olyan régen, az interakcióknak, tehát a társakkal való együtt töltött időnek az alapja a kommunikáció, a beszéd alapú kommunikáció volt. Tehát azok a játékok, amelyeket játszottunk, az, ahogyan együtt töltöttük az időt, azon alapult, hogy mi egymással folyamatosan kommunikáltunk. Ehhez képest azok a kisgyerekek, akikkel én is most dolgozom, millió alternatívát találnak arra, hogy lehet a kommunikációs problémákat kiküszöbölni. Tehát, hogyha nincs lehetőség az élő verbális kommunikációra, találnak rengeteg más alternatívát. És éppen ezért nem is értik, nem is érzik, és nem is értik a szükségességét annak, hogy ezen a területen célzottan dolgoznunk kellene. Úgyhogy ez talán az egyik jelentősebb eltérés, vagy az egyik legnagy, és a fejlődés folyamatában is ez sokszor egy akadályozó tényező tud lenni, hogy amikor együtt dolgozunk egy kisgyerekkel, ő is fontos, hogy értse, hogy a fejlesztés folyamatában mi történik, hogy miért vagyunk ott, hogy ha játszunk, akkor mit játszunk, de azt miért játszodjuk. Persze nem egy nagyon tudományos szinten, hanem az ő szintjüknek megfelelően, de hogy értse, hogy éppen amit csinálunk, azt miért csináljuk. És a terápiának a sikeressége valahol ettől is függ, hogy mennyire sikerül megtalálni azt a kommunikációs módot, vagy azt az együttműködési formát a gyerekekkel, ami lehetővé teszi, hogy aktívan be tudjuk vonni ebbe a folyamatba. Miután elkezdődik egy ilyen fejlesztés, előbb-utóbb lesz valamilyen változás, tehát már csak abból kiindulva, hogy eltérő ingereket tapasztal a kisgyerek, olyan helyzeteknek lesz a részese, amelyekben korábban nem szerzett még tapasztalatot, már ez önmagában egy eltérést eredményez, és valahol talán az ezzel együtt járó kihívás ad számomra reményt és motivációt, az, hogy minden egyes kisgyerek esetében tudom, hogy létezik a lehetősége annak, hogy segítsük az ő fejlődését, és azt is tudom, hogy ebben nekem és nekünk szakembereknek mekkora szerepünk és jelentőségünk van. És engem a mindennapokban ez motivál a leginkább, és ez tartja bennem a reményt is a gyerekekkel való munkát illetően, hogy megtalálni azt az utat, azt a kis kulcsot, ami minden egyes gyereknek az egyéni zárját nyitja. Úgyhogy talán ez.
1: Nagyon örülök, hogy több fontos információt megosztottál ma velünk, ami motiválni tud bennünket is, szülőket is arra, hogy keressék és megtalálják az utat ebben a tekintetben is, hogyha gondokkal küszködnek, és örülök, hogy részletekben menően tudtunk erről a témáról beszélni, hiszem azt, hogy sok minden van még, ami ennek a témának az alapjánál van, de amennyit csak lehetett, a mai adásba belesülítettünk. Hálásan köszönöm neked a jelenlétedet, köszönöm az információkat, amiket megosztottál velünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, kedves édesanyák és édesapák, Örülök, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Pap Tímea logopédus volt a stúdióban a vendégem, és vele együtt a beszédfejlődésről hoztunk fel néhány kérdést, és válaszoltuk meg ezeket. Hasznos dolgok hangzottak el a stúdióban, és értékesek, és azt kívánom önöknek, hogy használják ezeket, főleg a tanácsokat, amelyek elhangzottak, és éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a Láthatár műsorában családi témák is elhangzanak, olyanok, amelyek segíthetik a családoknak a jólétét, a gyerekeknek a fejlődését, és a pároknak, a családoknak a fejlődését is. Amennyiben tetszett a beszélgetés, a téma, a vendég meghívott, én nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de mindaddig minden jót és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizén.

Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenét.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Itt a Reménység Hangja Rádió. Adásainkat naponta 16 és 17 óra között, valamint este 22 és 23 óra között hallgathatják a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A következő 60 percben bibliai ABC sorozatunkat hallgathatják meg. Előadó Faragó József lelkész.

Mai témakörünk, jöjjön el a te országod. Mit is jelent Jézus Krisztusnak ez a kérelme, a második a sorrendben, hogy jöjjön el a te országod? Miről is van lényegében szó? Jézus Krisztus az első helyen említette, az első kérelemben azt, ami a csúcsa mindennek. Mert ha mi keresztény emberek megszenteljük a mindenható Isten,

ennek a nevét a mi életünkben. Tehát a mi szívünkben, a mi lelkünkben és a Krisztusban való jó élet, vagyis mindenben követjük Jézus Krisztust, és életünk célja nem az csak, hogy vallásos emberek legyünk, hanem Jézust követő emberek, és a Szentírásra építsük a mi hitünket. Nyomban a második kérelem, az pedig a legfontosabb az, hogy az embert Isten dicsőítse az ő földi életében. Azonban, amikor jöjjön el a te országodról van szó, akkor el kell mondanunk azt, hogy kétféle országot ismerünk. Az egyik a földi országok, amelyek léteznek ezen a földön, a másik pedig a mennyeknek az országa. A földi országokra először az a jellemző, hogy erőszakra épülnek fel, kényszerre, hadsereg tartja fenn az uralmat, a rendőrség, és van börtön is. A mennyek országában nincs erőszak, nincs kényszer, nincs hadsereg, és börtön sem nincsen. A mennyek országa egészen más alapokra épül, mint a földi ország. Hát a földi országnál látjuk azt, hogy többen megpróbáltak világhatalmat felállítani, azonban Isten azt mondta, van egy prófécia a Szentírásban, hogy 4 világhatalom lesz ezen a földön. És meg is mondta előre, hogy melyik lesz az első, a második, és utána következett a harmadik és a negyedik. Tehát az első Babilónia, a második Médo-Perzsia, a harmadik Görögország, és a negyedik Római Birodalom. Amikor a Római Birodalom megbukott, attól kezdve többen próbáltak létrehozni más világbirodalmakat. Ide tartozik például Klodvig, vagy később Napóleon, Bonaparte Napóleon, francia császár. Találkoztunk később Hitlerrel, és emlékezzünk csak vissza, Hitlernek a jelszava mi volt? Heil Hitler, miénk az egész világ. Tehát azt jelenti, éljen Hitler, miénk az egész világ. Senkinek sem sikerült. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy 4 világbirodalom lesz a földön, és úgy is lett, és azóta senkinek sem sikerült, és nem is fog sikerülni az, hogy világbirodalmat hozzon létre ezen a földön. A mennyek országa egészen más alapokra épül, mint a földi ország. A szeretet, az öröm, a békesség, a jóság, az igazság, a szabadság, a tisztaság, az erkölcsösség, és így sorolhatnánk végtelenül, ezek mennyek országának alapjai. És az egész Szentírásban végsősorban ez a szó jelent legtöbbet. Megmondom, hogy miért. Azért, mert maga Isten a szeretet, majd utána azért, mert Istennek csak szeretetből lehet szolgálni. Szokásból semmiféleképpen sem. És Isten nem is fogadhatja el a szokásból való Isten szolgálatot. Említettük a farizeusnak és a vámszedőnek az imáját. Ugye farizeus felment a templomba imádkozni, és azt mondta, hogy én, Uram, Istenem, én ezt teszek, én azt teszek, én avaszt teszem, és én nem vagyok olyan, mint az a másik. Hát így nem lehet szolgálni Istennek, igaz? Egyedül úgy lehet szolgálni a mindenhatónak, hogyha a szeretet késztet bennünket. És kedveseim, mindaz, amit szeretetből teszünk, az nem esik nehezünkre. Hozok egy példát. Például a férj és a feleség összerúgja a port. És azt mondja a férje a feleségnek, hogy te hozzá már egy pohár vizet, szomjas vagyok. És mit mond a feleség neki, hogyha megsértette a férje? Menj el és így áll. Igaz? Hát nehezére esik neki, miért? Most sértegettél az előbb, meg összeszittál, meg mindennek lehordtál, és most én menjek és vigyek neked vizet, hát azt nem teszem. De hogyha a férj és a feleség szeretetben élnek, és azt mondja bármelyik, hogy te légy szíves, adjál már nekem egy pohár vizet, akkor nehezére esik a másiknak? Nem. Miért? Mert ott van a szeretet. És az Isten szolgálatnak az alappillére is természetesen, hogy csak a szeretet. Valóban lesz ország, ahol nincs betegség, szenvedés és halál? Lesz. Ezt Jézus ígérte meg. És amit Jézus Krisztus megígér a Szentírásban, az mind pontosan teljesedik. Akár hiszik az emberek, akár nem. Hozzak egy példát. Például Isten nyomban, amikor Édenkertben vétkeztek őszüleink, akkor azt mondta, hogy Jézus Krisztus eljön, és a kígyónak a fejére fog taposni, és lehetővé teszi minden ember számára az örök életet. Igaz, hogy az emberiségnek 4000 évig kellett várni addig, amíg Isten valóra váltotta az ígéretét, de meglett.
És amit Isten mond, az teljesíti. Egy helyen a Szentírásban ezt olvassuk, nem ember az Isten, hogy hazudjék. Amit Isten mond, az úgy lesz. És olyan jó, hogy van valaki, akiben mi bízhatunk, hogy amit megígért, azt valóra váltja. Mert aki Istenben bízik, hogy is mondja a közmondás tovább, az nem csalatkozik. De bezzeg, aki emberben bízik, az nagyon gyakran csalatkozik. És éppen ezért, amit Isten megmondott, az Isten valóra is fogja váltani. Jelenések könyvének 21. részében, a 3.-4. versben olvassuk a következőt. Maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Itt a Szentírás beszél az új földről. Maga az Isten lesz velük az ő Istenük, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hát kedveseim, mi mit tudunk ezen a földön? Hogy mindaz, ami ott nem lesz, azt tudjuk, hogy itt van. Van gyász? Van. Van kiáltás, kétségbeesés, van fájdalom, van betegség, van gond, van szomorúság, van könnyhullatás, van bánkódás ezen a földön? Sajnos van. Miért? Mert ezen a földön a bűn az Úr. Azonban Jézus Krisztus azért halt megértünk a Golgotai kereszten, hogy megváltson bennünket az örök pusztulástól, de nem csak azért. Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megszabadítson bennünket mind attól, ami szomorúvá, fájdalmassá teszi a mi földi életünket. És ezért ígéri meg előre, és mondja el azt, hogy ott nem lesz gyász, ott nem lesz kiáltás. Egy szóval nem lesz mindaz, ami nagyon is terhes és bánatossá teszi valamennyünk életét ezen a földön. Isten ezt megígérte, és amit Isten megmondott, azt valóra is fogja váltani. Most egy nagyon provokatív kérdést szeretnék feltenni, hány országot alapított Isten a földteremtésekor? Hát maga már ez a kérdés, hogy hány, ez már számokról beszél. Mert ugye a kérésben az van, hogy jöjjön el a te országod. Tehát akkor hány országot alapított? Isten megalkotta az igazság és a szeretet országát. Isten létrehozta azt, hogy az ember boldogan élje maga életét ezen a földön. Sajnos az ember inkább választotta a szófogadatlanságot, az ember inkább hitt az ördögnek, mint Istennek, és tanuljunk őszüleinknek bal lépéséből, kedveseim. Ne legyünk azok, akik inkább az ördögnek hiszünk, mint Istennek, hanem pont a fordítottja. Amit Isten mond, az igaz. És ezért higgyük el azt, amit Isten a Szentírásban mond. Ne kételkedjünk semmit sem, mert amit Isten a Szentírásban meghagyott, az be is fogja tölteni ugyanúgy, ahogy azt megígérte. És végső soron ez tesz bennünket boldoggá, és ez tesz bizakodóvá, ami a jövőt illeti. Az ember Isten szintjére fejlődhetett volna, ha hű marad. Mert azt olvassuk a Szentírásnak a legelső lapján, hogy amikor Isten megteremtette őszüleinket, akkor ezt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten a saját képére teremtette jelenbeli azonosságra, és az ember felnőhetett volna jelenben a krisztusi tökéletességig. Ezért az Isten uralmát az emberek Édenben és azóta is kevésbé igénylik. Nagyon kevés vallásos ember igényli az Isten uralmát. No, de ez most mit jelent? Mit jelent az, hogy önök és én igényeljük az Isten uralmát, vagy nem? Az, hogy vajon azzal az elvel éljük-e életünket, hogy Istenem, engemet legjobban érdekel mindentől a te akaratod. És én nem azt fogom kérdezni, hogy mit fog szólni az egyik szomszéd, vagy a másik szomszéd, ha én az Isten akaratát cselekszem, hanem én boldog leszek, hogyha én azt tehetem, ami előtted kedves, amit te meghagytál számomra. Ezzel a tudattal, ezzel a meggyőződéssel élni érdemes. És ezzel a meggyőződéssel kell élnünk, ha mi egyszerűen célba akarunk jutni.
ha nem ezzel a meggyőződéssel élünk, én nem akarok senkit sem elcsüggeszteni, sőt bátorítani szeretnék, akkor nem fogunk célba jutni. Tehát ha Isten szava lesz az első helyen az életünkben, tehát Isten országa sajnos a Földön mindig kisebbségben volt. Nem véletlen, hogy például Jézus Krisztus azt mondta el földi szolgálata alatt, hogy tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan, mennyien? Sokan vannak, akik azon járnak. Hányan járnak a széles úton? Sokan. És hova visz a széles út? A halálba visz. De ugyanott Jézus Krisztus közvetlenül ezen kijelentése után elmondta azt, hogy szoros az a kapu, keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Hát, kedveseim, azért is említettem ezt, hogy az Isten országába tartozó emberek mindig kisebbségben voltak a Földön. Sokszor emberek pedig pont az ellenkezőjén gondolkodnak. Oda sokan mennek, emide kevesen mennek. Hát melyik úton járnak sokan, és melyik úton járnak kevesen? Mit mondott Jézus? A halálba vezető úton sokan járnak, az életre vezető úton pedig kevesen járnak. Hát akkor, kedveseim, mi melyik úton szeretnénk haladni, vagyis melyik úton akarunk haladni? Ezért szeretnénk tanulmányozni ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod. Azonban, melyik a legkisebb ország a világon? Itt sorolhatjuk egymás után, ott van Luxemburg, ott van Monaco, ott van például a Vatikán, talán az egyik legkisebb ország a világon. De most, amikor felsoroltuk mind ezt, akkor hadd mondjak el, hogy van-e Vatikántól, vagy Monakótól, vagy Liechtensteintól még kisebb ország a világon? Van. Mindössze egy néhány négyzetcentiméter. Egy néhány négyzetcentiméter, és mi az? Isten országa azok szívében él, akik elfogadják Isten uralmát. Az előbb említettük, kedveseim, hogy nagyon kevés ember fogadja el Isten uralmát. Nagyon kevés ember kész arra, hogy alárendelje magát Isten akaratának. És azt mondja, Istenem, segíts meg, hogy te legyél, és te maradjál örökre az életemben az első helyen. Mert ha most, nem én, hanem Isten megkérdezne bennünket, légy szíves, mondd meg, ki áll a te életedben az első helyen. Akkor mit tudnánk mondani? Hát én nagyon szeretem a fiamat is, meg a férjemet is, meg a lányomat is, meg a feleségemet is, vagy én nagyon szeretem a pénzt, az áll az első helyen, vagy kinek mi? Ki mondhatnál közülünk azt, hogy Istenem, te állsz az első helyen. Amikor én eljött az idő, hogy nősüljek, és amikor megtaláltam azt, aki Isten akaratával megegyező volt, és amikor megkértem a kezét is, ő kimondta számomra a legszebb szót, az pedig az volt, hogy igen, akkor én azt mondtam neki, hogy nagyon boldog vagyok, hogy igennel válaszoltál a kérdésemre, de el kell mondanom azt, hogy te életemben csak a második helyre kerülhetsz, mert az első már foglalt. Hát amekkora szeme van a feleségemnek, még inkább kimeresztette, rám nézett, elvörösödött, és egy néhány másodperc után leesett a tantusz, és azt mondja, hogy te is az életemben csak a második helyre kerülhetsz, mert az első nálam is foglalt. És amikor ezt kimondta, akkor azt válaszoltam neki, ennek nagyon örülök. És értsük, hogy miről van szó. Kedveseim, önöknél ki áll az első helyen? Isten, vagy sok minden más, és valahol negyedik, ötödik, tizedik, huszadiken, ott van az Isten. De Jézus Krisztus így mondta el, hanem keressétek először az Istennek országát. Mit keresünk először? Az Istennek országát, Máté 6.33-ból idézem ezt, hanem keressétek először az Istennek országát, és a többi mind megadatik néktek. Nézzük meg Lukács evangéliumának 17. rész 20-21. versét, nagyon sokan kiforgatva idézik, de olvassuk el most. Azt mondja itt, megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöjj el az Isten országa, felele nékik is mondta,
Az Isten országa nem szemmel láthatóan jöjj el. Sem azt nem mondják, ime itt vagy ime amott van, mert ime az Isten országa ti bennetek van. Mit mond Jézus? Az Isten országa nem szemmel láthatóan jöjj el. Ha az ember ezt először olvassa, akkor fejébe jut egy szög, és azt mondja, hogy na ezt most aztán nem értem. Hát Jézus Krisztus azt mondta, hogy úgy fog eljönni, miként a villámlás támad napkelettől napnyugatig, és mindenki meg fogja látni, még az, akik őt által szegezték, azok is, senki sem rejtőzhet el Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele elől. Itt pedig Jézus Krisztus egyszerűen kimondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatóan jövő. Hát most akkor valóban miről van szó? Hozzá is teszi, hogy ime az Isten országa ti bennetek van. Hát ez egyszerűen akkor mit jelent? El kell mondanom valamit. A Bibliában Isten két országáról beszél. Ne tartsanak engemet eretnek tanítónak ebben az esetben sem, amikor egy olyan dolgot mondok, ami talán önök számára ismeretlen, ezért ismétlem. A Szentírás két Isten országáról beszél. És ennek a felismerése a Szentírásból meglátjuk, mennyire lényeges. Nézzük meg, hogy hogy is állnak akkor ezek a dolgok. Az Istennek egyik országát magában a Szentírásban Isten kegyelmi országának nevezi, a másik országot pedig Isten dicső országának nevezi. És amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy imé az ő dicsőséges második eljöveteleit meglátják az emberek napkelettől napnyugatig, akkor az ő dicső országáról beszél. Az előbbi szövegben, amit láttunk, hogy az Isten országa nem szemmel láthatóan jöjj el, a kegyelmi országáról beszél. Most nézzük meg, ismerkedjünk meg egy kissé az egyik országgal, Istenek egyik országával, és Istenek a másik országával. Tessék megfigyelni, a kegyelmi ország az ember bukása után jött létre, és a kegyelmi országot óhajtja Jézus Krisztus felállítani minden ember szívében, de csak azokban tudja felállítani, akik kérik, akik szeretik Istent, és akit Isten teszik életükben az első helyre. Tehát mindaddig, amíg Isten kegyelmi országa nincs felállítva bennünk, addig nem várhatjuk Jézus Krisztus dicső országát. Például itt van zsidókhoz írt levél 4. rész 16. versét idézem. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot találjunk alkalmas időben való segítségül. Mit is idéztünk? Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, tehát addig, amíg a kegyelmi országa fennáll, mert a kegyelmi országa Jézus Krisztusnak mindaddig fennáll, amíg ő közben jár érettünk. Mindaddig kérlel minden embert, engedj be engem szívedbe, hogy én felállítsam benned az én kegyelmi országomat. Mert Jézus Krisztus így könyörög és így mondja el Jelenések 3. részének a 20. versében, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Hát kinek a szíve ajtó előtt áll? Mindannyiunk szíve ajtó előtt áll. És hogy mondja tovább? És aki meghallja az én szómat. Kedveseim, halljuk mi mindannyian Isten szavát? Halljuk? Halljuk. És megnyitja az ajtót. Mit mond? Tehát még egyszer kezdem elejtől. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Kedveseim, kibe tud Jézus Krisztus beköltözni, és kiben tudja felállítani az ő kegyelmi országát? Aki hallja az ő szavát, és beengedi. Na most az a nagy kérdés, hogy mi mire vagyunk képesek. Mire vagyunk készek? Hallani csak, vagy be is engedni Jézus Krisztust a mi szívünkbe, hogy felállítsa bennünk a kegyelmi országát? Tetszenek látni azt, hogy maga ez az egyetlen egy mondat, hogy jöjjön el a te országod. Nem annyit jelent, hogy én ezt kimondom, vagy önök elmondják,
hanem itt arról van szó, hogy mi hívjuk azt, hogy jöjjön el a te országod, de készek vagyunk-e befogadni őt. Befogadni Jézus Krisztust, hogy ő bennünk felállítsa az ő országát. A dicső országát a második adventkor, vagy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor fogja felállítani, Máté 25.31-32-ben találjuk, mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és beül az ő dicsőségének királyi székébe, összegyűjti az egész emberiséget maga elé, és utána két csoportra fogja szétosztani, mert Jézus azt mondja, hogy kétfelé választja, miként a pásztor elválasztja juhokat a kecskéktől. Hány csoportra fogja Jézus Krisztus az embereket osztani, amikor másodszor eljön dicsőségben? Hány csoportra? Kettőre. És csak a jobb keze felől állóknak fogja mondani, gyertek én atyámnak gyermekei, és örököljétek az országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Kiket tud Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor magával vinni? Azokat az embereket, akiknek szívében Jézus Krisztus felállította az ő kegyelmi országát. És csak azok az emberek mondhatják el tiszta szívből, hogy jöjjön el a te országod, mert ez a kérelem, hogy jöjjön el a te országod, melyik ország eljövetelére vonatkozik? A kegyelmi ország eljövetelére, vagy pedig a dicsőséges országának eljövetelére? Dicsőséges országa. Most kedveseim, még egyszer engedjék meg, hogy megismételjem egy mondat elég ezt az eddig kifejtett dolgot. Tehát akkor, ha nem engedjük meg, hogy Jézus Krisztus szívünkbe felállítsa az ő kegyelmi országát, akkor mi készülhetünk a dicsőséges országára? Ha nem engedjük meg mi, hogy a kegyelmi országát felállítsa bennünk, ami szívünkbe beültesse, akkor készülhetünk a második eljövetelére? Új gondolatkörrel folytathatjuk tovább. Tehát Isten kegyelmi országa azok szívében jön létre, akik megszentelik az Isten nevét. Tetszenek észrevenni, hogy az első kérelem mennyire összefügg a második kérelemmel? Mert melyik az első kérelem? Szenteltessék meg a te neved. Tehát Isten kegyelmi országa csak azok szívében jön létre, akik megszentelik az Isten nevét. Itt látjuk, kedveseim, azt, hogy mennyire összecseng ez a kettő egymással. Nem lehet a mi atyánk kérelmeit külön bontani, és azt mondom, hogy jó, én megszentelem az Isten nevét, de én nem készülök Isten országa számára. Én nekem ez az első kérelem, ha én ezt betöltöm, ez elegendő. Ez egyáltalán nem jöhet számításban, ahogy itt látjuk is. Ezek az emberek, akik megszentelik szívükben az Istennek a nevét, ezek kérhetik tiszta szívből azt, hogy jöjjön el a te országod. Egyesek szívükben megtartották az Isten országát, a többség azonban az önzést választotta. Sajnos ez mindig így volt. És kedveseim, ezért soha, amikor az Isten szolgálatról van szó, ne nézzünk emberekre, mert nem fogunk célba jutni. Nekünk van kire néznünk, ez Jézus. Idézem zsidókhoz írt levél 12. rész, 2. versét. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőire Jézusra. Ki az, aki önöknek, és nekem is, és végső soron minden embernek a földkerekségén lehet az egyedüli példaképe? Kicsoda az? Jézus Krisztus. Miért? Azért, mert mind addig, amíg mi egy másik emberrel hasonlítsuk össze magunkat, mi vagyunk mindig a jobbak. De hogyha mi Jézus Krisztussal hasonlítjuk össze életünket, akkor látni fogjuk azt, hogy mi mindent kell még helyre rakni életünkben, hogy a mi életünk, a mi jellemünk, a mi viselkedésünk, a mi modorunk hasonló legyen Jézus Krisztuséhoz. Tehát Isten szava szerint a történelem végén olyan állapotok lesznek bele, állnak be, mint Noé napjaiban, ahogy azt találjuk feljegyezve 1 Mózes 6.5-ben. És látta az Úr, hogy megsokasult az emberek gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
Kedvesem, én nem tudom, hogy mit lehetne még kigondolni a bűnterén, és hogy hová tudnak az emberek süllyedni, vagy tudnának még mélyebbre. Mi egyszerűen látjuk azt, ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy az ő dicsőséges második eljövetele előtt olyan lelkület lesz úrrá az emberekben, mint amilyen volt a Noé napjaiban. És milyenek voltak a Noé napjaiban? Szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ezt látjuk napjainkban is, és éppen ezért nagyon lényeges az, hogy Isten renézzünk, ő legyen a mi példaképünk, és látjuk azt, hogy a teremtés után alig 17 évszázadra Istennek közbe kellett lépni, és vízözönnel megsemmisíteni az emberiséget, mert az emberek gondolata szüntelen csak gonosz volt, és elnyelte a bűn az igazságot. Az emberi történelem második korszakában, vagyis a vízözön után látjuk azt, hogy Isten elhív egy embert, akit úgy neveznek eredetiben, nem téves az a felírás, Ábrám. Mert mi úgy ismerjük, hogy Ábrahám, ugye ez ismerős. A hívők atya Ábrahám. Azért Ábrahámnak az eredeti neve Ábrám volt, ami azt jelenti, hogy magasztos atya. Azonban, amikor Isten elhívta Ábrámot, akkor maga Isten megváltoztatta Ábrámnak a nevét. És akkor Isten volt az, aki Ábrahám már változtatta, ami azt jelenti, hogy sokaság atya. Kedveseim, most azért szeretném, hogy valami nagyon szép dolgot megértenénk ebből. A Biblia beszámol arról, hogy Ábrahám 75 éves volt, amikor Isten elhívta, és még nem volt egyetlen egy gyermeke sem. Hány éves volt? 75. És nem volt egyetlen egy gyermeke sem. És Isten 75 éves korában megváltoztatja az Ábrám nevét Ábrahámra, ami annyit jelent, hogy sokaság atya. Isten bármikor megszólította őt, és azt mondta, hogy Ábrahám, akkor mindig Ábrahám mit hallott? Te vagy a sokaság atya. Hát de egy gyermekem sem nincs. Hát akkor hogy lehetek én? De hogy lehet nekem gyermekem? Amellett figyeljük meg, hogy Ábrahámnak milyen ígéretet adott Isten. Eredj ki a te földedből és a te rakosságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszáll. És megáldatnak te benned a földnek minden nemzetségei. Itt van, tehát egy lapon láthassuk az egészet. Nagy nemzetté teszlek, ő 75 éves és nincs gyermeke. És Ábrahám, amikor a fia megszületett, Izsák, akkor kerek 100 esztendős volt. Mert Isten megígérte. És kedveseim, hadd mondjam el a Szentírásban adott isteni kijelentést. Ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Egyik személlyel beszélgettem, azt kérdezte, hogy valóságban lehetséges az, hogy mi elérjük azt, amiről itt tanulunk? Hát nekem nagyon természetes. Nem lehet egy éjszaka megváltozni ellenben. Mert hogy 20 év kell, hogy az ember palántából felnőtt ember legyen, úgy idő kell ahhoz, hogy egy ember, aki megszokta a bűn sarát taposni, évek teltével közreműködve a mindenható Istennel, végül eljusson a győzelemre. De lehetséges. Mikor? Emlékezzünk, hogy mit is mondtunk? Ha megkérjük Jézus Krisztust, hogy a mi szívünkbe állítsa fel az ő kegyelmi országát, akkor ez lehetséges, mert Isten megígérte. Három ígéretet adott. Földet fog kapni. Akkor Palesztina vidékén több mint 30 törzs, pogány törzs élt, tehát Kánaán földjén. Nagy nép leszel. Említettük, hogy 75 éves korában még nem volt gyermeke. És a harmadik ígéret, megáldatnak te benned a földnek minden nemzetségei. Tehát küldetéssel bízta meg. A zsidó nép misszionárusi nép kellett, hogy legyen. Hadd mondjak el, ha már a zsidó népnek történetével is foglalkozunk, akkor hadd mondjak el egy nagyon szép dolgot. Nem tudom, hogy önök valamikor gondolkodtak-e azon,
hogy Isten miért Kánaán földjére telepítette az Izrael népet. Miért nem telepítette ide valahova a Pannonalföldre, vagy miért nem Ázsiának valamelyik részébe, vagy miért nem valahol a Dél-Afrikába, a jó reménység fog környékére, miért nem oda telepítette? Miért telepítette pontosan Kánaán földjére? Azért, mert a három kontinens kereskedelmi útjai ott mentek keresztül Kánaánon, vagyis az Izrael földjén, és Isten azt a részt, mai napig is a világtörténelem ezt a meghatározást adja, hogy a Palesztina vidéke, tehát így nevezi, hogy a népek kapuja. Népek kapuja. És miért nevezi a népek kapujának? Azért, mert a három kontinenset összekötő kereskedelmi út ott ment keresztül Izrael földjén. És Isten azért helyezte oda őket, hogy a kereskedők, akik keresztül mennek az ő országukon, hogy azoknak beszéljenek az igaz Isten ismeretről, és ezek a karavánok, azok a kereskedők vigyék el az igaz ismeretet Európába, Ázsiába, Afrikába. Ezért helyezte oda? Hadd kérdezzem, a zsidó nép elvégezte Istennek ezt a tervét, megvalósította-e? Sajnos nem. Ezért mondtam, hogy Isten misszionáriusi népnek hívta el a zsidó népet, de sajnos ezt nem valósította meg. Isten 1500 évig próbálkozott a zsidó néppel létrehozni az Isten országát a földön. És azért próbálkozott, hogy bemutassa azt, hogy egy nagy tömegnél nincs változás. Ezért majd később látni fogjuk azt, hogy igenis Istennek mi volt a célja ezzel a próbálkozással, hogy minden ember megláthassa, ki az oka. Ki az oka annak, hogy az Isten országát egy egész földterületen nem tudja Isten létrehozni. Maga az ember. Ezért említettük, hogy az Isten országa, kegyelmi országa mindössze egy néhány négyzetcentiméter. Isten, ami szívünkbe akarja létrehozni, felállítani. És ime vajon ez a kérdés, hogy hangzik? Vajon Isten az oka a több mint 20 000 háborúnak a földön? Isten az oka? Nem. Ha emberek Édentől kezdve Isten szavát tették volna az első helyre, és az Isten iránti hűség lett volna az élet cél, akkor mi sem volnánk ma bűnös emberek. De kedveseim, mi a 21. században nem tudjuk megváltoztatni a múltat, mert az már lepörgött. Ma sem tudhatom én magam mondani a másik embernek, hogy már pedig te neked meg kell engedned, hogy Jézus Krisztus felállítsa a kegyelmi országát szívebe. Most egész közvetlen leszek. Én meg tudom önöknek parancsolni, hogy állítsák fel Isten országát a szívükbe? Meg tudom én parancsolni? Megy ez parancs szóra? Nem. Tehát akkor Isten az oka a több mint 20 000 háborúnak a földön? Nem. Miért volt ez? Azért, mert az ember inkább választotta a bűnt és az engedetlenséget, mint magát az Isten szolgálatot. Az emberek többsége nem akarja szívébe felállítani az Isten országát. Kedveseim, én nem tudom, hogy önök erről az előadásról milyen elhatározással mennek el. Én nem tudom. És nem is az a lényeg, hogy én tudjam. De én mindenkit kérve kérek, hogy határozza el, és amikor leborulnak az ágyuk mellé, mielőtt nyugovóra térnek, kérjék a jó Istent, hogy Istenem, te állítsd fel a te kegyelmi országodat most, ma az én szívembe. És amikor holnap eljön, akkor holnap újból kérjék reggel, hogy Istennel induljanak el, mert csak Istennel együtt érdemes élni. Isten nélküli ember nem más, mint a sátán rabszolgája. Lehetünk mi milliószor vallásosak. Senki nem fog a mennybe jutni azért, mert vallásos. Az az ember fog a mennybe jutni, aki Jézust követi mindenben. Jézus Krisztust követni pedig csak úgy lehet, hogyha Isten kegyelmi országát megkérjük, hogy állítsa fel a mi szívünkbe. Vegyünk egy egyszerű dolgot az életből.
Elhatároztam, hogy már pedig én mától kezdve más ember leszek. Én nem tudom, egy izgága, én egy hirtelen ember leszek. No, én többet nem fogom a feleségemet megsérteni. Volt a féreknél egy elhatározás. De a feleség azt mondja, hogy hát én is megváltozok, hát nem fogom többet sértegetni a férjemet. És meddig sikerült ezt megvalósítani? Hát tessék szólni, meddig? Lehet, hogy egy-két óráig igen, még az is meg lehet, hogy egy-két napig. De utána megint visszatértünk a régi kerévágásba. És a sátának az a célja, hogy mi beletörődjünk a változhatatlanban. Jézus Krisztus pedig azért halt meg, hogy az, amit mi nem tudunk megváltoztatni, az ki tud önöknél is nálam megváltoztatni? Jézus Krisztus. Csak meg kell kérnünk, hogy Jézusunk, állítsd fel a te országod a szívembe, mert csak azok tudnak győzedelmes életet élni, akik megengedik és megkérik, hogy Jézus Krisztus éljen a mi szívünkbe. Jézus Krisztus ott imádkozik Jeruzsálem lakósaiért, Máté 23:37 szerint, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkét szárnya alá, és te nem akartad. Kedveseim, hányszor kérlelt már bennünket Isten, hogy engedjük meg, hogy az ő országát felállítsa szívünkbe. Ki tudja hányszor? És hányszor, mit mond Jézus? Jeruzsálem, Jeruzsálem. Jézus Krisztus 3,5 évig járt, kelt Palesztina vidéken, és csodákat tett, és tanított, és halottakat támasztott, és megvendégelte az éhezőket, megszaporította a kenyeret, egyik alkalommal 4000, másik alkalommal 5000 embert vendégelt meg. Lecsillapította a tengert. Hívta a saját választott ószövetségi népét, a zsidó népet a megtérésre. De mit mond Jézus Krisztus közvetlenül szolgálata végén, néhány nappal halál előtt? Én mindent megtettem érted, de te nem akartad. Szeretnénk mi is ezt hallani, amikor Jézus Krisztus eljön, hogy én szóltam hozzád, én kérleltelek téged, de te sajnos nem akartad. Szeretnénk hallani? Én nem szeretném hallani, hiszem, hogy önök sem. Éppen ezért szívleljük meg Istennek a tanácsát most, addig, amíg erre van lehetőség. Ha történelmi, csak a proféciáknak egy szakaszát említsem meg, Isten előre megjövendőlte azt, hogy Jézus Krisztus születése után 34-ben Isten el fogja vetni a zsidókat, ami meg is tett. Isten mindenkit hív, ne éljenek önző életet. Isten mindannyiunkat kérlel, tegyél engemet az életedben az első helyre. Az én uralmam alatt éljétek életeteket, és akkor boldogok lesztek. Ezután Isten elhívta a keresztény egyházat. Jézus Krisztus elindította a kereszténységet a 12 apostol kiválasztásával. És mit látunk ott? Ugye az egyház szó görögül így hangzik, hogy ekklesia, a kihívottak közössége. Mit jelent az, hogy kihívottak? Mert az ekklesia, tehát az egyház szó annyit jelent, hogy a kihívottak közössége. Emberek, akik hátat fordítottak a bűnnek, és akik szívük mélyén elhatározták, hogy már pedig én mindenben Jézus Krisztust fogom követni. Kedveseim, mi azon emberek vagyunk-e? Mert akkor leszünk a Krisztus egyházához tartozók, hogyha mi ezek vagyunk, hátat fordítottunk a bűnnek, és Istennel élünk együtt, mert megkértük őt, és megkérjük naponta, hogy az országát állítsa fel a mi szívünkbe. Isten mindenkit hív. Fordítson hátad a bűnuralmának. Kedveseim, van nekünk erre magunktól erőnk, hogy hátat fordítsunk a bűnuralmának? Nincs. Vesszük észre, hogy nekünk milyen nagy szükségünk van Jézus Krisztusra, aki készségesen felkínálja magát, hogy ő segíteni fog minden embernek, aki őt meghívja az ő küzdelmében is győzni fog. Mert kedveseim, próbálgathatjuk mi akárhogy. Amikor Angliában jártam, akkor a templomok mellett kalodákat láttam. Én nem tudom, hogy ismerős ez a fogalom, hogy mi az, hogy kaloda? Mai napig is kalodák vannak, és a templomok mellett mi célt szolgáltak azok a kalodák? Kalodák az abból állt, hogy két deszka egymás élére állítva, és itt így ki van egy luk, és itt van még egy luk,
Itt van még egy deszka, amit már nem tudok fogni, és itt is van egy kisebb luk, és itt is van egy kisebb luk. Tudnék, miről van szó? Ezek két vasrúdon csúsznak föl s alá, és felemelték az alsó részt, és az ember az alsó két lukba betette a saját két lábát, a felső lukba pedig betette a két kezét, és ott óráig fetrengett, és azt gondolta, hogy akkor majd bűnbocsánatot fog kapni Istentől, mert kínozza magát. Hát kedveseim, önkínzással nem lehet a mennybe jutni. Hadd mondjam el, sokkal könnyebb önkínzást végezni, mint hátat fordítani a bűnnek. De Isten segítségével sokkal könnyebb hátat fordítani a bűnnek, mert Istennek ez a célja. Isten erre szólít fel bennünket, hogy mi így éljünk, mert így jutunk célba, és így lehetünk boldogok ebben az életben. Márpedig úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk boldogok lenni. Nézzük tovább a keresztény korszakot. Egy népet nem lehetett megváltoztatni. Ugye Isten elénk tárta azt, hogy a zsidó népet nem lehet megváltoztatni. Beleszületéssel nem juthatunk üdvösségre. Kedveseim, ez egy másik nagyon fontos életelv is, és bibliai elv. Azzal, hogy valaki beleszület valahová, azzal nem lesz, nem nyer örök életet. Szóval itt is él ez a szálló ige, hogy amiben születtem, abba akarok meghalni. Ismerős ez? Hát ez micsoda? Nemzedékről nemzedékre hallják azt, hogy hát amiben születtem, én abba akarok meghalni. Hát én elmondok egy élményemet. Tél volt, elég sok hó esett aznap. Este felé megyek az utcán, és egy idős 80 év körüli néni hányja el a havat a járdáról. És oda köszönök neki kedvesen, hogy jó estét kívánok. Azt mondja, hogy jó estét. Rövid beszélgetés után azt mondja nekem, hogy ugye mondja maga, véletlenül nem pap. Erre fel nem magamról el akartam terelni a figyelmét inkább a beszélgetésre, és mondtam neki, hogy hát nézze, lát rajtam reverendurát? Azt mondja, hogy nem. Na mondom, azt, hogy különben akár ki magamet nem érdekel, amiben születtem, abban akarok meghalni. Mondta neki, hogy jó, de azért én nem egyezek azzal, amit maga mond, és úgy gondolom, hogy ön sem fog megegyezni azzal. Miért? Kérdezem tőle, hogy hányszor volt keresztanya? 8-szor, mondja ő. És mondom, amikor hazahozta a csecsemőt a keresztségről, akkor mi szokás mondani? És mi szokás mondani ezen a vidéken? Tehát hazahozták a 2 hetes vagy a 2 hónapos gyermeket a keresztségről, akkor mit mond a keresztanya? Pogánykát vittünk, báránykát vagy keresztényt hoztunk. Kit vittünk? Pogánykát. Mibe született akkor az a csecsemő? Ez a pogány fogalom pedig annyit jelent, hogy bűnöst vittünk, keresztényt hoztunk. De akkor várjunk, az a gyermek mibe született bele? Kereszténynek született, vagy a bűnben született? Például a Zsoltáros ezt mondja el, hogy bűnben melengetett engem az én anyám. Másikén a Szentírásban azt mondja, hogy bűnben fogantattam. Tehát kivétel nélkül minden ember mibe született? Bűnben. Hát kedveseim, akkor tessék, amibe születtünk, abba akarunk meghalni. Ki akar ebbe meghalni? Ki akar a bűnbe meghalni? Senki. Most akkor még egy dolgot, pont ennek kapcsán. Beleszülethettem én a katolikus, vagy a pravoszláv, vagy az adventista, vagy én nem tudom, baptista egyházba? Beleszülethetünk bármelyik egyházba? Nem. És amikor ezt tudjuk, hogy mi mindannyian bűnben születtünk, akkor előttünk van egy nagyon komoly dolog, az pedig az, hogy ki tud engemet és önöket és engemet megszabadítani attól a bűnből, amiben mindannyian beleszülettünk. Ki tud egyedül megszabadítani? Én magamat, önök magukat, vagy ki? Kihez forduljunk? Kitől kérünk segítséget, hogy megszabadulhassunk? Ugye itt van az, amit említettem. Látjuk az első korszaknál egyénekkel kötött szövetséget, másodiknál egy néppel, harmadiknál újból egyénekkel. Istennek az a célja, hogy mi személyesen határozzuk el azt, hogy mi befogadjuk Jézus Krisztust a mi szívünkbe, vagy, és követjük őt minden, vagy pedig nem. Tehát kedveseim, egész konkrét leszek megint. Felelős vagyok-e én az én feleségemért? Isten előtt. Más szóval, ráhajthatom-e én az én feleségemet, hogy ő is komolyan szolgáljon Istennek?
Vagy önök a maguk feleségét vagy férjét. Lehet ezt? Nem. Szép közmondás ez, és sok igazságot tartalmaz, bár egy kicsikét szokatlan és furcsa, de elmondom. Mindenki a maga bőrét viszi a vására, igaz? És ezzel mit akar elmondani a közmondás? Mindannyian magunkért vagyunk felelősek. És sokan azt mondják, hogy szabad akaratunk van, és azt csinálunk, amit akarunk. Hát ez nem egész így van. Tudják, amikor Amerikában kint voltam, ott állandóan az ismerősök azt hangoztatták, hogy itt szabad országban vagyok. Itt mind szabad, itt minden szabad. Mondok, én nem egyezek meg veletek. Ott is ki van ám téve azt, hogy 70 mérfölddel szabad vezetni. És hogyha valaki túllépi 10 mérfölddel, 5 tér még nem büntetnek, de hogyha 70 mérföld felett 80 mérfölddel hajt az autóutakon, akkor legkevesebb $200 büntetést kap. Csak. Szabad a szabad országban azt csinálni, amit akar? Nem. A szabad országban minden szabad tenni a törvény keretein belül. De próbáljon kilépni a törvény kereteiből, sokkal szigorúbban büntetik lehet, mint nálunk. Éppen ezért. Tehát az Isten országa, a fogalom, eddig megbeszéltük, most megyünk tovább, Isten földi életében mutatta be az Isten országának alaptörvényét. Erre hivatkoztam már, hanem keressétek először Istennek országát és az igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tehát tegyük Isten országának a keresését a hanyadik helyre. Első. De ismerős ez a mondás? Tudja, én annyira el vagyok foglalva. Hát ha majd lesz rá időm, akkor majd én szolgálok Istennek. Ha lesz időm, akkor majd kezembe veszem a Bibliát, és ha lesz időm, akkor majd imádkozok. Akkor ez hanyadik helyen áll az Isten? Első helyen? Nem. Hadd mondjam el, hogy ha Isten tesszük életünkben az első helyre, nagyon sok minden másképp forog. Megyünk tovább. Márk evangéliumának a 10. rész 43. versében olvassuk ezt az igét. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ezt Jézus Krisztus mondta. És kedveseim, lett Jézus Krisztus mindannyiunknak szolgája? Megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, írja a Szentírás, és ez így is volt. Nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon másokét, és életét adja érettük. Jöjjön el a te országod. Aki kéri Jézus Krisztust, hogy szívében állítsa fel kegyelmi országát, az soha nem látott győzelmet fog tapasztalni. Induljanak el, próbálják meg, és önöknek is ez lesz a tapasztalata, mint sok emberét, aki már megengedte, megkérte, hogy Jézus Krisztus felállítsa a kegyelmi országát. Akiben felállítatott a kegyelmi ország, az imádkozhatja jogosan, jöjjön el a te országod. Vaj, ha mindannyian lennénk azok az emberek, akikben ez így valósul meg, hogy az Isten országa fel legyen állítva. Mindig kisebbségben voltak azok, akiknek szívébe fel volt állítva az Isten országa. Mindig megvetettek voltak azok az emberek, akiknek a szívébe fel volt állítva az Isten országa. De azok, akiknek szívében ott volt felállítva az Isten országa, azokban megvolt az örök élet reménysége, és azok lesznek Isten országának örökösei. Mert nem a földi tekintély hozza nekünk az örök életet, hanem Krisztus azoknak, akik néki engedelmeskednek. Sokan úgy gondolják, nem egy ember mondta már, tudja mit, nekem van Istenem, mi az Istene? Azt mondja, hogy kérem ezzel, ha ez tele van. Ha van pénzem, akkor nem kell Isten. Csak azok az emberek, akik így gondolkoznak, ez a vélemény nagyon rövid életű. Sajnos ennek az országnak létezése tömegek előtt minden időben ismeretlen volt, amiről mi tanulunk. Az, hogy Isten a kegyelmi országát akarja felállítani bennünk, hogy bennünket ő vezessen győzelemre, ez az igazság. Általában még a komoly keresztények életében is nem volt jelen és ismeretlen volt. De akiben Krisztus felállította országát, azok jobb életre vágynak. Amikor olvastuk Péter apostol levelében, hogy ezek a Krisztusban való jó élet, tehát ez az a jó életre vágynak, arra az életre, amilyet maga Jézus Krisztus is élt. Szeretném idézni
amikor azt a kijelentést a Szentírásban, amelyet Jézus Krisztus Máté Evangélium a 24. részében mondott el, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj. Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléről beszél, eddig állandóan csak első, vagyis a kegyelmi országról beszéltünk, de most szeretnék befejezésül a dicső országról is említést tenni, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy az ő eljövetele mindaz mellett, hogy ő beszél sok helyen a Szentírásban róla, mégis úgy jön el, mint éjjeli tolvaj. Mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig vegégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok megégnek. Hadd mondjam el, lesznek emberek, akik, amikor meglátják Jézus Krisztust eljönni az egek felhőjében, hogy akkor szánják, bánják tettüket. De ére majd akkor szánni, bánni, hogy nem követtük Jézust, amikor már meglátjuk őt az egek felhőjében. Ére valamit? Lesz-e akkor bűnbocsánat? Bűnbocsánatot kaphatunk-e, amikor Jézus többé nem jár közbe az emberiségért? Kedveseim, van egy idő, senki nem tudja azt az időt. Most a Bibliám segítségével szeretném elmondani. Senki nem tudja megmondani, hogy itt a kegyelem idő lejárta. Itt, ahol a Bibliám vége van. Senki nem tudja megmondani azt, hogy mennyi idő van még a kegyelem idő lejártáig. Senki nem fogja tudni azt, hogy ez az idő mikor fog bekövetkezni. De amikor Jézus Krisztus megszűnik imádkozni érettünk, akkor hiába a könyörgés, hiába a bánkódás, a sírás, az esdeklés, a jajveszékelés, és a rimánkodás, hogy Istenem, hát én tudtam, és te tudod, hogy én mennyire szerettelek téged, most bocsáss meg, akkor vége. De ne csak erre várjunk. Egyik városban tartottam egy előadást, és beszéltem arról, hogy kedveseim, az életünk most a miénk. De hogy ki meddig él, azt senki nem tudja. Egyezünk ezzel? Hogy ki meddig él, senki nem tudja. És ami különös volt számomra, egy ember és három hölgy itt ült mindig így, nekem balkész felül, mert egy óriási teremben tartottam akkor, több száz ember volt jelen, és ahogy beszéltem erről, estéről estére ez a négy személy mindig itt ült, és nem gondolva rájuk, csak elmondtam azt, megtörténhet az, hogy közülünk, akik most itt ülünk, így mondtam, ma az utolsó alkalom, amikor dönthet Krisztus mellett, vagy Krisztus ellen. Befejeztük az előadást, elmentünk haza. Másnap két hölgy, és az az úriember jön, és oda jönnek hozzám, és azt mondják, szeretnénk beszélni önnel. Mondta nekik, tessék. Azt kérdezték, hogy ismer bennünket? Mondom, igen, mert mindig egymás mellett ültek. De hiányzik-e valaki? Mondom, igen, hiányzik az a fekete ruhás hölgy, aki az a harmadik hölgy, aki mindig együtt jöttek ők négyen. Azt mondja, igen, az éjszaka meghalt. Lejárt-e a megtérés lehetősége annak az embernek, amikor meghalt? Igen. Mert a halott ember nem tud jót se rosszat tenni, nem tud bocsánatot kérni senkitől, se Istentől, sem embertől. Ezért mondja Jézus Krisztus, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek az ő szíveteket. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy úgy jön el, mint éjjeli tolvaj, mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Ez fog történni, amikor Jézus eljön. De nem az a lényeg, hogy akkor mi történik, hanem az, hogy milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Kedveseim, hogyan tudunk mi győzni? Hogyan is tanultuk ebben a közös bibliakutatásban? Hogyan tudunk mi győzni? Úgy, ha kérjük Jézus Krisztust, hogy állítsa fel
az ő kegyelmi országát a mi szívünkben. Készek vagyunk ezt megtenni. Szeretjük-e annyira Jézust, hogy mi meghívjuk őt, hogy élje a maga életét bennünk?

felállítani minden ember szívében, de csak azéban tudod felállítani, aki téged meghív. Segíts meg, hogy mi mindannyian azok legyünk, akik ezt megtesszük. Hogy Jézusunk, amikor nem sokára eljössz az egek felhőjében, akkor azok az emberek legyünk, akinek a szívében élsz, hogy veled legyünk és veled mehessünk egy örök életen át. Ezt kértük te tőled örök szeretet, megváltó Jézus Krisztus érdeméért, kegyelmedből. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Találkozás Jézussal.
1: Itt egy Bibliát tartok a kezembe, és hogyha kiki megnézi a saját Bibliáját, azt láthatja, hogy egy kicsit más, mint a többi könyv. De általában a legtöbb könyvre föl van írva Gárdonyi Géza, utána Egri Csillagok. Itt nincs olyan szerző, nem látunk szerző, hogy föl lenne írva a Bibliára. Utána, hogy ez szokott lenni ajánlás, előszó, amit én soha nem olvasok el. És így tovább, ugye, tehát aztán akkor szokott még ilyen lenni, hogy köszönet nyilvánítás. Itt se olvasom, hogy Mózes írná, hogy köszönettel Cipórának, aki türelmes volt, még írtam a könyvemet, nem háborgatott, ugye, hanem a sátrom nyugalmában megírhattam ezt. De félretéve ezeket a dolgokat, mert úgy gondoltam, ezzel fölébresztelek benneteket, rátérünk erre a témára. Lehet, hogy egy kicsit száraznak tűnik, mivel ilyen régészeti dolog van, de hadd mondjam el azért, hogy ez is egy érdekes dolog. Mert legelőször én néhány éve kezdtem ezzel komolyabban foglalkozni, addig csak hát levizsgáztam belőle, amikor muszáj volt, és rájöttem, hogy mekkora kárt szenved az ember, ha nem úgy látja maga előtt a dolgokat, ahogy azok vannak. Például, ezért csak egy példát hadd mondjak, ha olvassuk, hogy Noé bárkája mekkora volt, hány sing, magas, széles, hosszú, és hát az ember el se tudja képzelni, mekkora volt a bárka. Én a múltkor vettem a fáradtságot, meg a számológépet, vagy kalkulátor, meg megnéztem a lexikonban, hogy ugye egy sing az mennyit jelent, és a következőre jöttem rá. Mi egy kertes házban lakunk, aminek 1400 négyzetméter a telke. 22 méter széles, és jó hosszú, és amikor kapálni kell, baromi nagy. Ez az igazság, ezt kell mondanom. És hát mikor kiszámoltam, hogy mekkora volt a bárka, hát kiderült, hogy kétszer ilyen hosszú telek kellene, amikorán elférne. Nem beszélve, hogy egy ilyen négy emeletes ház magasságú volt, tehát akinek aggája van, hogy beleférte minden állat, oszlassa el ezt az aggályt. Tehát most visszatérek tényleg a Bibliára, és az első kérdésem, amivel foglalkoznánk, hogy miért van szükség a Bibliára. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor közvetlenül beszéltek, nem volt szükség közvetítőre, de a bűn következtében ez a kapcsolat megszűnt, bár Isten hagyott nyomot a természetbe, a történelembe, a lelkiismeretbe, ezekben az általános kijelentésekbe, de ezek nem minden számára, ember számára egyértelműek, félreérthetőek, és nem beszélnek Isten minden tulajdonságáról egyformán mindenkinek, ezért Isten jónak látta, hogy emberi szavakkal fejezze ki magát, és létrehozta a Bibliát, ami hosszú-hosszú évszázadokon keresztül keletkezett. Ezért volt tehát szükség a Bibliára, hogy egyértelműen megértsük a kertelés nélkül, hogy mit szeretne Isten velünk, mi Isten célja a mi életünkkel, mit akar Isten velünk tenni. A Biblia szó azt jelenti, hogy könyvek. Tulajdonképpen, mikor egy Bibliát tartunk a kezünkbe, egy egész könyvtár van a kezünkbe, 66 könyv, ami ugye különböző témáról szól, és a témáját tekintve nagyon sokrétű, amire most nem akarnék visszatérni. A Bibliát eredetileg nem magyarul írták. Ezzel talán nem árultam el nagy dolgot, ugye bár némely angol, ugye, mert az angolok azok nagyon oda vannak maguktól, ugye, azt kérdezték tőlünk, ugye, kis csóró magyaroktól, hogy az a magyar Bibliát is angolból fordították. Mondtuk, ó, kösz, nem, mert találtunk jobbat, tehát az Ószövetség az héber volt, ami egy különleges nyelv, olyan nyelv, olyan írás pontosabban, aminek csak másolhangzói vannak, 22 másolhangzó. Tehát látszik, hogy a írásbeliségnek a kezdetéből, kezdete kora idején keletkezett ez az írás, és a Új Szövetséget pedig görögül írták, azzal valószínűleg mindenki találkozott, hiszen ha nem kerültük ki az iskolát, akkor a matematikából ugye ilyen jelzések voltak, alfa, béta, szög, meg hasonló, és ezzel tulajdonképpen majdnem az egész görög ABC-t megtanultuk. Hadd mondjak valamit a papír, illetve a anyagáról az írásnak. A legelőször az emberek legkorábban ugye a barlangfalra rajzoltak, vagy a porba, de később, amikor komolyabb súlya lett az írásbeliségnek, akkor agyagra írtak, egy darab bottal, tulajdonképpen így írtak, de a Biblia nem így maradt ránk. A Bibliát azt már a papíruszra írták, ami papírusznádból készült, annak ilyen szivacsos bele van, amit fölhasogattak, egy sort egyik irányba, másik sort másik irányba rakták, lepréselték, és így papírhoz hasonló papírusz nyertek, és később pedig állati bőrökből készítettek pergamentet, ez volt az írás anyaga, erre írtak. Még annyit hadd mondjak el, hogy régebben ezeket a mi A3-as lapunkhoz hasonló nagyságú lapokat egymás mellé tűzték, vagy ragasztották, és így utána összetekercselték sodrófa jellegű botokra, és ezeket tekercseknek nevezzük. A legrégebbi könyvek ilyennek mondhatók, és később pedig kialakult a kódex forma, ami ehhez hasonló, ugye ez mi kódex alatt általában mást értünk, amikor egymásra rakták a lapokat, és az egyik oldalon vagy összevarták, vagy összeragasztották, tehát kialakult a kódex forma. Ennyit így ahhoz, hogy milyen volt a írásnak a technikája, illetve anyaga. Most elmondanám azt, hogy hogyan jött létre az Ószövetség. De az Ószövetség például irateremtés történetről, és úgy gondolom, hogy valószínűleg senki se gondolta azt, hogy valaki ott ült, valamelyik ember, hiszen még nem is volt ember akkor, vagy valamelyik fa alatt a dédembe, és akkor írta, hogy most első nap Isten ezt csinálta, második nap azt csinálta, hanem lényegében szájról szájra, szájhagyomány által, és akkor az emberek nem nagyon felejtettek, meg nem is érte annyi információ őket, mint manapság, elmondták azokat a történeteket, amik Mózesig történtek Isten népével, ami figyelemre méltó esemény volt addig így a történelemben, ami Isten szemszögéből fontos volt. Mózes volt az első, aki papíruszra vetette a Isten akaratát, Isten szavait. Volt, amit a visszaemlékezésekből voltak olyan dolgok, amiket Isten határozottan mondta, hogy írjon le. Talán emlékszünk arra az utasításra, hogy le kellett írni azokat a feltételeket, amiket Isten szabott ahhoz, hogy boldog legyen a nép, és utána ezt a papírt, ugye ezt a papírusz tekercset oda kellett tenni a frigyláda oldalába. És hát így indult el a Biblia, ugye időszámításunk előtt olyan 15. században, ugye mivel keltezést nem írtak rá, ezért teljesen pontosan a hónapot és a napot nem tudjuk. Csak így agyvonalakba és összevetve a történelem más eseményeivel. Akkor azt mondhatjuk, hogy később már gyűjteni kezdték a profétai kijelentéseket. Ez körülbelül Sámuel proféta idejére tehető, és egy nagy ugrás volt a fogság utáni időszak, amikor Nehémiás összegyűjtött minden olyan iratot, amit fontosnak talált, de ilyen gyűjtést találhatunk már korábban Dávid idejében, aki a zsoltárokat írt, illetve gyűjtött, illetve ugye a példabeszédek könyve, bár az van odaírva, hogy Salamoné, de nem minden Salamon mondása, hanem vannak más bölcs embereknek a mondása is, ami szintén egy gyűjtemény. És végül Makkabeus idejébe, Makkabeus Júdás idejében történt egy rendszerezés, és a Ószövetséget a zsidók úgy rendszerezik, hogy mondják, hogy van törvény, vannak a proféták, és vannak az iratok. Ugye Jézus is erre hivatkozott, amikor embereket arra bátorította, hogy olvassák Isten szavát, Isten igéjét. De én most arra a részre már nem akarok más a területébe belemenni, más fog bizonyára ezekről beszélni. Most azt mondhatnánk, hogy az Ószövetség az időszámításunk előtt az első században, olyan 90 körül a Jamniai zsinatra kialakult, és onnantól kezdve ez egy fix, és ami mi új Ószövetségnek mondunk, az tulajdonképpen az izraelitáknak vagy a zsidóknak a Bibliája. Az a 39 könyv. A sorrend az ő bibliájukban nem ugyanaz, mint a miénkében, mert azok a szerkesztők, akik beletették a mi bibliánkba, más gondolatmenetet követtek. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy a bibliában időrendi sorrendben vannak bent a könyvek, az egy kicsit csalódni fog, ez nem mindig követi az események sorrendjét, de ez nem von le az értékéből. Ugye vannak olyan regények is, amik először előre, utána hátra mennek. Nézzük az Új Szövetséget, közben egy pillantás az órára, mert ugye szűk időkeretben vagyunk. Az Új Szövetség azt lehet mondani, ugye, hogy a Jézus idejében, mikor Jézus fölment a mennybe és hátrahagyta a tanítványokat, akkor a tanítványok Bibliája az Ószövetség volt. Ebből olvastak fel az Isten tiszteleteken, és magyarázták az Új Szövetség szemszögéből, ugye, ahogy Jézus tanította őket, és ehhez hozzáfűzték azokat a dolgokat, amiket Jézustól hallottak, vagy láttak, vagy tapasztaltak, így prédikáltak. És tehát a tanítványok nem készültek arra, Jézus se adott nekik egy ilyen utasítást, hogy írjátok le azt, amit tettem. Az első írásos dolgok, azok Pál levelei voltak, amikor pásztorolta a különböző gyülekezeteket, illetve némely munkatársának írt levelet, és a legtöbb levélből kiderül, hogy Pál körlevélnek is szánta, tehát nem csak egy-egy gyülekezetnek, és mivel ezt hasznosnak gondolták az ottaniak, kicserélték egymás között a gyülekezetek, másolták ezeket a leveleket, és nagy becsbe tartották, és így mindegy kiegészítői voltak az Ószövetségnek, és ahogy kezdtek kihalni az apostolok, fönnállt a veszélye, hogy nem maradnak hiteles szemtanúk, akik látták Jézust, akik hallották az ő szavait, akik közvetlenül hallottak tőle tanítást. Ezért az történt, hogy lejegyezték az evangéliumokat, de ez sem mindenki szemtanúként, ugye, hiszen Péter, például Lukács egyértelműen ír arról, hogy ő gyűjtést végzett. Valószínűleg a szemtanúkat kérdezte meg, átnézhette esetleg meglévő evangéliumokat, és ebből állította össze az ő evangéliumát. És de azhoz, hogy hát nem történt hiba, arról majd bizonyára Erik fog szólni, hogy védte meg Isten ettől. És utána még tartozunk azzal, hogy a jelenések könyvéről is beszéljünk, amit Isten utasítására János írt, ugye egyértelmű, ugye a utasítás, amiket hallottál, írd meg, mondta Jánosnak az Isten, amikor a jelenések könyvét leíratta. A kanonizálása, tehát a elfogadása ezeknek a könyveknek, ennek a 27 könyvnek, ami a Bibliánkban van, az Új Szövetségi részben, ez a 4. században történt meg, mert voltak olyan evangéliumok is, és olyan levelek, olyan írások, amiket amikor megvizsgáltak, úgy ítélték meg, hogy olvasásra érdekesek, hasznosak lehetnek, de nem lehetnek a Biblia részei, mert nem csalhatatlan kifejezői Isten akaratának, Isten szándékának. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Biblia mindegy 1600-1500 éven keresztül íródott, ugye az időszámításunk előtt a 15. századtól, az időszámításunk után az első századig, és véglegesen a 4. században záródott le. És most hát hozzánk eljutott ez a könyv, amit a világ szinte minden részére a nyelve számára lefordítottak. Még két gondolatot hadd mondjak. A Biblia leírja azt, hogy nem úgy született a Biblia, hogy most az emberek gondoltak egyet. Valaki sok töltött káposztát tevet, nem bírt aludni, és azt mondja, hogy hát fölülök, meggyújtom a mécsest, és írok valamit. és ráhagyom a utódokra, vagy valami hasonlat, hogy a Timóteushoz írt el második levél 3. fejezetében, 16. versében azt mondja Pál, hogy a teljes írás Istentől ikletett. Tehát nincs egy betű, azt lehet mondani, amit ne Isten indított volna embereket, hogy megírják. Péter hasonlóan nyilatkozik, hogy soha nem emberi akaratból származott a prófétai szó. És Ézsaiástól hadd idézek, a 34. fejezet 16. versben van az leírva, hogy Isten lelke gyűjti össze, és ő vigyáz rájuk. Ez más kijelentésekre is vonatkozik, de ez a Biblia teljességére is igaz. Ahogy Jézusról azt mondjuk, hogy ötvözölött benne, amikor itt járt a Földön az emberi és az isteni, és ez olyan észrevétlen volt, így ugye a Biblia, ami a kezünkben van, emberi terméknek látható, hiszen nyomták, írták, festették, ugye megkötötték és egyebeket csináltak vele, de ugyanakkor ott van mögötte Isten, aki tulajdonképpen a szerzője. Tehát ha szerzőt akarnánk írni, azt mondhatnánk, hogy Isten. Köszönöm szépen, legyetek jó egészségben!

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívei.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békesen.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk példázatokat, amelyeket Jézus Krisztus mondott el. Ma egy olyan példázatról fogunk tanulmányozni, amiről nagyon ritkán esik szó, ahogy a múlt alkalommal meghirdettem, gazdag és a Lázárról szóló példázat. Először is azt szeretném hozni, mivel más időben, más helyen mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot, hogy ezt a példázatot Jézus Krisztus hol mondta el, mikor mondta el, kinek mondta el. Ugye ez a három kérdés azért szükséges, hogy jobban megérthessük Jézus Krisztusnak egy-egy példázatát. Hol mondta el? Hol mondta el Jézus Krisztus a példázatot? A Jordánon túl, Jordántól keleten, Pérea vidékén mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot. Mikor mondta el? Nem sokkal halála előtt. Ami azt jelenti, hogy azért is figyelemre méltó, mert nem sok idő volt már Jézus Krisztus földi szolgálatából, és ahogy közeledett Jézus Krisztus földi szolgálata, annál komolyabb tanításokat adott Jézus Krisztus a hallgatóinak, a zsidó népnek. A harmadik kérdés, kinek mondta el? Farizeusoknak, írástudóknak, vámszedőknek, bűnösöknek és a tanítványainak. Ez világosan kitűnik az evangéliumnak, a Lukács evangéliumának 16. rész 14. verséből. Azonban szeretném, hogyha most elolvasnák először egyben a példázatot, hogy tisztán, elevenen éljen előttünk ez a példázat, és utána részleteire bontjuk, és megbeszéljük, átgondoljuk. Tehát Lukács evangélium a 16. részéből, a 19-től a 31-ig terjedő verseket olvasom. Volt egy gazdag ember, és öltözött bíborban és patyolatban, minden nap dúsan digadozott. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel telen. És kívánt vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőj pedig, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelére. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolba felemeli az ő szemeit, a gazdag, kínokban lévén is látta Ábrahámot távola és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötörtetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajai, most pedig ez vigasztaltatik, tehát Lázár, te pedig gyötörtetel. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innet ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnén hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt, Lázárt, a szegény embert, a koldust, az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyosságot tegyen nékik, hogy ők is ide a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta nékik, Ábrahám, van Mózesük és prófétájuk, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem a halottak közül megy valaki, hozzájuk megtérnek. Ő pedig mondta nékik, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Kedves testvéreim, ez a példázat azért különleges, mert Jézus Krisztus azt mondja el, amit a farizeusok és a vámszedők tanítottak. Azonban először nézzük meg, ugye itt a történet azt mondja el, hogy egyik a pokolba jutott, a másik pedig Ábrahám kebelére. Most először azt kell felvetnünk, hogy van-e pokol? Ére az emberből valami a halála után? A Bibliában Isten azt tanítja, hogy egyedül Isten a halhatatlan. Minden teremtménye, élete Istentől függ. Csak egy olyan példát hozok, amit úgy gondolom, hogy ismerős mindannyiunk számára, az pedig a következő. A sátán halandó vagy halhatatlan? Halandó vagy halhatatlan? Ha halhatatlan volna, akkor Isten nem tudná megsemmisíteni sem a sátánt, sem az angyalokat. De mivel halandó, így igenis meg tudja semmisíteni. Először egy bibliai kijelentést szeretnék hozni, hogy lássuk meg, mire tanít bennünket Isten az ember állapotáról a Bibliában. Mindnyájan ebben az életben döntjük el örök életünket. Ha engedelmességet vetünk, örök életet aratunk. Ha engedetlenséget vetünk, örök halált aratunk. Másik nagyon fontos kijelentés az, hogy a halál után nincs élet, sem jellemváltozás. Hadd kérdezzek egy gyakorlati dolgot tőletek. Voltatok mindannyian temetésen? Sajnos, igen. És szóltatok szerettetekhez, koporsóban feküdt. Válaszolt? Miért nem válaszolt? Mert nem tudott válaszolni, mert nem él. A meghalt ember és az élő ember között nincs kapcsolat, nincs beszélgetés. Sajnos az életben sokat kellett temetnem szolgálatom folytán. Ráborultak a gyermekek a szülőnek a koporsójára, és azt könyörögtek, hogy édesanyám, bocsáss meg! Megtudott a halott édesanyja bocsátani a gyermekeinek, akik könyörögve, sírva kérték a bocsánatot? Nem, ezt az életbe kell megtenni. A halál után nincsen semmi. Jézus Krisztus hallgatói között említettük, hogy ott voltak a bűnösök, a vámszedők, az írástudók és a farizeusok. Ebből a szempontból kell ezt a példázatot átgondolnunk. Mit hittek a farizeusok és mit az írástudók az ember állapotáról halála után? Ez a nagyon fontos kérdés, és erre a kérdésre szeretnék válaszolni a történelemből, hogy mit hittek a farizeusok. A farizeusok függetlenül, hogy zsidók voltak, az a zsidóegyház vezetői, hitték a halhatatlanságot, meg a halál utáni jutalmazást és büntetést. Jézus Krisztus azért beszél arról, amit ők hisznek, hogy az ő területükön magyarázza meg nekik, hogy nincs jellemváltozás a halál után. Még egyszer nyomatékosan szeretném hozni, tehát a farizeusok hitték a halhatatlanságot. Helyesen hitték? Halhatatlan az ember, vagy halandó? Halandó. Mert ki az egyedül halhatatlan? Mit mondtunk? Igen, egyedül Isten halhatatlan. És hitték azt, hogy a halál után van jutalmazás, és van büntetés. Tehát amint meghalnak, azonnal, ha jók voltak, jutalomba részesülnek, ha rosszak voltak, büntetésbe részesülnek. Ezt a Biblia sehol nem tanítja. Mivel ez egy elterjedt tanítás a pokol, tisztítótűz és a mennyország, ezért szeretnék egy-két dolgot megemlíteni, hogy úgy végig gondoljuk. Az a tévtanítás van jelen a kereszténységben, amit a kereszténység a pogányságból vett át, hogy a jók azonnal mennek a mennybe. A rosszak, a gonoszok azonnal mennek a pokolba. A nem nagyon rosszak, azok a tisztító tűzbe. Megtisztulnak és mennek a mennybe. Ha ez igaz, akkor Jézus Krisztus mérjön el másodszor. A jók a mennyben vannak, a gonoszok örökre el vannak veszve. Minek jön el Jézus Krisztus? Így szeretnék most feltenni egy kérdést. Most beszéljünk magunkról. Mindannyian, akik itt vagyunk, és ha meghalunk Jézus Krisztus eljöveteléig, vagy élve érjük meg Jézus eljövetelét, testben vagy lélekben örököljük a mennyet, ha hűségesek leszünk. Testben vagy lélekben örököljük a mennyet, ha hűségesek leszünk. Testben vagy lélekben. Testben vagy lélekben. Hozok, kedves testvéreim, egy olyan dolgot, amit lehet, hogy sokszor elimádkoztunk az életben. Ez a hiszek egy. Hiszek egynek az utolsó mondatát idézem, amely így mondjuk az imádságban, hiszem a testnek feltámadását és az örök életet. Amen. Így hangzik? Akkor testben vagy lélekben örököljük a mennyet. Hát a hiszek egyben is kimondjuk, a Biblia annál inkább világosan tanítja ezt, hogy mindannyian testben örököljük a mennyet. Mikor? Amikor meghalunk, vagy Jézus Krisztus második eljövetelekor. Jézus Krisztus második eljövetelekor. Kedves testvéreim, ez a Biblia tanítása, ez az igazság, ez, amiről itt Jézus Krisztus beszél, ezt tanították a farizeusok. Azok, akik hitték a lélek halhatatlanságát. Mivel Jézus Krisztus hallgatói között ott voltak a farizeusok, ott voltak az írástudók, ott voltak a bűnösök és a vámszedők, meg a tanítványok is ott voltak, ezért most Jézus Krisztus tanítása azért csodálatos, mert valami figyelemre méltó tanítást adott a szaduceusoknak is. Mit hittek a szaduceusok? A szaduceusok tagadták az angyalok, démonok létezését, a feltámadást és a halál utáni életet. Vesszük észre, hogy két ellentétes tábor volt a farizeusok, voltak a farizeusok és a szaduceusok. Még egyszer összegezzük, a farizeusok hitték a lélek halhatatlanságát, a szaduceusok nem hittek az angyalokba, démonok létezésébe, nem hitték a feltámadást és a halál utáni életet. Teljesen ellentétes. És az a rendhagyó, drága testvérem, Jézus Krisztusnak tanításában, hogy egy példázattal tanítást ad az egyiknek is, meg a másiknak is. Ezen rövid tanácskozás után nézzük meg újból a példázatnak csak előbbi részét. Volt egy gazdag ember, és öltözött bíborba, patyolatba, minden nap dúskálván, vigadozván, és volt egy Lázár nevű koldus, aki kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kívánta megelégedni a morzsalékkal, amelyek hullottak a gazdag asztaláról, de az ebek is eljövének nyalták az ő sebeit. Kedves testvérem, ez nem Jézus tanítása, ez a farizeusoknak a tanítása, és ebből a farizeusok tanításából óhajtja Jézus a farizeusok tévtanítására világosságot hozni, és a szaduceusok tévesítére világosságot hozni. Kedves testvéreim, mit jelentett a szaduceusok és a farizeusok részére a gazdagság? Úgy tartották, a jó emberek azok mind gazdagok, a szegénységet pedig Isten büntetésének tartották. Ezt tanították a szaduceusok és a farizeusok, de ezt nem tanította Jézus. És figyeljük meg, hogy a gazdag duskát ebben az életben, mondják ők, a koldus pedig szenvedett ebben az életben. És figyeljük meg az utolsó szavakat, el tudjuk képzelni, hogy hogy érezte magát a koldus, hogy a sebeit a kutyák nyalják. Tehát úgymond szenvedett ebben az életben. Figyeljük meg még egyszer a szaduceusok gondolkodás módját. Ahogy említettem, a gazdagság Isten áldása. Hol írja ezt a Biblia? hol ígéri Isten azt, hogy ha mi hűségesek leszünk Istenhez, akkor gazdagok is leszünk. Sehol. De hol írja a Biblia azt, hogyha szegények vagyunk, az Isten átka? Az sem. Ezek emberek tanításai, emberi gondolkodásmód, és még egy, a gazdag látjuk, hogy dúskált az ennivalóba, a szegény pedig éhezett. Ezt mondják a szadduceusok, ezt mondják a farizeusok. Azonban a gazdagok kötelessége a szegények iránt, erről viszont Jézus Krisztus sokat beszél, de már az Ószövetségi Szentírásban is találunk nagyon világos kimutatást. Azt olvassuk Mózes 3. könyvének a 19. rész 18. versében, bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a néped fiaid ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Kedves testvéreim, mire tanít Jézus Krisztus? Tanítja ezt Jézus Krisztus, hogy szeresd felebarátodat, mint magadat? Igen. Tanítja azt is, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből? Na most, testvéreim, lehetséges-e az, én legyek a szenvedő alany, és magamat példázom, lehetséges-e az, hogy én szeretem az Istent, de nem szeret ki éhezik? Lehetséges ez? Nem. Mert amilyen szeretettel szeretem fele barátomat, ugyanolyan szeretettel szeretem Istent is. És az Isten iránti szeretetünk a fele barátaink iránti szeretetben nyilvánul meg. Ha nézzük az újszövetségi szentírást, ahol Jézus Krisztus elmondja ezt, az annál inkább figyelemre méltó. Azt mondja, hogy szeresd a te Urad, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és teljes erődből. De milyen szeretettel szeressük az Istent? Önzetlen szeretettel. És ha önzetlen szeretettel szeretjük az Istent, akkor önzetlen szeretettel szeretjük fele barátunkat is. Ha pedig szeretjük fele barátunkat, akkor ha bajba van, akkor segítünk neki. Ha nem segítünk a bajba levő embertársunknak, akkor szeretjük-e az Istent? Ezt az összefüggést nem kerülhetjük el. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak egy másik példázatában, a pap és a lévita. Azt olvassuk, hogy odament a félholtra vert emberhez, megnézte, és tovább ment. Odament a lévita, az is megnézte, hogy össze van verve, vérben fekszik, és tovább ment. Szerette-e a pap és a lévita az ő polgártársát, nemzettársát, azt a zsidó embert, akit a rablók félholtra vertek és kifosztottak? Szerette? Ha ne haragudjatok, honnan tudjátok ti és én 2000 évvel később? A tettükből, a tettükből. Cselekedhettek jót? Cselekedhettek jót. Volt alkalmuk, hogy segítsenek rajta? Volt alkalmuk. És miért nem segítettek rajta? A bajba jutotton. Azért mert, és itt a mert után megállok egy kicsit, azért mert nem szerették az Istent. Honnan tudjuk, hogy nem szerették az Istent? Azt mondja János a levelében, ha nem szeretjük azt, akit látunk. Pap és a lévita látta a félholtra vert embert? Látta. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit? Kedves testvéreim, vajha Isten segítségével ez nem csak egy elmélet lenne számunkra, vagy egy történet a Bibliában, hanem életelv, amit mi is gyakorolunk az életünkben. Azonban még egy dolgot szeretnék hozni. Védkezette a pap és a lévita? Hát semmi rosszat nem, tehát védkezette mégis. Igen. Miért? Azért, mert Jakab levelének a 4. rész 17. versében az áll, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Kedves testvéreim, próbáljuk ezeket az elveket gyakorlatba átültetni, hogy ha nem szeretjük azt, akit látunk, akkor nem szeretjük, akit nem látunk, Istent, az sem, és itt azt mondja, hogy Ha van lehetőségünk jót cselekedni, akkor nem ulasszuk el. Különösen akkor, ha bajba jutott valaki, akár ismerjük, akár nem ismerjük. Ismétlem, és ezt nagyon szeretném többször hangsúlyozni, Jézus a farizeusok tanítását mondja el, mert figyeljük meg most is, ezt szeretném végig elemezni. Meghalt a koldus, és az angyalok az Ábrahám kebelébe vitték. Azért állok testvéreim meg, mert néhány dolgot meg kell beszélnünk. Hol írja a Biblia azt, hogy a meghalt embert angyalok viszik? Sehol. Akkor világosan látjuk, hogy ez farizeusi tanítás, és nem Jézus tanítása. Második elgondolkodtató dolog, hová vitték az angyalok a farizeusok tanítása szerint? Ábrahám kebelére. És az micsoda? Ábrahám él. Hol írja a Biblia, hogy Ábrahám él? Veszük észre, hogy teljesen ellentétes a Biblia tanításával. Bocsássatok meg, hogy még egy dolgot elmondok. Mekkora az Ábrahám kevele, hogy 100 000 ember elfél benne, vagy 1 millió, vagy 1 milliárd. Veszik észre, hogy ez kigondolt Biblia mérlegén alaptalan tanítás, és tovább megyünk, meghalt a gazdag is, és eltemették. És a pokolba felemeli az ő szemét, itt álljunk meg. Halott ember lát, veszük észre, hogy a Biblia mérlegén mennyire nem állja meg a helyét, hogy ez egy farizeus téptanítás. Pokolba felemeli az ő szemét, kínokban lévik, és látta Ábrahámot. A halott ember lát. Na most, ha megint gondolkodjunk, hogy elmussunk a Jézus Krisztus tanításának a szépségére, mert ezt a farizeusok tanítják. Csak a Biblia tanításnak a mérlegén szeretném lemérni ezt, kommunikáció van a pokol és a mennyország között. Tanítja ezt a Biblia? Akkor megint meggyőződünk arra, hogy ez farizeusi tanítás. És látta távol Lázárt annak kebelén, és ő kiáltott. Kicsoda kiáltott? A gazdag, aki a pokolban van ezen tanítás szerint. Kiáltott és mondta, Atyám Ábrahám, itt megint szeretnék megállni. Ki az farizeusi tanítás szerint az atya? Ábrahám. És a Biblia tanítása szerint ki az atya? Isten. Bizony, Isten. Vesszük észre, hogy semmilyen biblikus alapja ennek nincs, akkor jogos, hogy Jézus miért mondja el, majd amikor a végkövetkeztetéshez érünk, akkor látni fogjuk, hogy miért fogja el. Tehát is kiáltván, Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam. Az azt jelenti, hogy Ábrahám tud könyörülni a bűnös emberen. Meg tudja váltani ember a másik embert. Hol tanítja ezt a Biblia? Sehol nem tanítja. És bocsáss el Lázárt, hogy mássa az ő ujjahegyét vízbe, és süssítse meg az én nyelmet, mert gyötörtetem a lángba. Hol írja a Biblia azt, hogy lángban szenvednek a bűnös emberek, akik nem fogadták el Jézus Krisztust? Hol írja? A Bibliában. Sehol se nincsen. Sehol se nincsen. Hol vannak a halottak a Biblia szerint? A sírban. És mit várnak? Várják a feltámadást. És mikor lesz a jutalomosztás, vagy a büntetés osztása? A halál pillanatában, vagy a feltámadáskor? Feltámadáskor. És nézzük tovább. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, mondja a gazdagnak. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez, tehát Lázár, vigasztaltatik, te pedig gyötörtetel. Hol írja ezt a Biblia? Sehol. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy aki akarnának innen is, innen ti hozzátok által menni nem mehetnek, sem azok onnit hozzák át nem jöhetnek. Ez egy farizeusi tanítás, nem győzöm hangsúlyozni. Az ember állapotát ma is kétféleképpen hiszik a keresztény emberek. Mindenki, amit ebben az életben vet, azt fogja learatni. De nem, amit tesznek érte hozzátartozói a halál után, vagy amit ő elszenved a halála után. Ezt a Biblia nem tanítja. Szeretteinknek halálunk után is segíthetünk? A Biblia szerint. Segíthetünk? Elmondok a saját családomból egy tapasztalatot. Az én nagymamám 1929-ben halt meg. Édesanyám 14 éves volt, ő mesélte nekem. És attól kezdve, 1929-től minden évben misét szolgáltattak a nagymamám lelkéért. 94-ben Horgoson meglátogattam egyik nagybátyámat, aki még akkor élt. És kérdeztem tőle, a Gyula bátya, szolgáltatnak még a nagymamáért misét? Azt mondja, igen, én Kispiacról áthoztam ide Horgosra, és én fizetem a misét, és minden évben szolgáltatok érte misét. Próbálj csak kiszámolni, 1929 és 1995 között hány év van? Azt jelenti, hogy 66 év. És értok, mit kérdeztem? Hány évig kell még misét szolgáltatni a nagymamáért, hogy már egyszer a lelke a mennybe kerüljön?

ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Minek alapján történik meg az, hogy egy-egy ember melyik feltámadásban részesül? Annak alapján, amit tettünk, vagy amit a papok, vagy hozzátartozóink tettek, érettünk halálunk után. Mit mond Jézus? Mi szabja meg az, hogy az örök életre támadunk fel, vagy pedig az örök kárhozatra? Mi szabja meg Jézus szavai szerint? Kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadásra, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Kedves testvéreim, melyik feltámadásban szeretnénk feltámadni? Az örök életre, vagy az örök kárhozatra? Én úgy gondolom, hogy egy sincs közöttünk, aki a rosszat szeretné. Mindannyian szeretnénk feltámadni az örök életre. De ennek mi a feltétele? Mi a feltétele? Akik a jót cselekedték. Akik azt cselekedték, amire Jézus tanít. És most tegyük fel a kérdést, testvéreim, hogy mi mindenben Jézust követjük-e, vagy csak egyes dolgokban. Mert a fél engedelmesség engedelmessége, vagy Jézus Krisztus egész engedelmességet vár tőle. Az előbb hivatkoztam arra az ígére, amit most szó szerint szeretnék hozni a Bibliából, hogy egyedül Isten a halhatatlan. Timóteushoz írt első levél 6 rész 15-16. Versétből olvasom ezt a hatalmas igazságot, amit a maga idejében megmutatom a boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura, kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Kiről szól itt az ige? Az atyáról, vagy Jézus Krisztusról? Vagy mind a kettőről? Az atyáról, vagy Jézus Krisztusról, vagy mind a kettőről? Az atyáról. Az atyáról. Kié egyedül a halhatatlanság, olvasom még egyszer az ide vonatkozó szöveget, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat. Jézus Krisztus láthatták az emberek? Beszéltek vele? Itt élt a földön? Megmosta a tanítványok lábát? Tehát látták? Mária Magdolna megkente a drága kenettel Jézus Krisztust? Oda szegezték a keresztfára Jézus Krisztust az emberek? Látták? Akkor kiről beszél itt a Szentírás? Az atyáról. Kedves testvérem, úgy tűnik, hogy amit most mondok, semmi köze se nincs a témakörhöz. Ezt az elvet tudni, hinni, tisztán látni rendkívül lényeges. Ha Jézus Krisztus, mint Isten jön le a földre, akkor nem tud meghalni értünk. Jézus Krisztusnak azért kellett emberi testet ölteni magára, hogy meghalhasson, mint ember. Ezért itt az atyáról van szó, aki azt mondja, hogy egyedül halhatatlan. Hogy valóban az ember a feltámadáskor kapja a jutalmat, szeretném idézni a Lator kérelmét, amit Jézus Krisztushoz intézett a kereszten, és Jézus Krisztus válaszát a Lator kérelmére. Lukács evangélium 23. rész 42 és 43. versében bölolvasom. És mondta Jézusnak, kicsoda a Lator, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És azért állok meg, drága testvéreim, mert nagyon lényeges, amit a Lator mond. Nem azt mondja a Lator Jézus Krisztusnak, hogy emlékezzél meg rólam, amikor elmész

a te országodba. Mit hitt a Lator? Hitte azt, hogy Jézus Krisztus eljön ítélni eleveneket és holtakat. A Lator azt mondja Jézus Krisztusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam. Mikor emlékezzél meg? Amikor eljössz. Eljössz másodszor ítélni eleveneket és holtakat. És mondanék ki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomba. Itt zárójelbe azt kell elmondanom, drága testvéreim, hogy az írás jeleket vessző, kettős pont, pontos vessző, kérdőjel, felkiáltójel, idézőjel az apostolok nem ismerték, mert akkor még az írás jelek nem voltak ismertek. Jézus Krisztus azt mondja, mondom néked ma, most mondom neked, majd velem leszel a paradicsomba. Miért? Azért, mert van egy kérdés, amit mindjárt szeretnék szintén tisztázni a Biblia fényében. Felment-e Jézus Krisztus aznap a mennybe, pénteken? Felment vagy nem ment fel? Nem ment fel. Ezért hozom újból azt, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba, Jézus Krisztus aznap nem ment fel a mennybe. Olvassuk el, mit mond Jézus Krisztus harmadnapra, a feltámadás napján, amikor találkozik Máriával, azt mondja János Evangélium a 20 rész 17. verse, mondta neki Jézus Máriának, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. Mikor mondja ez Jézus Krisztus? Vasárnap reggel, amikor feltámadt a sírból, azt gondolta Mária Magdolna, hogy a kertész, és oda ment a kertészhez, azt gondolva, és azt mondta neki, mondd meg, hová tetted Jézust, mert a sír üres. És akkor a hangjáról Mária felismerte, hogy nem a kertész, hanem Jézus. És Jézus azt mondja neki, ne illes engem, miért? Mert nem mentem még fel az atyámhoz. Menj az én atyámfiához, és mondd meg nékik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mit jelent az, hogy mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba? Én mondom neked pénteken, ott a kereszten, mondja Jézus, arra kértél engemet, hogy emlékezzek meg rólad, amikor eljövök másodszor dicsőségbe, hogy megadjam mindenkinek a jutalmat vagy a büntetést. Én mondom néked most, hogy akkor majd te is velem leszel a paradicsomba. Azonban szeretnék most a példázathoz visszatérni, Lukács evangéliumának 16. részéből, olvasom a 27-től a 31-ig. Mondta pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyám házához. Ki az az Amaz? A gazdag, a farizeusok tanítása szerint Ábrahámot újból atyának nevezi, és arra kéri Ábrahámot, hogy ő bocsássa el az ő testvéreihez. Tovább olvasom, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy ötölem helyére ne jussanak. Mondanék ki Ábrahám, van Mózesük és profétájuk, hallgassák azokat. Kedves testvérem, mit jelent ez a kijelentés, hogy van Mózesük, és prófétájuk, hallgassák azokat. A törvény, vagy a Mózes és a próféták az egész ószövetségi szentírást jelentik. És azt mondja Ábrahám, hogy van szentírásuk, és az Isten tanítását ne farizeusok, ne szadduceusok tanítására, ne emberek tanítására építsék, hanem építsék az Isten szavára. Kedves testvéreim, érvényes ez ma is. Mire kell építenünk hitünket, ha szeretnénk Isten országának örökösei lenni? Emberek tanítására, vagy a Szentírásban Isten tanítására? Isten tanítására, nagyon jól mondtátok. És testvéreim, tudunk-e most olyan határozatot hozni, és elmondani Istennek, hogy Istenem, segíts meg, hogy én csak a Szentírásra, csak Isten tanítására építsem a hitemet,
és vessek el minden emberi tanítást, töröljek ki elmémből minden emberi tanítást, és csak Jézus Krisztus tanítását fogadjam el. Végül figyeljük meg a példázat, hogyan zárul. Amaz pedig mondta, gazdag, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Kedves testvéreim, igaz ez, hogyha a halottak közül jön valaki az élőkhöz, akkor az élők azonnal megtérnek. Tudjátok, hogy mi van feljegyezve? Ki jött vissza a halálból? Jézus visszajött a halálból. Találkozott emberekkel? És most elolvasok a Szentírásból, drága testvéreim, egy nem mindennapi történetet, a galileai találkozást, ami legtömegesebb találkozás volt Jézus feltámadása után, több mint 50-en, és a bibliai összevetésből világosan látjuk azt, hogy ezen a találkozáson főleg fiatalok voltak. És csak az ide vonatkozó részt olvasom, Máté evangélium 28. részéből a 16 és a 17. verset. A 11 tanítvány pedig elmenne Galileába a helyre, ahová Jézus rendelte őket. Ott több mint 500 ember, Jézus követő, Jézusba hívő emberek voltak jelen. És a 17. verset figyeljük. És amikor meglátták őt, kit? Jézust. Leborulának előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus követői között történik ez az esemény. Ami azt jelenti, hogy ha mi Jézus követőinek tartjuk magunkat, velünk is megtörténhet ez az esemény. Hisszük-e mindazt, amit Isten a Szentírásban mond? Figyeljük meg a leírásban. Azt mondja, hogy hányan borultak le? Hogyan van megírva a 17. versben? És mikor meglátták őt, leborultak előtte. Tehát mindenki leborult. Készek voltak vallásos cselekményre. De szívükben voltak emberek, akik kételkedtek. Azért figyeljük meg, nem úgy, atyám, mondja Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Igaz ez? Tessék a bibliai bizonyíték. Sok-sok embernek megjelent Jézus Krisztus 40 napon keresztül, amíg itt volt a Földön feltámadása után. Hányan tértek meg? Sehol a Biblia nem beszél arról, hogy bárki megtért volna azért, mert a feltámadt Krisztussal találkozott. Figyeljük meg az Emmausi tanítványokat. Mivel erősíti Jézus Krisztus az elcsüggett tanítványnak hitét? Elkezdte Mózestől, a Zsoltárokon keresztül, a prófétákon keresztül, és idézte a rávonatkozó jövendőléseket. Mivel erősítette meg Jézus Krisztus a két elcsüggett tanítványnak a hitét? Isten szavával, nem csodát tett. Ő pedig mondané ki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, megint ugyanaz a szófordulat ismétlődik, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Igaz ez? Ez igaz. Ha nem hiszünk Isten szavának, akkor nem ér semmit sem. Mire tanította ez a példázat a zsidó népet először is? Sokan olyan állapotban voltak, mint a gazdag ember. Éljük életünket, és majd a hozzátartozóink imádkoznak értünk, és minden rendben lesz. Isten áldásait önző célra használta fel a zsidó nép. Népek kapujába helyezte. Ez egy nagyon ritkán használt kifejezést. Miért nevezik Palesztinát a népek kapujának? Azért, mert abban az időben a három kontinenset összekötő kereskedelmi utak Palesztinán vezettek keresztül. És Isten azért helyezi el őket oda Palesztinába, népek kapujába, hogy amikor jönnek a kereskedelmi utazók, azoknak mondják el az igaz Isten hitet. Sajnos a zsidó nép ezt nem töltötte be. Testi-lelki áldással
látta el Isten az ő népét, az sem segített nekik. Ábrahám magvának tartották magukat. Nem elég a leszármazás, a hit és az engedelmesség a döntő. Nem a testi származás a lényeges, hanem a lelki. Kié vagyok, kinek hiszek, Istennek vagy embereknek? Jeruzsálem pusztulásakor a zsidók azért szenvedtek, mert elmulasztották az Istentől kapott üzenetet elvinni a világnak. És végül, melyik ember jelképez bennünket? A gazdag vagy a koldus? Aki életében elkészül, vagy aki nem készül el? Jézus szerette volna, ha népe tisztán lát. Így olvassuk János evangéliumában, a 8. rész 39 és 40. versében. Feleltek is mondták néki, Jézusnak, ami atyánk Ábrahám, mondanékik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Mi mutatja meg azt ma rólunk, hogy kinek a gyermekei vagyunk? Szavaink vagy életünk? Ennek a krisztusi kijelentésnek a fényében. Jézus azt mondja, hogy ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ezt most lefordítom keresztény nyelvre. Ha Krisztus gyermekei volnátok, akkor Krisztus dolgait cselekednétek. Vajon mi mindenben úgy járunk-e el, ahogy Jézus tanít? Kell-e valamit helyrehozni az életünkben? És figyeljük meg a 40. verset, ám de meg akartok engem ölni. Ki mondja ezt kinek? Jézus mondja a zsidó népnek, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Mit akart a zsidó nép Jézussal tenni? Meg akarta ölni. De mire hivatkozott? Mivel dicsekedett? Mi Ábrahám magva vagyunk. Megegyezik-e a származás az élettel, a zsidó nép életével? Igaz az, hogy a zsidó nép Ábrahám magva volt? Ez igaz. De Ábrahám életével megegyezett a zsidó nép élete? Na most, testvéreim, ha mi azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, mi bizonyítja azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk? Hogy a mi életünk megegyezik Isten tanításával. És végül nézzük meg a korunkra szóló tanítást. A gazdag embert, a példázatbeli gazdag embert az engedetlenség választotta el Ábrahámtól. Az engedetlenség bűn. Mi az, ami ma elválaszt bennünket Istentől? A bűneink. A sírban nincs jellemváltozás. Mindenki olyan jellemmel támad fel, amilyennel meghal. Ha most meghalnánk, ebben a pillanatban, bárki közülünk, melyik támadásban támadnánk fel? Az örök életre, vagy az örök halálra? Kell-e változást, hogy történjen bennünk? Befejezésül egy elgondolkodható kijelentést szeretnék olvasni. A világon vannak önelégült emberek. Ezek nem falánkok, és nem részegesek. Önelégült emberek. Csak egyszerűen önmaguknak akarnak élni, és nem Istennek. Testvérem, kinek akarsz élni ezentúl? Magadnak, vagy Istennek? Most döntsük el, és Isten segítsen meg, hogy jó döntést hozzunk. Én szeretnék életem végéig Istennek élni, és te segítsen ebben a döntésünkben, mindannyiunkat a mindenható Isten az ő kegyelméből. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőinket, kedves hallgatóinkat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követik az adásunkat. Ma egy családi témát fogunk elővenni, hiszen a gyermekekről lesz szó, és arról, hogy hogyan fejlődik a beszédjük a 21. században. Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek befolyásolják a gyerekeknek a beszédfejlődését, illetve mik azok a segítségnyújtó eszközök, amelyek javítani tudnak ezen. A gyermekek beszéde sokkal hamarabb elkezdődik, mint az első kimondott szó vagy szavak, hiszen egy tekintet, egy mosoly, egy ölelésre nyújtott kéz is a kommunikáció része. A gyermek első életében szinte észrevétlenül épül fel ez a világ, amelyben a gyermek megtanul kapcsolódni, figyelni, érezni és megszólalni. És az sem elengedhetetlen elmondani, hogy ma egy egészen más környezet veszi körül a gyermekeket, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. Felgyorsultak a hétköznapok, rengeteg inger ér mindannyiunkat, nem csak a gyerekeket, digitális eszközök vesznek körül, és egy állandóan mozgásban lévő világ formálja a fejlődésüket. De vajon mire van igazán szüksége egy kisgyermeknek ahhoz, hogy biztonságban fejlődhessen? Mi segíti a beszéd kibontakozását, és mik azok a jelek, amelyekre érdemes odafigyelniük a szülőknek. Mindezekről szó esik a mai adásban. Vendégem pedig Papp Tímea logopédus fogja nekünk ezeket a kérdéseket megválaszolni, és egy irányt adni ebben a témában. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma csatlakoztál hozzám, hogy ma segítesz nekünk ebben a témában eligazodni.
2: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Hadd a beszélgetés elején ismerjünk meg téged kicsit közelebbről, és éppen ezért az első kérdésem az lenne irányadba, hogy miért lett a gyermekeknek a fejlődése életednek egyik szívügye. Volt-e valamilyen élmény vagy történet, ami befolyásolta az életedet, az életpályádat ebbe az irányba?
2: Igen, én érdekes, mert amikor a gyógypedagógiát választottam, mint szakma, mint hivatás, és amikor erre az egyetemre jelentkeztem, akkor én úgy gondoltam, hogy egy elég szilárd elhatározásként él bennem, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni. De aztán, ahogy telt az idő, rájöttem a különböző táborok, szakmai gyakorlatok kapcsán, hogy amikor ezt az egyetemet választottam, akkor fogalmam sem volt arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen ennek a hivatásnak a napi szintű vagy rendszeres gyakorlása. És volt egy kifejezett ilyen tapasztalatom az egyik táborban, ahol krónikus beteg gyerekeknek biztosítottunk különböző tevékenységeket. Én ott szembesültem azzal először, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek tényleg a legelső élménye, hogy részt vehetnek különböző tevékenységekben, hogy kipróbálhatnak olyan aktivitásokat, amelyeket a helyzetükből adódóan nem volt lehetőségük megismerni. És akkor fogalmazódott meg bennem a felismerés, hogy felnőttként és főként szakemberként saját magunkból, a tudásunkból is, de főleg a saját személyünkből mennyit adhatunk ezeknek a gyerekeknek. És valahogy így vált az én szívügyemmé az ő fejlődésük, nem föltétlenül vagy nem kizárólag a gyerekek perspektívájából, hanem felismerve azt is, hogy függetlenül attól, hogy tőlük mennyi mindent kaphatunk, hogy mi milyen sokat adhatunk nekik. Úgyhogy igen, ez volt az én felismerésem.
1: Mit szeretsz a legjobban ebben a szakmában, ezen a felismerésen túl?
2: Talán ami a mindennapokban is rendszeresen megfogalmazódik bennem, és ez a legjobb mutatója annak, hogy jó utat választottam magamnak, az, hogy amikor látom azokon a kisgyerekeken, hogy értenek valamit, amit még tegnap nem teljesen értettek, vagy képesek egy picivel többre, mint amire előző nap képesek voltak, akkor nekem ezek azok a pillanatok, amikor rajtuk látom, amikor őket látom fejlődni, ezek azok a pillanatok, amik megerősítenek abban, hogy jó úton járok, és ez tudja az én motivációmat is megtartani. Tehát ez az talán, amit a legértékesebbnek tartok ebben a folyamatban.
1: Szakemberként hogy látod, mitől érzi magát biztonságban, és nyitottnak egy kisgyermek? Mennyire hat erre a szeretetteljes légkör, illetve az ők fejlődésükre? Fontos-e ebben a témában a kiszámíthatóságról is beszélnünk?
2: Igen, talán pont ez az utolsó kulcsfogalom, amit mondtál, ez a kiszámíthatóság és a következetesség, amit én a legfontosabbnak tartok, úgy a családok életében, mint egy fejlesztési folyamatban is, mert ahhoz, hogy egy kisgyerek biztonságban érezze magát, természetesen a szeretetteljes, válaszkész jelenlét, az rendkívül fontos, de ami legalább ennyire fontos, hanem még fontosabb, az, hogy megfelelő kereteket biztosítsunk a kisgyerekek számára. Talán ez az, ami a legnagyobb meglepetést okozta nekem, amikor elkezdtem aktívan gyerekekkel dolgozni, hogy mekkora igénye van a gyerekeknek arra, hogy olyan kereteket biztosítsunk számukra, amelyekben ők képessé válnak a felfedezésre. Tehát szükségük van arra, hogy teret adjunk ahhoz, hogy kibontakozzanak, és hogy az ő saját tempójukban, ritmusukban fedezzék fel a környezetüket, de nem rendelkeznek még ők azzal a képességgel, hogy saját maguknak szabályokat és kereteket tudjanak felállítani. És ezért van szükség arra, hogy mi határozzuk meg azokat a kereteket, amelyek biztonságot nyújtanak, és akkor ezekben a biztonságos keretekben tudnak ők tapasztalatot szerezni. Ehhez pedig elengedhetetlen a következetesség, hogy tudja egy kisgyerek, hogy bizonyos cselekedetnek milyen következményei vannak, vagy hogy milyen szabályokra, milyen működési elvekre számíthat akkor, amikor az adott felnőttnek a társaságában van. És ezek a szabályok, hogyha következetesen meg vannak határozva és be vannak tartva, akkor egy idő után azt szoktuk mondani a szakmai nyelvben, hogy interiorizálódnak, vagyis belsővé válnak, ami azt jelenti, hogy megtanulja egy kisgyerek saját magát szabályozni egy bizonyos idő után. És ez az önszabályozás, a belső kontroll, a saját működésemnek a belső irányítása, ez elengedhetetlen része a felnőtt életnek, amire ugye felkészítjük őket.
1: A keretek, amelyeket a modern világ hoz magával, ezek mennyire vannak jelen a kisgyermekek életében?
2: Az egyik legnagyobb nehézsége ennek a modern világnak, hogy ezzel a szóhasználattal éljünk, megtalálni a kereteket. Tehát én szerintem mindannyian tapasztalhatjuk, és a szülők esetében is ezt egy rendszeresen visszatérő problémának látom, hogy olyan tevékenységekben kellene keretet szabni, amiben nekünk régen nem szabtak keretet, mert ez nem volt egy aktuális probléma. Tehát, hogyha egy konkrét példával szeretnénk élni, mondjuk az elektronikai eszközöknek a használatára, nem szabott a jelenlegi kisgyerekek szüleinek, nem szabott senki keretet, mert amikor ők kisgyerekek voltak, ez nem volt egy aktuális kérdés. És akkor nem rendelkezünk kisgyermekkorunkból hozott mintákkal arra vonatkozóan, hogy ezt a problémát hogyan lehetne hatékonyan megoldani. És ez csak egy olyan aspektusa a modern világnak, amiben nehéz kereteket meghatározni, és aztán kereteket betartani. Sokszor tapasztalhatjuk azt is, hogy mivel maga a jelenlét az egymás életében tapasztalt és betöltött aktív jelenlét is csökken, tehát kevesebbet vagyunk fizikailag is, de érzelmileg is egymásnak a társaságában, vagy egymás életében. Nagyon gyakran ezt azzal kompenzáljuk, hogy megszüntetjük a korábban felállított kereteket. Ó, csak ma egy kicsivel többet engedek, mert kevesebb időt tudtam veled ma tölteni. Vagy ma írjuk át ezt a szabályt, mert nem úgy alakult a dolog, nem tudtam betartani, amit megígértem. Tehát, hogy itt is bejön a következetességnek a hiánya és a nehézsége, amit a modern élet és ez a felgyorsult életritmus hoz magával.
1: Hogyha a kommunikáció fejlődését is a beszélgetésbe hozzuk, akkor mit lehetne erről elmondani? Hogyan alakul ki a kommunikációs készsége egy kis gyermeknek? Milyen folyamatokon megy ez át?
2: ahogyan a bevezetőben is már mindannyian hallhattuk, a kommunikáció az nem a beszédnek a beindulásával vagy a megjelenésével kezdődik, hanem már jóval korábban. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy kommunikációnak minősül minden olyan kezdeményezés, aminek a célja az információ közvetítés, hogy én kognitívan, hogy érzelmileg hatok valamilyen formában a másik személyre, hatást gyakorolok rá, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy már a magzati fejlődésnek az időszakában ez elkezdődik. Tehát abban a pillanatban, ahogy nem akaratlagosan, de a reflex mozgások által, a rugdalózással, a különböző életjelekkel, ahogy tudtára adja a kisgyermek a szüleinek, hogy ő ott van és létezik. Ez természetesen, hogy beindít egy érzelmi reakciót a szülők részéről, az egész környezet részéről, tehát az életfunkciókkal már hatást gyakorol a környezetére. És egy másik nagyon fontos és szakmailag is érdekes, illetve értékes információ, hogy már a magzati fejlődés időszakában is az anyanyelv iránti érzékenység elkezd kialakulni a kisgyerekekben. Nagyon sok kutatásnak az eredménye igazolja, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, tehát már újszülött korban, néhány napos korban képesek kimutatni különböző kutatási vizsgálatok során, hogy egy kifejezett érzékenységet mutatnak az újszülöttek azzal a nyelvvel szemben, amit a magzati fejlődés időszakában hallottak. Tehát képesek megkülönböztetni ezt a nyelvet egy olyan nyelvtől, amit a méhen belüli fejlődés időszakában nem hallottak. És akkor innen kezdődik tulajdonképpen, hogy megvan ez a kifejezett érzékenység az anyanyelvnek a beszédhangjai iránt, és persze meg szoktunk határozni, illetve a szakirodalom meghatároz olyan mérföldköveket, amelyek mentén zajlik a nyelvfejlődés, a beszédnek az elsajátítása, de ez egy rendkívül komplex folyamat, amit nem mindig lehet életkorokhoz vagy számadatokhoz társítani. Így nagy vonalakban úgy kell ezt elképzelni, hogy a fejlődésnek az első időszakában nagyrészt reflexmozgásokhoz, életfunkciókhoz kapcsolódik a maga a hangadás, tehát sírással jelzi egy kisgyermek, hogyha valamire szüksége van, ezt a környezeten megerősíti, és ezekből az interakciókból tanulja meg szépen fokozatosan, hogy ő hatást tud gyakorolni a környezetére. Majd később olyan 3 és 6 hónapos kor között jelenik meg a gőgicsélés, amikor különböző beszédhangokat kezdenek produkálni a gyerekek, és ez nagyon érdekes, mert ebben az időszakban azt szoktuk mondani, hogy univerzális a hangadás, tehát nyelvterülettől, kultúrától függetlenül ugyanazokat a hangokat produkálják a kisgyerekek. És majd olyan 6 hónapos kor után, tehát 1/2 éves kor után kezdenek ezek a hangok az anyanyelvre specializálódni és korlátozódni. És akkor különböző hangkombinációkban megjelenik a gagyugás, majd később olyan 1 éves kor körül, de most már azért jóval később, tehát itt megfigyelhető ugyancsak a modernkori ritmussal párhuzamosan egy későbbi beszédindulás, tehát azért itt egy picit eltolódnak már ezek a mérföldkövek, azt mutatja a gyakorlati tapasztalat. Olyan 1-1,5 éves kor környékén jelennek meg az első szavak, amelyeket olyan szótöredékek ezek legtöbbször, amelyeket mindig ugyanannak a tárgynak, személynek, vagy akár állatnak a megnevezésére használ a kisgyerek, ezeket tekintjük az első szavak megjelenésének.
1: Fontos az, hogy a szülők úgy támogassák ezt a folyamatot, hogy válaszkészek a gyerekeknek az igényeire, reakcióira?
2: Természetesen, hogy nagyon fontos, több szempontból is, tehát főként a szülő nyújtja azt a verbális modellt a gyerek számára, amelyet a legkorábbi időszaktól kezdődően megfigyelnek, és majd egy adott ponton túl utánoznak is a gyerekek. Talán ahhoz, hogy megértsük, hogy mennyire fontos a szülői jelenlét, és hogy válaszkész legyen a szülő, erre az egyik legjobb példa az, hogy a gőgicsélés időszakában, tehát ez a 3 és 6 hónapos kor környékén, amikor különböző hangokat, hangkapcsolatokat produkálnak a gyerekek, de a gagyogás időszakában is, tehát 1/2 éves kor után is, jelen van az utánzás, de nem képesek bármit utánozni a kisgyerekek, hanem ebben az időszakban az utánzás az azt jelenti, hogy ő produkál saját magától valamilyen hangot, ezt a szülő utánozza, és a kisgyerek tulajdonképpen saját magát utánozza a szülőnek a közvetítésében. És ez nem tud megvalósulni akkor, hogyha nincsen jelen egy olyan szülő, aki receptív, fogékony, válaszkész ezekre a történésekre. Később a beszédfejlődés későbbi időszakában rendkívül fontos a rámutatás, tehát hogy újjal rámutat a kisgyerek egy történésre, egy tárgyra, egy állatra, és ezáltal a szülőnek a figyelmét is ráirányítja arra az adott eseményre. Ezt nevezzük közös figyelemnek, hogy ketten ugyanarra az eseményre, vagy ugyanarra a tárgyra figyelünk, ami ismét nagyon-nagyon fontos a beszédfejlődés szempontjából.
1: Hogyha nincs meg ez a válaszreakció a szülő részéről, akkor ebben az esetben történik meg ez a késleltetés a beszédben, amiről az előbb említettél, vagy más faktorok is befolyásolják?
2: Itt mindenképpen azt tartom a megfelelő nyelvhasználatnak vagy megfogalmazásnak, hogy megtörténhet a késés. Nem föltétlenül egy egyenes következménye annak, hogy nincs jelen egy megfelelő szintű válaszkészség a szülő részéről, hanem mindig nagyon sok tényezőnek az eredménye. Itt meg szoktuk mondani, hogy lehetnek genetikai tényezők is, amelyeket természetesen nagyon nehéz megvizsgálni, megtalálni, hogy pontosan ilyen szempontból, biológiai tényezők szempontjából mi állhat a háttérben. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy a kettőnek a kombinációja, tehát hogy biológiai háttér is, és olyan környezeti tényezők is szerepet játszanak ebben, mint amilyen a szülői jelenlétnek a megléte vagy a hiánya, mint amilyen az elektronikai eszközöknek a használata vagy ennek a korlátozása, tehát nagyon sok tényezőnek a kombinációja eredményezi a megfelelő beszédfejlődést is, és a mennyiségi vagy minőségi lemaradást is ebben a folyamatban.
1: Beszéljünk akkor arról, hogy mi az, ami segíti a beszédnek a fejlődését, a szülők milyen tevékenységeket végezhetnek a gyerekekkel, amelyek ezt fejlesztik, annak érdekében, hogy a gyerekek egészségesen fejlődjenek a beszédkészségükben.
2: Igen, itt nagyon tetszett, ahogy feltetted ezt a kérdést, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek a szülők a gyerekükkel, mert sokszor úgy hajlamosak lehetünk belecsúszni abba a hibába, hogy játékokban kezdünk el gondolkodni, hogy milyen játékot vehetek meg, ami segíti a beszédfejlődést. De itt én nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a legkomplexebb játék sem tudja támogatni a beszédfejlődését a személyes interakció nélkül. Tehát a személyes jelenlét, a közös időtöltés az, ami nem csak a beszédnek a fejlődését, hanem általánosságban véve a gyerekeknek a fejlődését nagy mértékben tudja támogatni. És ezt bele tudjuk vinni nagyon sok tevékenységbe, vagy nagyon sok olyan egyszerű élethelyzetbe, ami tudja a gyerekeknek a fejlődését úgy segíteni, ahogyan azt szeretnénk. Itt amit ki szeretnék emelni, hogy konkrét tevékenységek, amelyeket be lehet építeni a mindennapokba, nem szeretnék föltétlenül kiemelni néhány tevékenységet, hanem inkább én azt tartom megvalósíthatónak, ami beépíthető az adott családnak a rutinjába, a hétköznapokba. Lehet, hogy van olyan család, akiknél az működik, hogy az egyszerű reggeli rutinhoz mondókákat és énekeket társítunk, hogy mondókázunk, amikor felöltözünk, énekelünk, amikor fogat mosunk. Énekelünk akkor, amikor megkötöm a kis cofocskáját a kislányomnak. Tehát, hogy ami beépíthető a hétköznapokba. De lehet, hogy van olyan család, akiknél az működik, hogy amikor állunk a forgalomban, és reggel hatalmas nagy forgalmi dugó van, akkor anya elmond egy mesét, vagy játszunk közösen az autóban egy játékot. Tehát, hogy azok a tevékenységek segítik a legjobban a gyerekek fejlődését, ami aktívan, rendszeresen beépíthető a hétköznapokba, és nem egy különálló tevékenység, amire külön időt kell szakítani, hanem ami szépen integrálható a mindennapokba.
1: Beszéljünk a különbségekről is, a modern kor és talán az ezelőtti kor között. Miben más ma gyerekként felnőni és a beszédben fejlődni, mint régebben?
2: Itt ebből a szempontból szerintem ami a legizgalmasabb, és ugyanakkor ami a legtöbb rejtélyt is magával hozza, az az, hogy a gyerekeknek ugyanolyan szükségletei vannak ma, mint amilyenek sok évvel ezelőtt voltak. Tehát alapvetően gyereknek lenni abban más, ahogyan a környezet képes reagálni azokra a szükségletekre, amelyekkel sok évvel ezelőtt is rendelkeztek a gyerekek, és amelyekkel majd is rendelkeznek a gyerekek. Egyrészt, ami egy hatalmas nagy különbség, az az információknak az elérhetősége. Tehát egészen addig, amíg néhány évvel ezelőtt a felnőttek, és hát igen, mondhatjuk, hogy a felnőttek voltak az egyik fő forrása az információnak a gyerekek számára. Ma már a gyerekeknek saját hozzáférésük van olyan információkhoz, amelyekről lehet, hogy mi sem rendelkezünk, vagy nem úgy rendelkezünk, ahogyan ők utána tudnak nézni, ahogyan el tudják érni két kattintással. Legalábbis a stratégiáik sokkal fejlettebbek, hogy hogyan jussanak hozzá bizonyos információkhoz. És ez a környezet számára azért is jelent nagyon nagy nehézséget, mert nem én azt gondolom, és a szakirodalom meg a kutatások is ezt mutatják, és a gyakorlati tapasztalat is, hogy nem rendelkezünk még azzal a stratégiával, ami hatékony lenne abban, hogy megfelelően tudjuk szűrni, korlátozni, vagy a megfelelő csatornán eljuttatni hozzájuk ezeket az információkat. Tehát ez mindenképpen egy különbség abban a tekintetben, hogy mit jelent ma gyereknek lenni. Egy másik nagy különbség az, amit korábban is említettünk már, a jelenlét. Tehát, hogy elérhetőek vagyunk állandóan, felnőttek és gyerekek egyaránt az online térben, de fizikailag a figyelmünk szempontjából érzelmileg, hogy mennyire vagyunk jelen egymás életében, ez nagyon sokat változott az elmúlt években. És itt ismét visszakanyarodnék ahhoz a gondolathoz, hogy a mostani kisgyerekeknek a szülei mire kaptak mindát és megoldást, az teljesen más problémákkal álltak szemben akkor, amikor ők voltak kisgyerekek, mint amelyekkel az ő mostani kisgyerekeik szembe kell nézzenek. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy nehézség, hogy hogy oldjanak meg a szülők olyan problémákat, amelyeknek a megoldására vonatkozóan senki nem tanított nekik stratégiákat. Úgyhogy ez is egy különbség a mostani modern világ és a néhány évvel ezelőtti, vagy néhány évtizeddel ezelőtti életritmus között.
1: Felgyorsult a fejlődés, a technológiai fejlődés például, és ezzel felgyorsult a világ, meg egyéb kérdéseket is hozott maga után. Hogyha konkrétan a technológiai eszközökre összpontosítunk egy kicsit, akkor ezek hogyan befolyásolják a gyermekeknek a gondolkodását, a beszédfejlődését, milyen veszélyeik vannak ezeknek, milyen keretek között lehet gyerekeknek adni, mikortól, mikor nem ajánlott, és miért nem ajánlott. Tehát, hogy tudnánk egy kicsit így az eszközök környékén, az elektronikai eszközök környékén forgolódni, és válaszokat kapni.
2: Igen, ez talán egy olyan téma, amiről nem lehet ma eleget beszélni, vagy nem lehet igazán kimeríteni ezt a kérdést. Én onnan indulnék ki, hogy az Egészségügyi Világszervezet, ami természetesen egy rendkívül megbízható forrás, rengeteg kutatási eredménynek, világszerte rengeteg kutatási eredménynek a szintézisén alapul, és nekik vannak különböző standardjaik, amelyek pontosan azt mutatják, hogy hogyan, mi az, amire érdemes lenne odafigyelni ahhoz, hogy támogatni tudjuk a gyerekek fejlődését. És ezekben a standardokban az szerepel, hogy az első néhány életévben, 2, de ha lehet 3 éves korig, semmilyen formában ne találkozzanak a gyerekek elektronikai eszközökkel, legalább 2 éves korig. És azért ez szerintem nagyon sok mindent elmond arról, hogy milyen mértékben kellene odafigyelni ezeknek az eszközöknek a korlátozására. Tisztában vagyok azzal, hogy itt talán mielőtt tovább mennék ezzel a gondolattal, azt emelném ki, hogy Én fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról is, hogy ez egy valódi nehézség a szülők számára. Tehát nem szeretném, és törekszem a mindennapi gyakorlatban is figyelni arra, hogy ne érezze magát hibásnak az a szülő, aki még nem találta meg a módját annak, hogy megfelelően korlátozza ezeknek az eszközöknek a használatát. Mert talán ebben is egy kulcsmondat az, hogy minden szülő a tőle telhető legtöbbet és legjobban teszi. Tehát az, akinek nem sikerült még megfelelően irányítani, vagy kontrollálni ezeket a dolgokat, az is azért van, mert még nem talált rá egy hatékony megoldást, mert még mindenki csak próbálja felderíteni, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Viszont az Egészségügyi Világszervezet és más standardok is ezt rögzítették, ezt emelik ki, hogy az első néhány életévben hogyha lehet, akkor egyáltalán ne. Ennek az az oka, hogyha már kitérünk erre is, hogy mit is okozhat, vagy mit is jelent a kisgyerekek idegrendszerének találkozni ezekkel az eszközökkel, azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legfantasztikusabb élmény, amit egy kisgyereknek az idegrendszere átélhet. És ez azért van, mert az idegrendszerünk, mindannyiunknak az idegrendszere egy hihetetlenül gazdaságos módon működik, azért, hogy saját magát megfelelően tudja szabályozni és fenntartani. Tehát, hogyha megtapasztalja egy ilyen idegrendszer, hogy minimális, vagy akár semmilyen energia befektetéssel maximális visszajelzést tud elérni, akkor ez nagyon-nagyon rövid időn belül addiktív hatású tud lenni. Tehát egyszerűen csak ülniük kell egy helyben, maximum az ujjacskájukkal görgetni, amit egy nagyon kicsi gyerek is képes már megtenni, és rengeteg vizuális, rengeteg auditív, nagyon színes, nagyon mozgó, nagyon hangos visszajelzést biztosít ez a mozdulat. És akkor természetesen itt felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan várjuk el egy kisgyerektől, aki minimális energiabefektetéssel maximális visszacsatolást ért el, hogyan várjuk el, hogy utána üljön és másfél órán keresztül homokvárat építsen a homokozóban, amikor az türelmet igényel, figyelmet igényel, ő kell dolgozzon, neki kell energiát befektetnie, ha ledől a homokvára, akkor azzal az érzéssel meg kell küzdeni. Tehát ezek olyan tevékenységek, amelyeket a telefon vagy a számítógép előtt ülve nem kell elvégeznie, és mégis megkapja azokat az ingereket, amelyek aktívan tartják az idegrendszerét. Ez a legnagyobb veszélye szerintem a digitális eszközök használatának, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy becsapjuk a saját idegrendszerünket, mert ezek nem valódi tartalommal megtöltött impulzusok, ezek csak olyan ingerek, amelyek látszólag aktívan tartják az idegrendszert, de nem nincsen tartalmi értékük, nem tanítanak semmit a kisgyerekeknek, sokszor nem is értik, hogy mi az a tartalom, amivel ők szembesülnek. És a beszédfejlődés szempontjából is rengeteg veszélyt rejt magában. Az egyik ilyen veszély az, hogy ami a kommunikációnak az alapja lenne, a kölcsönösség és a visszacsatolás, hogy én mondok valamit, vagy én rámutatok valamire, és azzal egy reakciót váltok ki a másik személyből. Itt nincsen kölcsönösség a kommunikációban. Itt a kisgyerek csak befogadója azoknak az ingereknek, amelyeket az elektronikai eszközök biztosítanak, de részéről nincsen visszacsatolás, tehát elvesztődik a párbeszédes jellege a kommunikációnak. Nincsen érzelem kifejezés, vagy legalábbis nem történik meg az érzelmeknek a megfelelő átélése, mert amire megfogalmazódna bennem, hogy milyen élményt váltott ki a tartalom, már jön a következő impulzus. Tehát nem tanulom meg azt, hogy elég időt töltsek azzal az élménnyel, amelyet számomra biztosít, amit látok, hallok, tapasztalok.
1: Igen, itt már meg is előzted az egyik kérdésemet, mert gondoltam arra, hogy megkérdezzem, hogy maga a szülőnek a figyelmének a hiánya, hogyha ehhez hozzátársul, hogy a gyerek már kézben tarthat egy elektronikai eszközt, és ehhez társul az is, hogy ha a szülő már nem figyel a gyerekére, nem reakcionál az ő szükségleteire, vagy kérdéseire, vagy igényeire, akkor ez mit hoz magával. De talán következő kérdésként azt tenném fel, hogyha ez a két dolog társul, vagy akár csak az, hogy a gyereknek oda van adva egy elektronikai eszköz, akkor ez milyen jelekben nyilvánul meg az, hogy a gyereknek rosszat tesz az, amennyit tölt az elektronikai eszközzel,

0: hogy mit értünk az alatt, hogy probléma, akkor itt az egyik legfontosabb dolog, amit érdemes figyelembe venni, hogy károsítja-e, akadályozza-e azt a mindennapi funkcionalitást, ami a hétköznapokban történik. Tehát, hogyha használ is elektronikai eszközöket az a kisgyerek, de mellette képes azokat a felelősségeket, mert használhatjuk ezt a szót, hiszen egy egészen korai életkortól kezdődően megvan a maga feladata és felelőssége a gyerekeknek, hogyha ezt képes betölteni az ő feladatait és elvégezni azokat a mindennapi tevékenységeket, amelyek az ő hatáskörét képezik, akkor azt mondhatjuk, hogy rendben van. Tehát, hogy abban a pillanatban, ahogyan elektronikai eszközök használata nélkül már nem tudunk különböző élethelyzeteket megoldani, például nem eszik, csak hogyha nézhet telefont, nem tudunk felöltözni, csak hogyha nézhet telefont, nem tudunk otthonról elindulni, csak hogyha nézhet mesét, ezek lehetnek azok a felkiáltó jelek, amelyekre érdemes odafigyelni. Tehát betölt-e valamilyen funkciót, pótol-e, helyettesít-e valamilyen funkciót, vagy a részét képezi a mindennapoknak, anélkül, hogy olyan célból használnánk, ami nem a rendeltetésszerű funkciója ezeknek az eszközöknek. Tehát igazából talán ez lenne egy ilyen mondat, amit aláhúznék, hogy akkor van gond, hogyha nem tudunk már bizonyos dolgokat megtenni az elektronikai eszköz nélkül.
1: Tudom, hogy mondtad azt, hogy nincsen egy recept arra, hogyan a jelenlevő szülő generáció kezelje a technológiai eszközöket és ezeknek a használatát annak érdekében, hogy a nevelést jól elvégezzék, azonban vannak bizonyos trükkök, amiket alkalmazhatnak, vagy van-e már valamilyen irány, vagy tanács, ami segítheti őket ebben, például, hogyha mindenki analizálja a kis életét, akkor észreveheti, hogy lassan telefon nélkül már nem tud élni, tehát hogy kapcsolatfenntartás szempontjából a munkahelyen sokat használjuk ezt az eszközt, és még másokat is, laptopot, tabletgépet, és így tovább. És a gyermekek ezt láthatják. Ha a szülő a COVID ideje óta már otthonról dolgozik, akkor lehet, hogy elkerülhetetlen, hogy a gyermek ne találkozzon ezekkel az eszközökkel, ne ismerje fel őket. Mit lehetne tanácsolni a szülőknek ilyen téren?
0: Természetesen, hogy nincsen erre egy egységes recept, de azért néhány olyan apró, a hétköznapokba beépíthető trükk vagy tipp, amit figyelembe lehet venni, ezeket természetesen érdemes is elmondani a szülőknek, vagy érdemes is ezeket kiemelni. Ilyen lehet például az, hogy amire egész kicsikortól kezdve odafigyelhetünk, hogy ne legyen egy másodlagos vagy plusz inger ezeknek az eszközöknek a használata. Tehát például, hogyha otthon játszunk a kisgyerekünkkel együtt, akkor ne menjen a háttérben tévé. Tehát ez egy olyan dolog, amire nagyon egyszerűen oda lehet figyelni. Miért? Azért, mert egyrészt elvonja a figyelmünket, ez a legegyértelműbb dolog, hogy ha ott van, és már egy ingerforrást biztosít a háttérből, akkor nem tudunk kizárólag arra tevékenységre figyelni, amivel foglalkozunk. Másrészt így nagyon nehéz egy kisgyerek számára megtanulni azt, hogy mit jelent egy dologra koncentrálni, és a háttérből kizárni azokat a zavaró ingereket, amik körülöttünk történnek. Tehát ez egy olyan hétköznapi stratégia, amit viszonylag egyszerű bevezetni. Nagyobb gyerekek esetében, akiknek már van hozzáférése ezekhez az eszközökhöz, de ez akár ebből bizonyos részletek kisebb gyerekeknél is érvényesíthetőek, hogy amit kiemeltünk az előbb is, hogy ne töltsön be, ne társuljon különböző szükségleteknek a kielégítéséhez, például az étkezéshez, az elalváshoz, az öltözéshez. Tehát ezek olyan tevékenységek, amelyeknek a mindennapi ritmusát meg kell tanulniuk a kisgyerekeknek, anélkül, hogy szükségük legyen egy másodlagos mankóra támaszra. Tehát egy kisgyerek képes arra, hogy önállóan egyen, képes arra, hogy önállóan fogat mosson, hogy az autóban egy 10 perces utat végig tudjon utazni, és akkor tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz, tehát inkább ez lehetne egy másik stratégia, hogy valami olyan alternatívát kitalálni, ami nem ezekhez az eszközökhöz kötött. Hogyha még nagyobb a gyerek, és már aktívan fogyaszt különböző tartalmakat, néz meséket, akkor még egy ilyen apróság

0: amire oda lehet figyelni, hogy választhatunk akár olyan meséket is, amelyeket könyv formájában is végig tudunk lapozni, például egy Bogyó és Babóca. Elolvassuk közösen a mesét, átbeszéljük, és akkor amikor mesében vagy rajzfilm formájában nézzük, akkor beszélünk róla, azonosítjuk a szereplőket, miután megnéztük a mesét, közösen is átbeszéljük, hogy kivel mi történt, hogy éreztük magunkat. Ez egyrészt a memóriáját is nagyon jól fejleszti a kisgyerekeknek, másrészt átvihetjük ezeket az információkat egy olyan szűrőn, ugye a szülőnek a közvetítésével, ami segít a kisgyereknek jobban megérteni, hogy mit is látott pontosan, és mi is történt azokban a mesékben. Tehát ezek azok az alternatívák, amiket be tudunk építeni a mindennapokba. Vagy a meséknek a hallgatása, tehát nem vizuálisan nézzük a mesét, hanem az autóban például, amikor utazunk, akkor beteszünk egy mesét és meghallgatjuk. Ez is a fantáziáját, a képzelő erejét nagyon jól fejleszti a gyerekeknek. Tehát, hogy ilyen apró stratégiák vannak, amiket beépíthetünk a mindennapokba.
1: Hogyha a beszédfejlődésre irányulunk vissza, és elengedjük most a technológiai eszközöket egy pillanatra, akkor mikor szokott meglátszani egy gyereken az, hogy kihívást okoz neki a beszéd, mikor ajánlott a szülőknek szakemberhez fordulni, mit tudnál esetleg erről elmondani?
0: Itt tulajdonképpen nagyon-nagyon egyéni mintázatot mutat, hogy hogyan zajlik a fejlődésnek a folyamata. Van, vagyis a szakirodalom kiemel nemek közötti különbségeket is, hogy kislányok, kisfiúk esetében mi a tendencia. Azt mutatja a szakirodalom, hogy kisfiúk esetében egy picikét később, egy picikét lassabban zajlik a beszédfejlődés, de ez sem egy általánosan érvényesíthető tendencia. Éppen ezért azt mondja a szakirodalom is, és ez nagyon szépen alátámasztja a gyakorlati tapasztalat is, hogy ha 3 éves korban még egyáltalán nem beszél egy kisgyerek, vagy csak szótöredékeket, szótagokat, hangokat használ, akkor mindenféleképpen érdemes egy szakembert felkeresni. Innentől, tehát 3 éves kortól kezdődően beszélünk megkésett beszédfejlődésről, aminek már korábban is vannak jelei. Tehát akár visszatérhetünk egészen a gagyogásnak a periódusába, vagy periódusáig, már ott is lehet figyelgetni, hogy változatosak-e azok a szótagok, amelyeket a gagyogás időszakában használ, hoz-e be új mintázatokat, tehát hogy van-e egy fejlődő tendencia ebben a tekintetben, amiket korábban is kiemeltünk, hogy megjelenik-e a rámutatás, vagy kommunikál-e valamilyen formában a környezetével, próbál-e hatni valamilyen formában a környezetére már jóval 3 éves kor előtt. Tehát ezek azok a jelek, amelyekre odafigyelhetünk. Az utánzás egy másik nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy próbál-e utánozni, figyeli-e, ahogy a környezetében lévő személyek kommunikálnak. Ezekre a korai jelekre összpontosíthatunk, és az, hogy mikor indul be a beszéd, ez a szakirodalomban is meghatározott életkor tulajdonképpen, hogy 3 éves kor után beszélünk megkésett beszédfejlődésről. A beszédnek a tisztasága, érthetősége szempontjából pedig egészen 5 éves korig nagyon sokat tisztul még magától is a beszéd, viszont hogyha 5-5,5 éves korban még mindig nem tiszta, és fennállnak különböző artikulációs hibák, akkor is érdemes szakemberhez fordulni, hogy amire az iskolakezdés esedékessé válik, arra rendben legyen ez a része is a beszédnek.
1: Hogyan tud segíteni egy logopédus, hogy zajlik egy találkozás egy logopédussal? Talán erről is érdemes lenne egy beszélgetés vége fele említést tenni.
0: Minden alkalommal sor kerül egy felmérésre, hiszen rendkívül fontos az, hogy tudjuk, hogy pontosan mivel is állunk szemben, még akkor is, hogyha vannak előzetes információink, amelyek nagyon értékesek tudnak lenni, a szülővel is természetesen beszélgetünk, különböző kérdéseket teszünk fel arra vonatkozóan, hogy hogyan zajlott a fejlődés, tehát az első találkozásnál igyekszünk egy minél teljesebb képet kialakítani arról, hogy mivel is állunk szemben, és akkor ennek megfelelően egyéni módon határozzuk meg, hogy annak az adott kisgyereknek mire van szüksége. A logopédiai fejlesztés nem csak kifejezetten a beszédnek a támogatására, vagy a beszéd korrekciójára irányul, hanem nagyon sok más területnek a fejlesztését is beszoktuk vonni ebbe a folyamatba, kognitív képességeknek a fejlesztését, szociális vagy érzelmi képességeknek a fejlesztését, attól függően, hogy mire van annak az adott gyereknek szüksége. Hogyha beszédindítás a cél, hogyha arra törekszünk, hogy beinduljon a beszéd, ugye ez általában kisebb gyerekeknél szokott aktuális lenni, akkor ebben az esetben különböző mindennapi élethelyzetekből indulunk ki, hogy a számára legfontosabb kommunikációs módokat elsajátítsa, hogy tanuljon meg például elkérni valamit, amire neki szüksége van, vagy amit ő szeretne, hogy tudja kifejezni, hogy még szeretne, vagy hogy már nem szeretne valamit. Tehát azokat a legelemibb kommunikációs mintázatokat sajátítjuk el először, amelyeket a mindennapokban is a legtöbbet tud kamatoztatni. Aztán ilyen nagyon kicsi gyerekeknél hangutánzókat, énekeket, mondókákat szoktunk használni. Ezek azok, amelyeket a szülők is nagyon fontos, hogy beépítsenek a mindennapokba, hogy minél több élethelyzettel próbálják összekapcsolni. Nagyobb gyerekek esetében pedig, hogyha a beszédhangoknak a javításáról, vagy valamilyen más logopédiai segítségnyújtásról van szó, akkor az is teljesen egyénre szabottan, attól függően, hogy milyen problémával állunk szemben. Annyira tág és színes a logopédiának a területe, hogy nehéz így néhány gondolatban megfogalmazni, hogy mire is összpontosul.
1: Hogyha egy szülő szükségét érzi, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegye, akkor mire számítson, mennyire hosszú, persze céltól függően ennek a szolgáltatásnak az ideje, tehát hogy mennyi időt kell erre szánni ahhoz, hogy a célt elérje a szülő közösen a specialistával.
0: Valóban itt nagyon sok tényezőnek a függvényében lehet erre a kérdésre is választ adni. Attól is függ, hogy az, ami a foglalkozások ideje alatt történik, azt milyen mértékben sikerül a hétköznapokba átvinni. Főleg azoknál a gyerekeknél, akiknél a beszédindítás a cél, de nem csak. Tehát annak függvényében, hogy mennyire sikerül a hétköznapokban odafigyelni azoknak az apró stratégiáknak az alkalmazására, amelyeket a fejlesztés során is megpróbálunk kialakítani. Ez nagy mértékben gyorsíthatja, tehát hatékonyabbá is teheti, mert nem csak a gyorsaságról van itt szó, hanem hogy mennyire eredményes az a munka, amit végzünk. Tehát vagy növelheti, vagy akár nagyon korlátozhatja is a fejlesztésnek a hatékonyságát. Ezért is hangsúlyozzuk mindig, hogy itt egy folyamatos együttműködésről van szó a szülő, illetve az egész család és a szakember között, mert minden esetben az a cél, hogy az, ami a fejlesztések során történik, az minél inkább tudjon beépülni a hétköznapokba. Akkor is, hogyha egy hangnak a javításáról van szó, ott is maga a probléma az, hogy egy adott életkorig egy bizonyos módon ejtette ki a gyerek azt a hangot, és akkor ezt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Tehát az, hogy azt a napi 5 vagy 10 percet gyakorlásra szánja-e a gyerek, ez nagyon nagy mértékben meghatározza az egész együttműködésnek a sikerességét. Tehát inkább ez ettől függ az időtartama, és persze a probléma is nagyon nagy mértékben meghatározza, de főként attól függ ennek az együttműködésnek az időtartama és az iránya is, hogy mennyire sikerül megtalálni azt az együttműködési formát, ami mind a két fél részéről működtethető.
1: A jelenben látod azt, hogy a gyerekeknek a beszédfejlődése csökkent, tehát itt akár a kolozsvári közegben, ugyebár foglalkozol gyerekekkel, mit tapasztalsz, így saját bőrön is, illetve mi ad neked reményt és motivációt és pozitivitást ebben a munkában? A gyerekeknek a fejlődése az gyorsan történik attól a pillanattól, hogy szakemberhez kerülnek? Tehát mik azok a bátorító összetevői ennek a szakmának, amik adnak neked motivációt ahhoz, hogy ezt végezd?
0: Első körben, hogyha onnan indulunk ki, hogy változott-e a beszédfejlődés, vagy hogy én a mindennapokban mit tapasztalok, mindenképpen egy eltérő dinamikáról, tehát egy más típusú fejlődési dinamikáról beszélünk, mint néhány évvel ezelőtt. Hogyha hogyha teljesen személyes tapasztalatokból indulok ki. És visszagondolok arra, hogy amikor én óvodába, iskolába jártam, azért az nem volt olyan régen, az interakcióknak, tehát a társakkal való együtt töltött időnek az alapja a kommunikáció, a beszéd alapú kommunikáció volt. Tehát azok a játékok, amelyeket játszottunk, az, ahogyan együtt töltöttük az időt, azon alapult, hogy mi egymással folyamatosan kommunikáltunk. Ehhez képest azok a kisgyerekek, akikkel én is most dolgozom, millió alternatívát találnak arra, hogy lehet a kommunikációs problémákat kiküszöbölni. Tehát, hogyha nincs lehetőség az élő verbális kommunikációra, találnak rengeteg más alternatívát. És éppen ezért nem is érzik és nem is értik a szükségességét annak, hogy ezen a területen célzottan dolgoznunk kellene. Úgyhogy ez talán az egyik legjelentősebb eltérés, vagy az egyik legnagyobb, és a fejlődés folyamatában is ez sokszor egy akadályozó tényező tud lenni, hogy amikor együtt dolgozunk egy kisgyerekkel, ő is fontos, hogy értse, hogy a fejlesztés folyamatában mi történik, hogy miért vagyunk ott, hogy ha játszunk, akkor mit játszunk, de azt miért játszodjuk. Persze nem egy nagyon tudományos szinten, hanem az ő szintjüknek megfelelően, de hogy értse, hogy éppen amit csinálunk, azt miért csináljuk. És a terápiának a sikeressége valahol ettől is függ, hogy mennyire sikerül megtalálni azt a kommunikációs módot, vagy azt az együttműködési formát a gyerekekkel, ami lehetővé teszi, hogy aktívan be tudjuk vonni ebbe a folyamatba. Miután elkezdődik egy ilyen fejlesztés, előbb-utóbb lesz valamilyen változás, tehát már csak abból kiindulva, hogy eltérő ingereket tapasztal a kisgyerek, olyan helyzeteknek lesz a részese, amelyekben korábban nem szerzett még tapasztalatot, már ez önmagában egy eltérést eredményez, és valahol talán az ezzel együtt járó kihívás ad számomra reményt és motivációt, az, hogy minden egyes kisgyerek esetében tudom, hogy létezik a lehetősége annak, hogy segítsük az ő fejlődését, és azt is tudom, hogy ebben nekem és nekünk szakembereknek mekkora szerepünk és jelentőségünk van. És engem a mindennapokban ez motivál a leginkább, és ez tartja bennem a reményt is a gyerekekkel való munkát illetően, hogy megtalálni azt az utat, azt a kis kulcsot, ami minden egyes gyereknek az egyéni zárját nyitja. Úgyhogy talán ez.
1: Nagyon örülök, hogy több fontos információt megosztottál ma velünk, ami motiválni tud bennünket is, szülőket is arra, hogy keressék és megtalálják az utat ebben a tekintetben is, hogyha gondokkal küszködnek, és örülök, hogy részletekben menően tudtunk erről a témáról beszélni, hiszem azt, hogy sok minden van még, ami ennek a témának az alapjánál van, de amennyit csak lehetett, a mai adásba belesülítettünk. Hálásan köszönöm neked a jelenlétedet, köszönöm az információkat, amiket megosztottál velünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, kedves édesanyák és édesapák, örülök, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Papp Tímea logopédus volt a stúdióban a vendégem, és vele együtt a beszédfejlődésről hoztunk fel néhány kérdést, és válaszoltuk meg ezeket. Hasznos dolgok hangzottak el a stúdióban, és értékesek, és azt kívánom önöknek, hogy használják ezeket, főleg a tanácsokat, amelyek elhangzottak, és éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a Láthatár műsorában családi témák is elhangzanak, olyanok, amelyek segíthetik a családoknak a jólétét, a gyerekeknek a fejlődését, és a pároknak, a családoknak a fejlődését is. Amennyiben tetszett a beszélgetés, a téma, a vendég meghívott, én nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, de mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom a viszontlátásra. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szív.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Élet és egészség.
1: Azt a címet adtam, hogy miért éppen a mozgás. Terápiás bizony, hogy nagyon sok betegséget is kezelni lehet. Hát én azt hiszem, hogy bármit mondanánk, mindannyian fejében nagyon sok válasz lenne, mindegyik igaz lenne. Hiszen tényleg a mozgás olyan kivételes lehetőség, hogy bármit megnevezünk, ez akár a lelki, vagy akár a konkrétan testi egészségünk, vagy a közérzetünk, arra mind pozitív hatással van. Egyszer viszont hallottam egy nagyon frappáns mondatot, ezt újra elmondanám, sajnos nem tudom, hogy kit idézek, de ez így hangzott, hogy mondhatom erre is válaszként, hogy miért épp a mozgás, azért, mert ma van az életünk hátralévő részének az első napja. Tehát fontos, hogy milyen döntéseket hozok ma. Mert hogy bármi, ami az életben jó és hasznos, azt csak kiegyensúlyozott testi-lelki egészségben tudjuk élvezni. És különben meg nehéz és korlátozott. Vannak bizony nagyon-nagyon riasztó statisztikáink. Sokan mondják, hogy amik néha persze ellentmondóak. De van olyan is, ami szerint mi magyarok sajnos csak minden 9. ember végez valamilyen rendszeres testmozgást. Míg a gyakran összehasonlított korábbi Európai Uniós országok, ahol minden 3. ember. Most ennek megfelelően lenne is egy ábrám. Tehát az előző kedvenc mondásom ez az volt, hogy ma van az életünk hátralévő részének az első napja. Ami kicsit riasztóan hangzik, de ugyanakkor szerintem biztató is, hiszen minden kezdet egy kihívás. Egy lehetőség. Hogy miért is a mozgás? Ez sajnos néhány statisztikával szeretném alátámasztani, hogy miért is van szükségünk a mozgásra. Talán az utóbbi hónapokban többet hallottunk a várható élettartamról. Ugye a mostani kongresszusnak az apropója pont a lehetséges 10 évvel hosszabb élet, kilátások, és ami nagyon érdekes volt, amit most hallottunk a Szabó professzor előadásán, hogy duplája, tehát minden egyes év valójában 2 év öregedés az ember életében, hiszen úgy néz ki, hogy legalább 2-szer annyit élhetnénk, mint amennyit élünk, hogy nem is csak 120, hanem akár 160 évről beszélnek. Ehhez képest mit olvasunk? Sajnos ezek az évek, hogy a férfiaknál durván 68 év, a nőknél 76 év, ez bizony megfelel, tudjátok, hogy milyen évek statisztikáinak felel ez meg? Az 1930-as években volt ilyen alacsony az élet kilátásai, amikor bizony közel se volt ennyi gyógyszer, ugye éppen a nagy gazdasági világválság idején, hogy akkor volt ennyire rossz a mi életkilátásunk, míg azért írtam korábbi Európai Uniós országokat, mert ugye a 2 éve belépett 10 ország jelentésen rontott a mostani EU statisztikákon, de náluk bizony jóval több, nőknél ez 5 év plusz, férfiaknál pedig 7 év. A halálozási okok, hát ezt is rengetegen hallottuk, de sajnos meg kell ismételni. Úgy tűnik, hogy közel, több mint 50%-ban a meghaltak szív- és érrendszeri betegségekben halnak meg. Ez annyit jelent, hogy egy kis város kihal, mintha minden évben kihalna egy olyan 20-30 ezres kis város. A daganatos betegségek is sajnos 22%-osak. Ez szintén elhangzott az előző előadáson, hogy sok daganat típusban pedig világ elsők vagyunk, vezetjük sajnos ezt a statisztikát. És emellett még azt soroljuk tovább, a magas vérnyomás például, hogy 22%-a az embereknek magas vérnyomásban szenved. Mit jelent a magas vérnyomás, csak egész röviden? Mennyi felett mondjuk azt? 140 per 90. 140 per 90, az utóbbi 5-10 évben egyre szigorúbbak az ajánlások. Korábban ugye még volt, és még sokan szokták emlegetni, hogy életkor plusz, hogy is van az, hogy életkor plusz 100. Igen, ami most már szinte nevetségesnek tűnik, hogy egy 70 évesnek megengedhető lenne a 170-es vérnyomás, nem. 140 per 90, sőt, aki egyéb más betegségekben szenved, mint például a cukorbetegség, ott már csak 130 per 80 a célérték, az egyéb például a vesebetegségek, itt is hasonló, vagy még alacsonyabb a normál felső érték. Tehát lehetőleg legyen ez alatta. Ami érdekesség, hogy rengeteg ember tud róla, hogy magas vérnyomásban szenved, gyógyszert is kap, de mégis ennek ellenére csak 27%-uk, tehát durván 1/3-uk sem éri el ezt a célértéket. Tehát nagyon fontos, hogy alacsonyan tartsuk a vérnyomást, hiszen ez az egyik fő rizikófaktor a szív- és érrendszeri megbetegedésekben. Továbbá a túlsúly, ami durván a durván túlsúlyos a sajnos minden második ember, ez nem a súlyosan elhízott, hanem mondjuk az enyhe túlsúly. A lelki állapot is egy érdekes faktor, és egy szomorú faktor, hogy körülbelül 40%-ének kielégítő a lelki állapota, 30%, aki azt mondja, hogy nagyon jó lelki karban van, és 27% bizony a normál életkor, tehát ami végülis a korai felnőtt 15-től és a késői öreg a 84 éves megkérdezettek között 27% mondta azt, hogy nem jó a lelki állapota. Tartósan beteg, fogyatékos, ez is egészen magas, és ami sajnos egy szintén negatív statisztika, hogy úgy tűnik, hogy minden második ember rendszeres gyógyszerfogyasztó. Ugye a statisztikákat sokszor meg lehet kérdőjelezni, mert azt is tudjuk, hogy bármit be lehet bizonyítani, kérdés, hogy ki pénzeli, és hogy mi a cél. Tehát bármit be lehet bizonyítani, majd, hogy nem. De ez, hogy rendszeres gyógyszerfogyasztókká váltunk, ez is az utolsó 10-15 évnek a terméke, hiszen rengeteg gyógyszer lett recept nélkül is elérhető. Én még emlékszem, hogy még az egyetemen ez már 10 éve volt, több mint 10 éve nefrológiából, hogy tanultunk a fájdalomcsillapítók által okozott vese problémákra, az ilyen analgetikus nefropátiának nevezett kórképről, és azokat az országokat emlegették, ahol nagyon sok volt a recept nélkül is elérhető fájdalomcsillapítóknak a száma. És akkor még nálunk csak az algópirin volt, meg a kalmópirin talán, hiszen ezt csak most szoktuk meg, hogy az utóbbi 10 évben robbanásszerűen megnőtt a gyógyszereknek a száma, amit recept nélkül is megvehetünk, és bizony sajnos talán hasonló vagy azonos hatóanyag tartalmút is megvesznek és beszednek az emberek indokolatlanul. Még egy elrettentő képem lenne, ami ezeket talán összegezni, és szintén a fő kérdés, ugye ez, hogy miért is a mozgás, hogy én ilyen hosszan vezetem be ezt a kérdést. Hát azért is, mert mindent, én úgy érzem, és úgy érzem, hogy mindent kompenzál, hat, mert hogy a mi életünket valójában ez összegezhetné, hogyha én csak a sejtszintre, vagy a szervezeti szintre bontanám le. Ez a mondat, hogy mindenki olyan öreg, amilyen az érrendszere. És vajon miért? Hát ez már egy kevésbé jó kis eret ábrázol, hogy látjuk, hogy egy egész jelentős szűkület van itt az érben, ez valószínűleg egy kis kapillár is lehet, hiszen itt ez a vörös vértest ebben bőven elférne, ha nem lennének ilyen erős, ilyen ateroszklerotikus úgynevezett plakkok, tehát egészen jól beszűkíti az eret. Tehát azért fontos, hogy legyen friss és nyitott és rugalmas a mi érrendszerünk, hiszen ezek az erek mit csinálnak? Ezek viszik a tápanyagokat, az oxigént, a szöveteknek, a szerveknek, és hogyha az jobban működik, akkor minden jobban funkcionál, kezdve az agyunktól kezdve, hogyha az agyunkban is jobb a keringés, erre utal délelőtt Paul Klee, akkor jobb döntéseket fogunk hozni bármelyik más területén az életünknek. Tehát legyen akár az az életmód, vagy a sorsunkat, hogy most mit tanuljak, mit csináljak, kivel barátkozzak, hogy ezek mind a döntéseink, persze ez lehet, hogy ez kicsit sarkosított, de mégis így van, kell az, hogy egy tiszta, jó gondolkodású agyunk legyen, és hát ehhez viszont kell egy jól működő szervezet, egy tiszta érrendszer. Különösen azért, hiszen a mi érrendszerünk nagyon hosszú, egyesek azt mondják, hogy majdnem olyan hosszú, mint az egyenlítő. Az milyen hosszú? Közel 30 ezer kilométer, ha én ezt most jól mondom. Tehát nagyon hosszú érrendszerünk van, ezt kell tiszta állapotban tartani. Még az utolsó ilyen elméleti ábrám lenne, hogy mit is szeretnénk, mi mindent szeretnénk mi a testmozgással befolyásolni és jó irányba terelni. Mert hogy mi ellen is, mi az, amiket föl szoktak róni, hogy mi az, ami sajnos mind a betegségek irányába visz. Ezeket csoportosítják rizikófaktorokként. Erről már mindannyian hallottunk. Ez csak egy nem túl rövid táblázat, de mégis, hogyha vetnénk erre egy pillantást. Én a végét mutatnám, ugyanis ezek a rizikófaktorok feloszthatók befolyásolható és nem befolyásolható faktorokra. A nem befolyásolhatók között az első az öröklött tulajdonságok. Hogy ez mindenki számára logikus, hogy ugye a génsebészet, ahogy hallottuk, már sokat utalok az előző előadásra, hogy mégsem olyan ígéretes, mint ahogy gondolták 20 évvel ezelőtt, hogy nem lesz az olyan egyszerű belenyúlni az emberi génállományba, és akkor úgymond génsebészettel, ugye ez egy szimbolikus szó itt a sebészet, megváltoztatni és kijavítani a beteg állományt. Ez azért érdekes szerintem elmondani, hogy ugye az öröklött tulajdonságok, mert hogy sokszor halljuk, hogyha megpróbálunk akár barátunknak, ismerésünknek, vagy akárkinek tanácsot adni, akár életmódbeli dologban, de bármi, amit a mi tudásunkból szeretnénk megosztani, hogy sokszor visszadobják nekünk a labdát, és előhozzák a valahányadik szomszédot, meg a nem tudom hányadik nagynénit, hogy ő bizony, vagy nagybácsit, hogy ő bizony mi mindent csinált, ami esetleg káros, de mégis milyen jól van, és mégis milyen jól él, bezzeg a másik, aki mindent megtett, és már talán el is temették. Mindenkinek van ilyen ismerőse. Ugye egy közismert ilyen ember volt a Sir Winston Churchill, aki több mint 90 évig élt, egy-két világháborút végigcsinált, és közben sokat ivott, szivarozott, mindent csinált, tehát stressze is még volt mellesleg, valószínűleg a politika révén, és jól el volt. Arról persze ritkábban beszélnek, hogy volt egy-két sztrókja is, ugye, hogy délelőtt megtanultuk, inkább hívjuk agyi érkatasztrófának, de magyarul szerintem a szélütés egy jó szó, de ő szerencsés volt, mondhatni, vagy másik szóval nagyon jó genetikai állománya volt, tehát ő nem tudta tönkretenni a rossz életvitelével ezt a jó genetikai állományt. És a másik, akire mondhatjuk, hogy öntözzük, mint a virágot, hogy mindent betart, amit a tanácsok vagy a tudomány javasolna, és mégis sajnos megbetegszik betegségekben. Viszont ez az embereknek, ez a két csoportja egy nagyon kevés százalék. Ez körülbelül a 100%-ból a két szélső 5-5%, és a többség bizony közötte van. És ezért nagyon fontos a személyes felelősség, annak ellenére, hogy az öröklött tulajdonságok bizony meghatározzák. Egy jó kifejezés erre, az így hangzik valahogy, hogy a gének töltik meg a fegyvert, viszont az életmód húzza meg a ravaszt. És ugye a ravasz az a mi kezünkben van. A kor, ugye ez is egy ismert dolog, a női nemi hormonoknak a védő hatása, ez is talán ismert dolog, hogy bizony nagyon sok, különösen a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében védő a női nem. Ezért van az, hogy a változókor után szép lassan kiegyenlítődik a férfiak és a nőknek a szív- és érrendszeri betegségekben való megbetegedési hajlama. Csak röviden, a major rizikófaktorok, ugye a vérzsírok, vérnyomás, dohányzás, a minor, a stressz, az utóbbi időben arról beszélnek, hogy ez bizony sokszor major is lehet, hogy ez fő ok is lehet, nem feltétlenül elnézendő a stressz, a kezeletlen stressz. Ugye erről sokat hallunk a mai világban, de azt jó tudni, hogy a stresszben, ugye ezt talán az is tudja, aki hát a vizsgadrukkot már mindannyian átéltük, hogy kell egy bizonyos fajta, egy bizonyos szintű druk, hogy jobb teljesítményre késztessen bennünket. Egy minimális szinten az jó hatású lehet. És ezért beszélnek EU stresszről is, ami a jó stressz, meg hát mondjuk a jó hír is stressz, meg a distressz, a romboló stressz. Az érdekes viszont az, hogy akármelyik jó hír vagy rossz hír, vagy de a szervezet mindig hasonlóan válaszol. Tehát van egy válaszreakciója erre a kihívásra a szervezetnek, ami mindig ugyanaz. Hiszen tudjuk, hogy, és itt jön a mi felső gondolkodásunk, hogy tudunk ezzel mi megküzdeni. Hogy mi lelki úton próbálunk mondjuk a stresszünkre vigaszt találni, hogy mi azt mondjuk, hogy mi eleve normálisan egy kiegyensúlyozott életmódot élünk, ami azt jelenti, hogy bármilyen kihívással kell szembesülnünk, akkor nagyobb valószínűséggel tudok az adott problémával is megküzdeni, és ennek lesz majd persze része a testmozgás is, de hát erre még a későbbiekben persze visszatérünk, hogy szintén a stressz menedzsmentnek a leghatékonyabb, egyik leghatékonyabb módja, hiszük azt, mi legalábbis mi így hiszük, hogy az imán kívül, a mozgás lesz. És akkor a többi dolog, ezek ugye az anyagcsere problémák, mint a cukorbetegség, a magas pajzsmirigy túlműködés, vagy az öröklött magas koleszterin, és még hasonló egyéb dolgok, de hát most itt nem ezekről az anyagcsere problémákról szeretnék beszélni, de hát ezek mind-mind rizikófaktorok, amelyek öregbítik a szervezetünket, amelyek jobban tömítik az ereinket, ahogy az előbb mutattam. És újra visszatérnek, hogy miért éppen a mozgás, miért éppen a mozgás. Például ezért is. Ez egy 24 évvel ezelőtt megjelent idézet az Amerikai Orvos Társaságnak a magazinjában, ami úgy szól, hogy nincs olyan gyógyszer a jelenleg használatos és a távlatiak között, amely olyan ígéretes volna az egészség fenntartásában, mint az életre szóló testmozgás. Ez érdekes, hogy ugye leírták 24 évvel ezelőtt, hogy a távlatiak között eltelt 24 év, és tényleg nincs olyan gyógyszer. Most se tudunk csoda gyógyszerről. Persze vannak olyan hírek, ezeket ugye soha nem halljuk megerősítve, ahol beszélnek arról, hogy bizony az orvostudomány már tudná a betegségek zömét gyógyítani, de ez a gyógyszergyáraknak nem érdeke. Tehát most nem tudom nekem bölcse dolog ilyet mondani, pláne egy ilyen mikrofonnal. A regisztrálni fogják, de erről nem tudom, hogy hallottatok-e, hogy potenciálisan sok gyógyszer állna a rendelkedésre, de akkora pénz van a gyógyszergyárakban, gyógyszergyártásban, hogy nem érdemes. Hiszen ezt szokták néha emlegetni, hogy az űrkutatás után a hadipar, és a harmadik pedig a gyógyszeripar, ami a legnagyobb biznisz a világon. A gyógyszereknél viszont az még azért is érdekes, hiszen szintén az előbb hallottuk egy órával ezelőtt, a gyógyszer mellékhatások. Tehát az, hogyha valamire kapunk is gyógyszert, néha látni olyan beteget, aki visszajön és azt mondja, hogy bizony én nem vettem be, mert elolvastam a papírt. Arra mellékhatás, akkor régebben ezen nevettem, hogy ugyan már miért, hát persze, hogy ez ezzel jár, hát egy kísérletben muszáj leírni, még hogyha egy embernek is volt csak hány ingere, muszáj, hogy leírják, hiszen védeni kell a gyárnak magát. De most egyre többet hallunk arról, hogy a mellékhatások száma bizony jelentős, hogy egy órával ezelőtt hallottuk, ott így volt, hogy így hangzott el, hogy Amerikában úgy tűnik, hogy 100 000 ember hal meg évente a gyógyszer mellékhatások miatt. Tehát ez egy óriási szám. Én egy olyan statisztikát hallottam, miszerint mondjuk egy házi orvosi praxisban, hogyha 20%, hogyha nem minden ötödik embert mellékhatások miatt kezeltünk, akkor gondolkodjunk el, hogy bennünk volt esetleg a hiba. Ami szintén riasztó, hogy létezik, hogy 20%-a megjelent, a praxisban megjelent embereknek a mellékhatások miatt jön el. Amit itt tovább itt olvashatunk, hogy nem függ a mozgásigény a kortól. Ez mennyire lehet igaz? Ezzel biztos, hogy sokan vitatkoznának. Hát én is hallottam egy olyan példát, hogy az amerikai válogatott kosárlabdások egyikét ráállították, úgymond a 6 éves kisfiúra, hogy kövessék a napi rutinját, hogy mit csinál, merre ugrál, az iskola után főleg, és bizony alig bírták ezek az edzett kosarasok is. Viszont ami megjegyzendő, hogy nagyon sok tény támasztja alá, hogy aki idősebb korában keveset, vagy még kevesebbet mozog, az bizony hamarabb fog öregedni. Tehát nem mindenkinek mindig fontos persze, hogy az állapotának és a korának megfelelő mozgást végezze, de azt muszáj végezni. Különösen sokat beszélnek, ahogy említettem, hogy az időseknél nagyon leredukálódik. Talán kényelmesebb is lett az életvitelünk, tömegközlekedés révén már nem kell annyit talán a kertbe kimenni, pláne egy városi lakosnál, hogy bizony nagyon leredukálódik a mozgás. És ezt most elnézést az ismétlésért, de ez szerintem mindenkinek jó, meg pláne aki nem volt a Polkli előadásán, hogy Alzheimer betegeket vizsgáltak, és akik csak beszédterápiát kaptak, ők kevésbé tudták megőrizni még a maradék kognitív, gondolati, emlékező képességi funkciójukat azokhoz képest, akiket sétaterápiára fogtak. Tehát, hogy a mozgás nagyon-nagyon fontos lehet. És ahogyan itt írom a következőben, hogy a biológiai órának a lelassításához az egyik leghatékonyabb mód, a rendszeres testmozgás. És ez később, ahogy öregszünk, ezáltal egyre a biológiai óránk, a kronológiai órához képest akár 10-15 évvel is lehet fiatalabb, ami jelentős. Vannak még ilyen elrettentő adatok, hogy mozgás nélkül, ez főként 30-on túl igaz, ahogy csökken az alapanyagcsere, mert tudjuk, hogy a létezésünknek van egy olyan anyagcsere része, hogy ha nem is teszünk semmit, csak mondjuk ágyban fekszünk, az is energiát igényel, ez az alapanyagcsere, és azon túl, amit teszünk, az már plusz energiát igényel, és ez részben csökken a korral, másrészt, hogyha nem mozgunk rendszeresen, akkor is egy alacsonyabb szintre áll be. És ahogy öregszünk, sajnos van egy ilyen tendencia, hogy akkor az aktív izmot veszítjük el, és helyette zsírt halmozunk. Ugyan a mérlegen ez csak plusz 1 kiló lesz, hogyha átlagosan 1 kilogramm izmot veszítünk, viszont 2 kiló zsírral gyarapodunk, de mint tudjuk, a zsírszövetnek nem olyan az anyagcseréje, hát nem olyan hatékony, mint az izomszövet. Most a testmozgás hol hat vajon? Hát ami a legegyszerűbb és mindenkinek az eszébe jut, hogy egyszerűen jobban érzi magát ettől az ember. Tehát hogyha nem is gondolkodik tudományosan, hát egyszerűen jobb a közérzete, jobban alszik, jobb a kedve, a közérzete jobb. Ugyanakkor mindenki, aki már elkezdett valamilyen rendszeres mozgást, az rájön, hogy már jobban bírja, hogy most már tovább tudja logolni. Hát ezek egyértelmű dolgok, a fizikai teljesítmény nő. Most az, hogy nő a fizikai teljesítmény, ez a szervezetnek ugye az úgynevezett adaptációs készségének a függvénye, hogy mennyire tud alkalmazkodni, és itt viszont minden részt vesz. Tehát itt felsorolhatjuk a szív- és érrendszert, a légzőrendszert, a hormonrendszert, a csontrendszert, az immunrendszert, mindegyiknek alkalmazkodnia kell, és ezáltal lesz képes nagyobb teljesítményekre. Ugye az immunrendszernél, ami érdekes, hogy a sportolók, különösen élsportolók, ők sokkal, kérdés, hogy ők gyakrabban lesznek betegek, vagy pedig kevésbé gyakran lesznek betegek, akik rendszeresen sportolnak, edzenek, versenyekre járnak. Gyakrabban. És a valóság az, hogy gyakrabban, hogy ők gyakrabban lesznek betegek, azért, mert sajnos ez már egy nem emberi léptékű tempó, ahogy általában ugye pláne a mai sport, az már egy olyan szintű megterhelést jelent, hogy bizony ők gyakrabban betegszenek meg, minimum felső légúti betegségekben. Sokkal gyakrabban kapnak ezért antibiotikumokat, hiszen az már egy olyan jelentős megterhelés, ami a napi 8-6-8-10 óra edzés, ami nem feltétlenül az ember normális velejárója. Hát ami, hogy hol hat még, ugye sok embert kizárólag a túlsúlya késztet arra, hogy mozogjon, vagy kezdjen egy mozgás programot. A testsúlykontrollnak is a legegyszerűbb módja, hiszen pont azért, mert ezáltal az izmainkat is tudjuk erősíteni, és az izomszövetnek sokkal nagyobb az energia igénye, mint a zsírszövetnek, tehát aki már rendszeresen mozog, az több energiát fog eleve elégetni, tehát akkor vagy többet ehet, vagy fogyni fog. Tehát önmagában a diéta az kevés, de hát erről már nagyon sokat hallottunk, hogy csak a kalóriát megvonni az nem hatékony, ki kell egészíteni a mozgással. És ugye, hogy hol hat még? Hát a betegségeknek a megelőzése és a kezelése is. Hogy a megelőzés ugye a társadalom tekintetében jóval olcsóbb lenne, mint a kezelés, a prevenció. Hát ezt most már sok gazdagabb társadalom felismerte már 20-30 évvel ezelőtt, és elindítottak bizony ilyen egészségügyi programokat. Ilyen volt például ugye a dohányzás leszoktatás Amerikában. Annak ellenére, hogy túlsúlyos az amerikai népesség, viszont nagyon jelentősen visszaszorították a dohányzást, és ezáltal már mégis annak ellenére, hogy kövérek, de valamennyire azért a mozgás is előtérbe került, meg nem dohányoznak, mégis ezáltal sokkal jobbak a szív- és érrendszeri halálozás mutatói, mint sajnos nálunk itthon. Tehát itt ugye akár, és itt rengeteg van, tehát hogy például, hogy hol hat, hát a magas vérnyomás. Most nem hoztam én erre táblázatokat, hogy mennyivel fog csökkenni, de körülbelül egy olyan 10-15 higanymilliméter az első a szisztolés értékből fog csökkenni. Tehát mondjuk egy 180-as vérnyomás, tehát az már a magasabb vérnyomás, de egy enyhe hipertónia, mondjuk egy 150-es, az normalizálódik. Akinek 150-es az első értéke a szisztolés, az normalizálódni fog a rendszeres testmozgással. A magas vérzsírok is, ugye erről is hallottunk délelőtt is, hogy kedvező arányba fognak változni a a koleszterin típusok, a cukorbetegség is karban tartható. Ugye ez egy jó trükk a cukorbetegségben szenvedőknek, hogy étkezés után mozogjanak 15 percet. 15 perc séta már étkezés után nekik nagyon kedvező tud lenni. Szív- és érrendszeri betegségek, szélütés, például szélütésnél van egy olyan adat, igaz, hogy ott heti 20 órát kellett sétálni, ami végül is nem kevés, egyáltalán nem kevés. Egy ilyen adat van, hogy heti 20 óra sétánál 40%-kal csökkent a szélütéseknek a száma azoknál, akik ilyen sokat tudtak sétálni. Ez jelentős. A csontritkulás, ugye erről is hallottunk, hogy nem csak az izmainkat kell edzeni, de a csontjainkat is. Ugye az érdekesség, hogy azért a csontállománynak a zömét azért a 20-as éveknek a végéig tudjuk fölépíteni. Tehát ezért nagyon fontos a normális, kiegyensúlyozott táplálkozás, kalcium, D-vitamin, stb. Egyéb más elemeknek a bevitele, és a rendszeres testmozgás. És a későbbiekben is, az úszóknál, tehát fontos a gravitáció is, az izmok vagy a csontokra ható gravitáció, ezért az úszóknak, akik rendszeresen akár sokat is úsznak, az úszóknak nem különb a csont sűrűségük, nem több a csont sűrűségük, mint az átlag népességé, viszont akik rendszeresen kocognak, vagy sokat sétálnak, azoknak lehet jobb, azoknak jobb. Mert ugye amit fölépítettünk, abból fogunk veszíteni. És bizony a csontritkulás a változókor utáni nőknél mondjuk a csonttöréseknek a 70%-a az csontritkulásos alapon van, ami magas. Ugye sokan régen azt hitték, hogy a csontritkulás főként csak a nőket érinti, de már tudjuk, hogy úgy tűnik, hogy a férfiakat közel olyan számban. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 4 a, míg minden, hát, hogy mondjam ezt, most nem tudom igazából, de közel, megközelíti a férfiaknak a csontritkulásos megbetegedése a nőkét. Tartási rendellenességeket, ez különösen a fiatalkorúakra jellemző, még a növésben lévő, főként fiúkra, de hát lányok, mindenki, de hát bármelyikünk is, hogyha fölvesz egy rossz szokást, akkor lehet, hogy ez egy dinamikus sétaprogrammal már egy jobb tartást fog fölvenni, hiszen rájön, hogy ez csak egy normális testtartásban lehet jól végezni. Az izületi betegségek, az izületi degenerációk is kedvezőbbek, és ez egész egyszerűen részben azért, mert szintén ugye az emlegetett érrendszerünk lesz jobb, tehát a keringése lesz jobb, akár annak az izületnek. Hát az izületi porcoknak nagyon rossz, nem annyira jó a vérellátásuk, a regenerációs készségük nagyon kevés, ezért nagyon kell kimélni azt az izületi porcot, nincsenek csodagyógyszerek, vannak olyan gyógyszerek, amelyek valamennyire tudják a porcot is regenerálni, csodagyógyszer viszont nincs, de emellett a rendszeres mozgással viszont az izomzat is jobb karban lesz, esetleg még izmosodhat is, és sok izületnek nagyon fontos, hogy egy megfelelő izomzat stabilizálja, különösen például a térdizületnél. A depresszió, ez is egy érdekes dolog. Megfigyelték, hogy akik rendszeresen sétáltak vagy futottak napi fél órát, hogy akár 50%-kal is csökkentek a depresszív tüneteik. És egyes tanulmányok szerint pedig legalább olyan hatékonynak bizonyult a testmozgás, mint maga az antidepresszív gyógyszeres kezelés, vagy pedig a pszichoterápiás kezelés. Ugye a gyógyszerek szintén az emlegetett mellékhatások miatt, különösen az antidepresszív gyógyszereknek akár lehetnek olyan mellékhatásaik, amik egész kétségbejtőek, hiszen megfigyelték, hogy 1-2 hónappal a kezelés után megnövekszik bizonyos gyógyszereknél az öngyilkossági hajlam. Amire azt mondják, hogy egyszerűen csak annyi, hogy tisztábban látja a helyzetét, azt a rosszat, és akkor öngyilkosságot követni el, nem tudom. De vannak ilyen megfigyelések is, meg hát ilyen statisztikák, és hogy a testmozgás az egyik legkiválóbb megoldás lehet a depresszió kezelésére. Hát különösen ugye a téli depresszió, a depressziónak azért megfelelő ideig, hogyha csak valakinek egy pár napos vagy egy hetes, kéthetes nyomott hangulata, az normális emberi tulajdonság, hiszen pláne, hogyha van rá oka. Még az is lehet az ok egyszerűen, hogy tél van, és már nem láttuk a napot 10 napja. Hát az is rossz hatással van az emberre. Amit viszont tudunk, ami kémiailag bizonyított, hogy testmozgás során az agy különböző részén úgynevezett endogén opiátok termelődnek, amelyeknek a morfinhoz hasonló fájdalomcsillapító, meg eufóriát, jó érzést közvetítő szerepe van, és ezáltal is a akik rendszeresen mozognak, jobb közérzetük van, és erre szokták mondani, hogy például a maratonfutók, ők olyanok, mint hogy ők valójában endogén morfinisták. Mert hogy biztos, hogy van különbség is az emberek között, hogy van, akinek ez jobban termelődik, van, akinek kevésbé. Lehet, hogy akinek ez jobban termelődik, az szívesebben fog rendszeresen futni, mert hogy utána valamilyen kellemes lazaságot érez, amire azt mondja, hogy megéri neki ez a futás. Ezek általában az endorfint szokták emlegetni, valójában 3 vegyület van, az alfa-beta endorfin, a beta endorfint szokták emlegetni, meg az enkefalin. Ezek ilyen érdekes megfigyelések, de ebben is áldásos. Én csak azért a vastagbélrákot jegyeztem itt meg a daganatos betegségek közül, hiszen leginkább erre vannak

A három legfontosabb, az egyik az elhatározás, ugye? Hogy sokszor ez a legnehezebb, az elhatározás, mert hogyha már elkezdtük, meg netán rendszeresen tesszük, akkor sokszor csodálkozunk, hogy miért nem tettük eddig, hogy ez jó. Azon túl, ha már csináljuk, akkor mi a másik? A rendszeresség, igen, igen, a rendszeresség. És akkor a harmadik, ami szintén fontos, hogy megakadályozzuk a sportsérüléseket, az pedig a fokozatosság. És ugye mindig nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mindenki az állapotának, az életkorának a függvényében, mert hogyha valaki mondjuk egy 40 év alatti férfi, vagy egy 50 év alatti nő, akkor általában azt mondjuk, és hogy nincs különösebb ismert betegsége, akkor általában mindegy, hogy most kikéri a kezelőorvosának a tanácsát, vagy esetleg valamilyen kivizsgálásra megy, akkor ő elkezdheti ezt az edzésprogramot. Viszont a 40 év feletti férfiak és az 50 év feletti nők jobb, hogyha óvatosságra intjük őket, és előtte egy belgyógyászati, legalább egy nyugalmi, esetleg egy terheléses EKG is készül róluk, és csak ennek függvényében kezdik el a mozgásprogramot, tehát a fokozatosságot. És a rendszeresség, hát ez is, hogy ugye hányszor csináljuk, ha már csináljuk ezt az adott mozgást. A legjobb naponta. Ez érdekes, hogy korábban azt mondták, hogy hetente háromszor, most már mondják a heti 4-szer, 5-szer, de hát a legjobb naponta. Tehát heti 3-5 alkalommal, de leginkább naponta. Mennyit mozogjunk? Ugye ez attól is függ, hogy mi az adott testmozgás. Hiszen a séta az egyik legjobb mozgás, a legbiztonságosabb mozgás. Viszont sétából ugye 30 percet hallottunk délelőtt. Nagyon sok embernek sajnos a testsúly kontrollja miatt indul a testmozgás program. Itt viszont ismert, hogy csak 40 perc után indul be a zsírégetés. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy minimum 40 percet kell akkor sétálni. Tehát hogyha bírja, akkor sétáljon egy egész órát. Jó ütemben lehetnek ebbe persze egy 100 méteres gyorsabb szakasz, de lehet persze lassabb periódus, és csak ne andalogjunk a sétából. De hogyha valaki futni akar, akkor ugye megint ugye az edzettségi állapotának, az életkorának függvényében, hát a 20 perc, 30 perc, de van, aki csak a 40-50 perccel érzi jól magát. Hogy mennyit, ugye hát ez itt abszolút az állapot függvényében, de ez a legalább 30 perc séta, ez lenne a minimum kritérium. És ezt is ugye hallottuk, de előtt ezek egyszerű kis trükkök, hogy akkor használjuk a lépcsőt, szálljunk le a buszról hamarabb, vagy ragadjunk meg minden alkalmat a mozgásra. Ugye Bridget Bardot mondta általában valaha, hogy ti asszonyok, minek nektek sportolni, hiszen a házi munka is egy sport. Ez tény, hogy a házi munka, persze egy dinamikus házi munka, az bizony sok mozgás. A másik, amit érdemes említeni a testmozgás, hogy ezt nem csak azért kellene tennünk, mert az jó nekem valamiért, hogy az tisztában tartja az ereimet, hogy akkor nekem sokkal jobb lesz a közérzetem, hanem azért, mert az egy jó dolog maga a folyamat is. Hogy ne az legyen, mint amit hallottunk, hogy mint egy vitamintablettát, hogy na megesszük, hogy talán az íze se jó, de ez muszáj, mert ez nekem kell, hanem az legyen kellemes. Akár tényleg a séta, hogy akkor az alatt lehessen egy jót beszélgetni, vagy a kocogás, mert mondjuk egy edzettebb ember a kocogás alatt is tud beszélgetni, vagy mondjuk a labdajátékok, ugye hát, hogy ez örömet is okozzon nekünk. És hiszem azt, hogy részben ez is lehet oka, mondjuk nem a hosszú táv futó magányosságának, meg az endogén morfinizmusának, ahogyan az előbb emlegettük, hogy amellett is ez egy örömforrás. Részben ugye azért, mert egy társas együttlétnek is lehet a része, másrészt pedig, és ez is egy érdekes dolog, igen, ezt megfigyelték, hogy attól függ, hogy milyen sportról van szó, hogy vannak olyan sportok, amik ugye nagyobb koncentrációt igényelnek, és ezért jobban készteti arra az embert, hogy tényleg teljesen kikapcsolja a napi feszültségét és a más problémáját. Ilyenek például a labdajátékok, hogy talán jobban kell figyelni mondjuk a fallabdára vagy a teniszlabdára, mint hogyha csak tényleg elmenne valaki egyet sétálni, mert ott lehet, hogy ugyanúgy tovább fogja őrölni a gondolatait, de persze ez egyéni. És hogy hol mozogjunk, de ezek olyan egyszerű dolgok, igen, lehetőleg a szabadban, de azon belül is tiszta levegői helyen, mert sokszor ugye kint vagyunk a városban is a szabadban, de lehet, hogy többet ártunk, hogyha főútvonal mentén megyünk el kocogni akár, és nem pedig mondjuk egy tisztább levegői helyen.
És hogy a milyen típusú mozgás

mozgása megfelelő. Hát amit szoktak mondani, az az, hogy a nagy izomcsoportokat terhelő mozgás. Hát ezekről beszéltünk eddig. Ugye a gyaloglás, tehát a nagy izomcsoportok, ugye, ami az egész testnek a nagy izmait mozgatja meg, mint a séta, a gyaloglás, a kerékpározás, az úszás, tehát hogy nem csak kifejezetten néhány izomcsoportot mozgató sportról lenne szó.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus címadássorozatunk egy újabb adását sugározzuk a mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden, mit tartalmaz mai adásunk. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Vajon mit jelentett az a példázat, amelyet Jézus Krisztus Lázárról és a gazdag emberről mondott? Milyen vége van az embernek ennek a példázatnak az alapján? Milyen fényt vet ez a mi jövőnkre és mostani életünkre? A Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat követően Van Reménység című tanulmánysorozatunk 11. tanulmányát mutatjuk be. Vajon hová kerülnek a jók, és hová a rosszak? Ez a felosztás az emberek között mindig megvolt. Voltak jók, és voltak rosszak is. Mi lesz egyiknek, mi lesz a másiknak a vége? Mit tanít a hagyomány, és mit mond a Biblia? Erre keresünk választ tanulmányunk mai részében. Ezt követően kérdések, válaszok következnek, megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyekkel hallgatóink hozzánk fordultak. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk!